0: képviselőkkel szemben alkalmazható, kormánytagokkal szemben nem. Csak nem 33 fokos volt a Balaton vize. A szakemberek Keszthelynél mérték a csúcsértéket. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei a vízügy mérő platformjának adatai alapján ismertették, hogy a meleg réteg észrevehetően mélyebbre hatol a Balaton vízoszlopában, mint a múlt héten. A hétfő délután mért átlag felszíni hőmérséklet Keszthelyen 32,3, Szigligeten 32,1, Balatonszemesen 31,8 és Siófokon 31,7 fok volt. A pillanatnyi maximumok a vízoszlop felső 5 cm-es rétegében Keszthelynél volt a legmagasabb 32,9 fok. A kutatók hangsúlyozták, a közvetlen part közeli sávokban és a strandok bejáróinál a vízhőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet a Balaton északi és déli oldalán is. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Egyikük életveszélyesen megsérült, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság. A 33 éves férfi a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján vasárnap délután egy helyi pékségben bántalmazta hozzátartozóit. Egy 29 éves szerb nőt és egy 26 éves szerb férfit. Egyikük az elsődleges orvosi adatok alapján életveszélyes sérülést szenvedett. A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul megkezdték az első segélynyújtást, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek. A férfit életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Már az idén nyáron megkezdheti a villamos energiaszállítást a szlovákiai Mohi atomerőmű új 4-es blokkja. A hatalmas beruházás megkapta az üzemeltetési engedélyt, és a szakemberek azonnal meg is kezdték a nukleáris üzemanyag betöltését a reaktorba. A 6,7 milliárd eurós projekt Európa egyik legnagyobb jelenlegi infrastrukturális beruházása. A Mohi 4-es blokk 471 megawattos teljesítményre lesz képes, amivel a hazai szükséglet mintegy 13%-át tudják fedezni. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
6: Van egy nap a nyárban, amikor egész Újhartyán együtt ünnepel. Július 4-én a Béla Gödör megtelik zenével, tánccal, nevetéssel és közös élményekkel. Délutántól egymást váltják a koncertek és a látványos bemutatók, miközben a gyerekeket egész nap játékok, kézműves foglalkozások és szórakoztató programok várják. Street food, borászatok, kézműves sörök, minden adott egy igazi nyári fesztivál hangulathoz. A színpadon többek között a Friday Band, Tóth Sárközi Barbara és Tóth Rihárd gyermekkoncertje, Nádas Barbie zenekara, a Blues Archive, Matt Key, Kollár Clemens László és Mákó Kató, valamint a Presszó Band. A napot pedig DJ Blight zárja egy hajnalig tartó bulival. Újhartyáni Városnap, július 4-e. A belépés ingyenes, ott a helyed.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeresd te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bár.

0: Neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet, a világtalan, élvez.
1: Éjjel 3 óra van.
2: Éjjel 3 óra van.
3: Június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
3: Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket, az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb, az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban 2 nap alatt másodszor dőlt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Toksanyban 41,1 Celsius fokot mértek, Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt. A Richter-Gedeon N-nyerté csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel, 20. század legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: fontos, hogy mit hallgat. 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Speeding along with no map, it was all green lights.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Reklám voltam, viszont hallásra. Rádió Dabas.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormányt. Mától kizárólag mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
2: Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a Magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített Medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztók körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a fideszi 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tiszt tűzművelet mellett, és elsőprő arányban támogatják az Orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok még a fideszesek jelentős része is támogatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását, közölte Magyar Péter. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy éppen hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2006. július 1-én lépett hatályba. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. 10. A Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni első segélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján 7 település, 10 strandján. Tették hozzá. A program működéséhez bárki hozzájárulhat. A 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Online adományozásra a www.vöröskereszt.hu oldalon van lehetőség, írták. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a gyáni szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Szerdai közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda gyermekkórházban. Közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel.
3: Valami annyira, annyira esztelen, hogy csak is mesztelen jó.
1: Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Azt mondod, az élet felnőttként fai nap, de jó volt. Naivan elfogadni, ami van, azt mondod, hogy sosem elég a jóból, de mégis jóval több.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Nem csúszik az este.

0: 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: A távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét. Feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe eljuttatása lehetőségéről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhűrendszerét a főtávdivíziója keretében üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a Budapesti Közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a BME és a BKM szakemberei közösen elemzik azt, hogy a paksi atomerőmű és a budapesti közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A vizsgálat lezárulása idén a negyedik negyedévben várható. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon. Olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták, 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Jelezték, a kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat. Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat, fogalmaztak. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a gyermekjogi civil koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként. A gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében történik mindez. Az ajánlatcsomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Ugyanis, mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10-19 éves korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Európában pedig az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok ebben a korcsoportban. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak évekig nagy mennyiségben szállítottak el termeléshez szükséges vegyi anyagokat jogosulatlanul egy üzemtelepeiről, közölte a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság szerdán. Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2005. április 9-én és 10-én összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békés vármegyében 5 embert fogtak el. Közöttük volt, aki a szállítást szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően több mint 250 alkalommal mindegy 1 milliárd 50 millió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzemtelep helyéről. A vegyszereket Budapesten tárolták, majd tovább értékesítették. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felül egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Köszöntelek az Otthon hangján, én Kis György Krisztián vagyok, ez pedig a Családi Piknik válogatás adása. Az elmúlt hétvégén hallott riportokból válogatunk a következő 60 percben. Jó rádiózást!
3: Családi Piknik!

0: szeretnénk.
1: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
2: Folytatódik a családi piknik az Otthon hangján, a vendégem pedig a vonal túlsó végén dr. Varga Tamás, plasztikai sebész, a Magyar Orvosi Kamara tagja. Köszöntelek először is itt a műsorban.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
2: Most bejárta a sajtót a 21 éves lány esete, aki kórházi kezelésre szorult egy rosszul sikerült szájfeltöltés után. Nem is magáról elől az esetről konkrétan, de arról szeretnék egy kicsit veled beszélgetni, hogy egyrészt sok ilyen horrorisztikus sztorit lehet hallani. Mennyire sokszor fordul ez elő, és hát annyiban térjünk ki erre az esetre, hogy itt mi történt rosszul, vagy mit csináltak rosszul.
3: Igen, hát innen is szeretnék gyógyulást kívánni a hölgynek, aki ezen a tragikus eseményen átesett, és hát felhívni minden kedves hallgatónak a figyelmét arra, hogy ezek a úgynevezett orvosesztétikai beavatkozások egyáltalán nem beszédelenek. Konkrét esetben ugye egy hialuronsavval végzett valamilyen arcfeltöltő folyamat volt, hogy ez most ajakfeltöltés volt, vagy átformázást, azt a pontos esetet nem tudom, de ilyen esetekben sajnos az tud megtörténni, hogy az arcunk tele van erekkel. És ezek az erek az úgynevezett artériákba, a tűnek a végével be lehet jutni, és hogyha ebbe nyomjuk nagy energiával bele a töltőanyagot, mint például a hialuronsav, de egyébként lehet ez másféle töltőanyag is, akkor ez az érnek a keringését el tudja zárni, és az a területe az arcnak, ahova ez az ér tápanyagot, vért, oxigént juttatott volna, kiesik a keringésből, és sajnos el tud halni. De ebben az esetben is ez történhetett a hölgynél, hogy sajnos ez rossz helyre jutott be ez az anyag. Ilyen előfordulhat bárkivel, egy plasztikai sebésszel is. Nyilván kisebb eséllyel, mert egy plasztikai sebész jól ismeri az arcnak az anatómiáját, de az anatómia tarthat meglepetéseket, máshol futhatnak az erek, följebb, lejjebb, mélyebben, magasabban. Ezeknek azért vannak jelei. Hogyha érbe juttatunk anyagot, nagymértékű fájdalommal jár, a terület azonnali perfúziós kiesésével, tehát vérellátási kiesésével, minek vannak jelei. Ilyen esetben egy szakképzett szakember

0: tudja ennek a megoldási protokollját, és az anyagnak az azonnali kioldása mellett tud dönteni, plusz megfelelő gyógyszereket tud a páciens számára gyújtani, és nyilvánvalóan szorosan megfigyeli, utánkövetni a páciest. Ebben a sajnálatos esetben az történt, hogy fel sem ismerték magát a problémát, és amikor felismerték a problémát, akkor is megpróbálták elbagatelizálni ezt a problémát, és nem megfelelő módon volt ellátva kedves páciens, akinek a legnagyobb szerencséje az, hogy időben orvosi kezekbe került, és a nagyobb bajt meg tudták előzni, és megfelelően tudták őt kezelni. Vagy mi az oka annak, hogy sok ilyen eset van, és egyre többet látunk. Pontos statisztikai adatokat nem ismerünk, mert ugye ez nem került vezetésre, ezért kollégákkal beszélgetünk, bőrgyógyász kollégákkal, plasztikai sebész kollégákkal, és látjuk, hogy ezeknek a szövődményeknek az előfordulása folyamatosan növekszik, és sajnos azt is látjuk, hogy a különböző közösségi média felületeken, TikTokon, Instagramon magukat hialuronsavas esztétának, meg esztétikai szakembernek nevező, valóságban kuruzsló bűncselekményt elkövető egyéneknek a száma is folyamatosan nő, és ez a kettő egymással sajnos kéz a kézben jár. Ugye azt fontos elmondani, hogy minden ilyen beavatkozásnak a végzése az orvosi végzettséget igényel, tehát nem orvosi végzettséggel rendelkező személyek ilyen beavatkozásokat nem végezhetnek, és aki ilyet végez, az a kuruzslás bűncselekményét követi el, ami ugye akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható.
1: Megválaszoltad már egy kérdésemet, hogy milyen körülmények között és mi kell ahhoz, milyen végzettség, hogy ezt el tudják végezni. Így az lenne a kérdésem, hogy ez egyébként egy országunkra jellemző szabályozás, tehát mondjuk külföldön ez másképp működik, ha tudod ezt. Másrészt meg, hogy mégis akkor az eszközökhöz is hogy juthatnak hozzá, illetve hogy történhet meg, hogy mégiscsak elkezdenek emberek ezzel foglalkozni.
0: Hát ez egy érdekes kérdés, hogyan juthattunk el idáig. Alapvetően ugye az egész történetet szabályozza az 1997-es egészségügyi törvény, hogy ugye kimondja, hogy kivégezhet ugye invazív orvosi beavatkozásokat. Igazából hialuronsavval, botoxsal, különböző szálakkal történő beavatkozások, ugye ezek mind orvosi tevékenységi körbe tartoznak. Ezeket ugye nem orvosi végzettséggel rendelkezők nem végezhetik Magyarországon. Uniós országokban különböző szabályzások vannak. Vannak olyan országok, ahol a magyarországinál is szigorúbbak a szabályzások, és vannak olyan országok, ahol sokkal lazábbak. Például Nagy-Britanniában most nem is olyan régen jött ki az a szabályzás, hogy nem orvosi végzettséggel rendelkező különböző tanfolyamokkal végezhetnek ilyen beavatkozásokat. De például Franciaországban a hialuronsavnak a vásárlása az recept köteles, meg orvosi vényhez köthető, és például Litvániában pedig csak plasztikai sebész végezhet ilyen beavatkozást, tehát ezt az orvosok közül se mindenki végezhet. Azt fontos elmondani, hogy Magyarországon itt ez a szabályzás, hogy az orvosok közül kivégezhet ilyen beavatkozást, mondjuk azt, hogy kérdéses, sokan végeznek Magyarországon ilyet, sok orvosi végzettséggel rendelkező, sok szakorvosi végzettséggel rendelkező. Az országos tisztifőorvosnak volt egy állásfoglalása, amiben azt mondta, hogy működési engedélyt csak plasztikai sebészeknek, meg bőrgyógyászoknak ad ki, de egyébként orvosi kézben, ha van egy ilyen beavatkozás, akkor azért nyilván sokkal nagyobb a biztonság, mint egy nem orvosi kézben. Hogyan lesznek ezek a kuruzslók, hogyan szerzik meg ezeket az anyagokat? Hát a hialuronsavnak a vásárlása nem igényel receptet Magyarországon, ez orvos technikai eszköznek minősül és be tudják szerezni, habár a hivatalos forgalmazók nem árusítanak csak ugye orvosok számára, de azért van az úgynevezett másodlagos piac, interneten keresztül, akár külföldről beszerezve különböző webshopokon át, ezt sajnos meg tudják szerezni nem orvosi végzettséggel rendelkezők is. Hogyan tanulják meg ennek az egyébként komoly anatómiai, élettani és gyógyszertani tudást igénylő szakmának legalább az alapjait, ugye, hogy megmerészeljék ezeket a beavatkozásokat csinálni. Különböző úgynevezett esztétikai akadémiákat találhat az ember, hogyha az interneten csinál egy keresést, ahol általában nem orvosi végzettséggel rendelkező egyének oktatják különböző formában az ez iránt érdeklődőket, van, hogy online formában, van, hogy videós formában, de van olyan, hogy egyébként gyakorlati oktatást is szerveznek a leendő kuruzslóknak. Ezt egy egyszerű kereséssel meg lehet találni, és Talán ezeknek a felszámolása lehetne a hatóságnak az egyik feladata a közeljövőben, mert annyi kuruzsló van már, hogy ha egész nap ellenőriznék őket, akkor is egész évben járhatnák az országot. Ezeket folyamatosan termelik ki ez a rendszer, ahol milliós összegekért oktatják a leendő kuruzslókat, elhitetve sok esetben velük, hogy ezeknek a tanfolyamoknak az elvégzése után mindenféle certifikátoknak, meg okleveleknek nevezett papírfesznikkel ezt ők nyugodtan legálisan végezhetik, pedig ez ugye nem igaz. Tehát itt ezek az akadémiák megtévesztik. Lehet, hogy jó hiszemű embereket. Tehát én azt is át tudom hinni, hogy aki jelentkezik erre a tanfolyamra, jogi végzettség hiányában nem is tudja, hogy ő ezt nem csinálhatná. Kifizet több millió forintot, kap egy oklevelet, és ő abban a hitben kezdi el ezt a tevékenységet, hogy őnek erre van képzettsége, van erre a jósultsága, de ez a valóságban ugye nem állja meg a helyét, mert nem végezte el az orvosi egyetemet.
1: Nagyon-nagyon ijesztő hangzik egyébként ez, és valóban ez lenne, de ez nem is igazából feléd a kérdésem, hogy létezhetnek egyáltalán akkor ezek az oktatási valamik, ahol ezt meg lehet tanulni. Egyébként, ahogy én a Google-be beírtam, nekem csak klinikákat adott ki a Google, tehát én például nem találtam egy olyat se, aki így bárhol itt...
0: Tehát hol hirdetik magukat a kuruzslók? A kuruzslók hirdetési felületként a közösségi médiát alkalmazzák, TikTokot, Instagramot, Facebookot, mert a Google-nek nagyon fejlett szűrői vannak, könnyen lehet jelenteni, viszont ezeken a közösségi média platformokon átcsúsznak, és hiába jelentjük őket, mind a plasztikai társaság, mind a bőrgyógyász társaság, mind egyénileg orvosok próbálunk ezzel ellen fellépni, nem tudunk, egyszerűen hagyja őket a rendszer is. Fizetett hirdetésben tudják magukat hirdetni, és eljutnak a páciensekhez. És a szegény, megtévesztett páciensek lehet, hogy nincsenek is tisztában azzal, hogy micsoda veszélynek teszik ki magukat, mikor jól hangzó hirdetésekre jelentkeznek. Tehát ezek a kuruzslók 30-40 ezer forintokért hirdetnek egy ajaktöltést, amikor egy orvos által végzett ajaktöltés anyagára ennek a többszöröse. Tehát, hogy én nem tudok ennyi pénzért még egy fecskendő hialuronsavat sem megvenni, amiért ez a kuruzsló a beavatkozást nyújtja. Nyilvánvalóan adódik az is, hogy olyan anyagokat használnak, amelyeknek a minősége elképesztően csapnivaló, vagy sok esetben nem is valódi hialuronsavat használnak, hanem valamilyen hamisítványt. Láttunk arra példát, hogy az egyik vezető márkának, és legdrágább márkának a fecskendőjébe mondjuk szilikonolajat tett a hamisító, és azt árulta a fekete piacon, és akkor abból vásároltak a nem szakemberek, és fecskendezték a szegény páciensekbe, akiknek ebből meg különböző szövődményeik lettek. Tehát ilyen szinten vannak a történetek. Nem is olyan régen, de szintén tavaly decemberében egy teherautón hamisított terméket foglaltak le a határon a vámügyesek. Elképesztő mértékű fekete piaca van ezeknek az anyagoknak.
2: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en. A családi piknikben. You ready, B? Let's go get 'em.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Amire így ki akartam még lyukadni, hogy ha klinikai körülmények között plasztikai sebész, tehát orvosi végzettséggel rendelkező sebész végzi el ezeket a beavatkozásokat, akkor előtte hogy zajlik ez? Onnantól kezdve, hogy belép a páciens, és ő azt szeretné, hogy töltsék fel akár az ajkait, akár az arcát. Nem tudom pontosan, hogy milyen ilyen feltöltések vannak, de hogy ez hogy zajlik, milyen vizsgálatok vannak előtte, mit beszéltek meg, mi az, amiről már esetleg lebeszélitek a pacienst, erről egy kicsit mesélj, hogy hogy zajlik profi körülmények között.
2: Igen, alapvetően ugye, hogyha valaki egy konzultációra érkezik egy plasztikai sebészhez például, akkor az első lépés mindig, hogy felvesszük a páciensnek az anamnézisét, az a kortörténetét, tehát megnézzük, hogy milyen betegségei vannak, milyen allergiái vannak, és van esetleg valami, ami kizáró tényező arra, ilyen beavatkozásnak vesse alá magát. Hogyha ilyen nincsen, akkor a következő lépés az egy fizikai vizsgálat, ahol a páciensnek a szöveteit megvizsgáljuk, fotót készítjük a páciensről, ezt a fotót a pácienssel közösen elemezve megnézzük, hogy melyek azok a területek, ha mondjuk az arcról beszélünk, amely az ő számára esztétikai vagy funkcionális problémát okoz, és erre adunk megoldási javaslatokat, hisz egy problémára nem csak egy jó megoldás van, hanem egy plasztikai sebésztárházban nagyon sokféle beavatkozás van, és megvizsgáljuk azt, hogy realisztikusak-e a páciensnek az elvárásai, és tudjuk-e teljesíteni ezeket az elvárásokat, hogy az ő fejében elképzelt kép önmagáról, amit létre szeretne hozni, az megvalósítható-e, és hogyha mi azt megvalósítjuk, akkor az még az esztétikai határokon belül található-e. Tehát nagyon fontos a páciensnek a megfelelő vezetése és szihés felkészítése egy ilyen beavatkozásra. Egy hialuronsavval végzett arcformázás is egy invazív beavatkozásnak nevezhető. A hialuronsav valójában egy folyékony implantátum, amelyet beültetünk a páciensnek a szövetei közé. Tehát, hogy egy ilyen beavatkozást, hogy elvégezzünk, egy nagyon alapos vizsgálatot kell végezzünk. Ez nem csak abból áll, hogy valaki befut az ajtón, és akkor azt mondja, hogy én kérek egy ajaktöltést, akkor mi fogjuk a fecskendőt, és bele is szúrjuk a páciens ajkába, hiszen ennek sokféle oka lehet, hogy ezt nem tehetjük meg, például autoimmun betegsége van, amelyet a hialuronsav például tud rosszabb formába aktiválni, tegyük fel, vagy vérhígító típusú gyógyszert is nem szabad elvégezni a beavatkozást. Néhány olyan témakör, amelyet mondjuk egy laikus nem tudna értelmezni. Például a páciens olyan gyógyszereket szed, amely az immunrendszerét befolyásolja, de van gyengítve az immunrendszere, sokkal fogékonyabb a fertőzésekre, és például egy egyszerű injekciós beavatkozás során is kialakulhat az arcában egy olyan gyulladásos folyamat, akár egy tájok, amely nagyon nagy problémát okozhat, ezeket is ki kell tudni szűrni, és ezt egy orvos tudja felismerni és kiszűrni.
1: És ha esetleg elsőre így azt mondjuk, hogy nincsen, tehát hogy nem találtok semmi problémát, viszont mégis utána valami okból nem úgy reagál az ember szervezete, ahogy kellene, akkor, mint ahogy itt is, ebben az esetben is ugye kioldották, én ezt nem is értettem, szóval, hogy ez hogy történik, hogyha valami baj van, akkor ezt hogy tudják visszacsinálni?
2: Tehát beszéljünk most a hialuronsavról, amelyet elvileg ugye ebben az esetben alkalmazott a kuruzsló, nem tudjuk, hogy ténylegesen az volt-e a fecskendőjébe, amit ő állít, hogy utólag ezt nem nagyon nehéz ellenőrizni. Maga a hialuronsav egy olyan anyag, amely a testünkben le tud bomlani. Van egy enzim, az úgynevezett hialuronidáz, amely a hialuronsavat bontja. A testünkben lévő hialuronsav az folyamatosan bomlik és újraépül. A laboratóriumban a cégek által tervezett hialuronsav speciális keresztkötéseket tartalmaz, amely miatt lassabban bontódik le. Na most, amikor ezt az anyagot bejuttatjuk valahova, és azt szeretnénk kioldani, van hozzá oldószer, ez a hialuronidáz enzim megkapható fiolába, és ezt be tudjuk adni. Ha problémát látunk, probléma alatt mondjuk azt látjuk, hogy egy terület elfehéredett, nincsen keringése, akkor ilyenkor nagy mennyiségű hialuronidáznak, ezek az enzimnek a beadásával tudjuk elárasztani ezt a területet, és ez elkezd majd ott mondani a hialuronsavat. Ezt szükség szerint ismételni kell, a páciens szoros observáció alatt, tehát megfigyelés alatt kell tartani, és hogyha olyan a szituáció, akkor esetleg gyulladáscsökkentőket, szteroidokat, értágítókat kell neki adni, akár antibiotikumot is, hogyha nagyon előre haladott az eset. Ha létrehozunk egy mondjuk egy érelzáródást, amely még ezt ismétlem bárkivel előfordulhat, ez nem probléma, az a probléma, ha ezt a szövődményt nem tudja ellátni. Szűk az időablak, tehát azonnal fel kell tudni ismerni, és el kell tudni látni, és sajnos a kuruzslók esetében azt látjuk, hogy ahelyett, hogy ezt a problémát megpróbálnák kezelni és feltárni, nyugtatgatják a pacienst, megpróbálják őt lebeszélni arról, hogy elmenjen egy valódi orvoshoz, és kifutunk abból az időablakból, amikor vissza lehetne még fordítani ezt az érelzáródást, és sajnos súlyos szövetelhalást tud létrehozni, amely maradandó torzulást, hegesedést okozhat az arcon. De ez mondjuk a jobbik eset, mert vannak olyan területei az arcnak, ahol a hialuronsav nem megfelelő beadásából akár vakságot is létre lehet hozni, és annak a visszafordítása már egy nagyon-nagyon nehéz feladat.
1: Hát ez elég ijesztően hangzik, úgyhogy tényleg jobb, hogyha ezt a profigra bízzuk, azt hiszem.
3: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Tessék,
5: itt a reklám.
6: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
7: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
8: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
9: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
10: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
9: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
10: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
9: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
10: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
11: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria. Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz. Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
4: 93.4
12: Rádió Dabas.
13: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Családi piknik.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: És ezzel kapcsolatban még egy utolsó előtti kérdésem lenne, hogy mennyire tartósak ezek az eljárások, mint ahogy mondtad, ugye a szervezet ezt lebontja. Tehát ezt például akár ismételni is kell, hogyha szeretnénk megtartani a kívánt.
2: Különböző fajta hialuronsavaknak különböző a tartósága. Ezek a fizikai tulajdonságaiból adódnak az anyagnak. Továbbá befolyásolja az is a lebomlási időt, hogy melyik területre adjuk be az arcnak. Vannak olyan részei az arcnak, ahol gyorsabban tud bontódni, mert ajak, száj környéke, sokat mozgatjuk. És vannak olyan részei az arcnak, ahol elég sokáig látható, tartós éveken keresztül is bent tud maradni az anyag. Ezeket ismételni lehet, kelleni nem kell, mert ezek esztétikai beavatkozások. Nagyon fontos, hogy ezeket ismételni csak akkor kell és szabad, hogyha már úgy ítéljük meg, hogy ténylegesen szükség van rá. Tehát van egy olyan fogalom, ez a töltőanyag vakság, amikor a páciens, de sok esetben a kezelőorvosa se veszi észre, hogy nincs szüksége a töltőanyagra, és egyre többet és többet és többet adnak. Fél évente visszamegy a páciens, és kérje az ismétlését a töltéseknek, és sajnos ebből jönnek létre az úgynevezett pillow face, az a spárna arcú emberek, vagy lufi fejű emberek, akiket túlságosan is feltöltenek. Tehát ki kell mondani, hogy a hialuronsav egy jó anyag, egy jó eszköz tud lenni egy jó szakember kezébe, de a túlzott használata nem csak ilyen típusú problémákat okozhat, amikről beszéltünk, hogy szövetelhalás meg vakság, hanem esztétikai torzulást is létre lehet vele hozni, túl lehet tölteni a páciensek száját, ajkát, arcát. És hát ez a másik nagyobb probléma a kuruzslókkal, hogy nem ismerik, vagy nem látják az arcnak az arányait, a proporcióit, a szimmetriát, és olyan mértékű és mennyiségű hialuronsavakat alkalmaznak, amelyek teljes mértékben eltorzítják a fiatal hölgyeknek az arc szerkezetét, és ha egyszer kitágítjuk a bőrt, kitágítjuk az ajkat, az visszafordítatlan károsodást tud létrehozni, mert úgy kinyúlhat az ajaknak a bőre, hogy az anyag felszívódása vagy kioldása után se fog már visszaállni az eredeti állapotába. Tehát ezért még nagyon fontos ezt meggondolni, hogy mit teszünk magunkkal, mert hiába az anyag kioldható és visszafordítható, de az általa létrehozott hatás, hogyha túl van töltve a szövet, azt már nem lehet visszafordítani bizonyos esetekben is, akár műtétet igényel, hogy ezt a bőrfelesleget onnan eltávolítsuk.
1: És még egy ilyen utolsó kérdésem van, hogy ez a hölgy is 21 éves volt, nagyon fiatal. Persze tudom, hogy a social médiának köszönhetően, meg sztároknak köszönhetően, vagy celebeknek inkább köszönhetően nagyon trendi, hogy itt-ott, hogy töltjük fel akár az ajkunkat, az arcunkat, bármely testrészünket, de mennyire megfigyelhető ez nektek, neked, mint plasztikai sebésznek, hogy nagyon fiatal, vagy egyre fiatalabb lányok is ilyen eljárásokhoz folyamodnak?
2: A saját praxisomban nem jellemző a fiatal pacienseknek az aránya, inkább a 30-35 fölötti korosztály az, aki a mi beavatkozásainkat igénybe veszi. Előfordulnak fiatalabb hölgyek, főleg az ajaktöltés az egy olyan beavatkozás, amelyre jelentkeznek esetleg fiatalabb lányok. Lehetnek olyan genetikai adottságai egy páciensnek, hogy befele forduló ajka van, alacsonyan fejlett atrofiás ajka van, és akár ilyen csíkszerű vékony ajka lehet, amely zavarja őt esztétikailag, és akkor ezt lehet ténylegesen kisebb mennyiségű anyag felhasználásával esztétikusan korrigálni. Egyéb iránt egy 20 éves lánynak egyéb töltésekre nem igazán lehet szüksége. Nyilván vannak olyan beavatkozások, skin boosterek, bőrhidratáció, amit akár fiatalabb páciensek is igénybe vehetnek, ami még esetleg most trendi, ugye ez a preventív botox, hogy mondjuk 25 évesen már elkezd valaki kicsi botoxot használni, hogy ne kezdjenek kialakulni a ráncai, tehát vannak ilyen irányvonalak, de ez nem a fiatal tínédzser 20-as éveben járó páciensekre jellemző, legalábbis nálunk, hál' Istennek. És ez fontos egyébként edukálni a pácienseket, hogy ezek a beavatkozások nem veszélytelenek, és megfelelő utánajárással és mérlegeléssel szabad csak ilyeneket igénybe venni.
1: Köszönöm szépen, nagyon sok izgalmas és érdekes dolgot megtudtunk most, és nagyon fontos dolgokat, hogy mire kell odafigyelnünk, ha egy-egy ilyen eljárásra szeretnénk bejelentkezni, egyáltalán hova jelentkezzünk és hova ne, mire figyeljünk oda, úgyhogy köszönöm szépen, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Szívesen még egy fontos információt megosztanék a hallgatókkal,
1: igen,
2: hogyha bárki kételkedik abban, hogy akihez megy orvos-e vagy sem, akkor van egy honlap, ahol lehet ellenőrizni az orvosi végzettséget, sőt még a szakvizsgákat is. Ez a kereső.enkk.hu oldal, ez a hivatalos adatbázisa az orvosoknak, és itt az orvos nevét beírva kiadja, hogy ő orvos-e vagy sem. Ha valaki nincs benne az adatbázisba, akkor ő bizony nem lesz orvos.
1: És akkor jobb is, hogy nem próbálkozunk nála ilyesmivel. Köszönöm.
2: Hát ez nem javasolt, igen.
1: Köszönöm, köszönöm szépen, ez nagyon hasznos volt.
2: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Folytatódik a családi piknik az Otthon hangján, a vendégem pedig Matolcsi Miklós, a Pont Velem Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója, és az 5 éves mosolytáska akció lesz a témánk. Köszöntöm először is itt a vonalban.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Pont Velem Okos Program közös adománygyűjtése ez a mosolytáska, és idén már ez az 5. éve, hogy megrendezésre kerül. Egy kicsit mutassuk be, hogy mi is ez a program, és hogy hogyan indult.
2: A Pont Velem Okos Program, az 10 sok éve futó program általános iskolásoknak és középiskolásoknak szól. Alapvetően a szelektív hulladékgyűjtés, a fenntarthatóság a központi témája, de ha már fenntarthatóság és ha már diákok, amiről gyerekekkel, diákokkal dolgozunk, jó pár éve felmerült az, hogy van ennek egy másik dimenziója is, ez például iskola kezdéskor az iskolatársaság újrahasznosítása, újrahasználata és az egymásnak a segítése. És hát ennek a gondolatnak a mentén megkerestük a Máltai Szeretett Szolgálatot, akivel egyébként nagyon régóta együttműködünk más hasonló karitatív programokban, illetve megkerestük a megint csak régi partnerünket, a GLS csomaglogisztikát, aki ennek az egész programnak a logisztikai hátterét biztosítja. Összedugtuk a fejünket, és mégis ezt a mosolytáska programot alkottuk meg. A lényege a programnak az, hogy megkérjük a családokat, a diákokat, ahol iskolások vannak, hogy ha már kinőtték az iskolatáskájukat, szeretnék lecserélni az iskolatáskát, akkor az egyébként jó állapotban levő táskát ne kidobják, hanem gondoljanak azokra a diákokra, akik esetleg ezt tovább tudnák használni, és akiknek a iskola kezdését ezzel segíteni tudnák, és ezeket a táskákat, illetve hogy ha már egyszer felajánlanak táskát, akkor esetleg a táskába rakott tanszerekkel, vagy egyéb kis figyelmességekkel ezzel tudják segíteni a diákokat, és mi ezeket a táskákat próbáljuk összegyűjteni és eljuttatni a rászoruló diákoknak.
1: Hogy részt vegyünk a programban, az iskolának mindenképpen benne kell lennie a Pont Velem Okos Programban, úgy tudnak becsatlakozni, vagy anélkül is lehetséges?
2: Mindenképpen hasznos, hogyha az iskola benne van a Pont Velem Okos Programban, de nem előfeltétele ebben a karitatív programban való részvételnek. Tehát ha az iskola tagja a Pont Velem Okos Programnak, akkor a dolog nagyon egyszerű, mert a diák, amikor beballag az iskolába, akkor elviszi, vagy akár a szülő, amikor elkíséri a diákot, akkor beviszik az iskolába. Ezt szeptember 16-ig meg lehet tenni. Beviszik a táskát, és az iskolai kapcsolattartó tanárnak leadják. És onnantól kezdve mi intézzük a dolgokat, tehát megy a logisztikai szolgáltató össze, gyűjti, elviszi a Máltaihoz, és a Máltai az által rászorulónak ítélt, illetve látott diákokhoz eljuttatja a táskát. Ha valaki nem tagja, tehát valamelyik iskola nem tagja a Pont Velem Okos Programnak, akkor sincsen semmi baj. Egyrészt be lehet lépni, tehát két kattintással az iskolát lehet regisztrálni, de ha ezt nem szeretné az iskola, akkor az iskola környezetében vagy környékén levő Máltai gyűjtőpontra, ez egy országos hálózat, tehát nagyjából minden település 20-30 kilométeres körzetében található egy Máltai szeretetpont, tehát oda be tudják vinni az iskolatáskát, benne a egyéb tanszerekkel, és akkor ott a máltai kollégák átveszik táskát, és innentől kezdve minden megy a maga útján.
1: És meddig lehet leadni ezeket? Tehát, hogy meddig van szól a gyűjtés,
2: igen,
1: és akkor hogy zajlik ez az egész? Mi az, ami bekerülhet a táskába, és mi az, ami inkább ne kerüljön be, ha esetleg van ilyen?
2: Nekem is van egy 12 éves, a legkisebb fiam 12 éves. Volt már olyan, hogy ősszel, amikor előkerült a táska, akkor még egy szendvics maradék is megbújt a táska alján. Na, ez például ne kerüljön be az ajándékcsomagba. Tehát mindenképpen a táska legyen tiszta, legyen jó állapotú, tehát olyan, amit szívesen és jó szívvel tudunk egy diáknak felajánlani. Ha füzeteket, tollakat, radírt, festéket, tehát bármit, amit a tanulás során a diákok fel tudnak használni, bele tudnak tenni az iskolatáskába, akkor ez egy bónusz, nyilván nagyon fognak örülni azok a diákok, akik megkapják. És hogyha van egy kis kedvesség, egy-két soros személyes üzenet, vagy akár egy gondolata a csomagban, akkor az személyesebbé teszi az ajándékot. És hogy mikortól is hogy lehet átadni az iskolatáskákat, tehát egyrészt már most is el lehet ballagni a máltai pontokra, és ott átadni. Ugye most az iskolák zárva vannak, tehát az iskolában most még nem célszerű bevinni. Augusztus 20-án mostantól, vagy 21-től indul az élet az iskolákban, tehát onnantól kezdve a pedagógus kollégák már bejárnak az iskolába, tehát onnantól kezdve az iskolába is be lehet vinni, és egészen szeptember 16-áig lehet a táskákat bevinni az iskolába, és ott a kapcsolattartó tanárnak átadni. És onnantól kezdve, ha egyszer a táska már benn van az iskolában, onnantól megy a maga útján a dolog. Egyébként minden részlet, tehát minden fontos logisztikai részlet és a csomaggal kapcsolatos információ az a www.pontvelem.hu oldalon megtalálható, ez a Pontvelem programnak a központi honlapja. De ugyanúgy a Máltai Szeretetszolgált honlapján is vannak az információk.
1: Szeptember 16-áig ugye minden csomag megérkezik, és eljut valahogy a Máltai Szeretetszolgálatra. És onnantól kezdve a Szeretetszolgálat folyamatosan osztja ki, vagy pedig szeptember 16-a után kezdik meg a kiosztást, vagy ahogy érkeznek a csomagok, ők folyamatosan osztják ki ezeket a csomagokat, táskákat.
2: Így van. Tehát, hogy tulajdonképpen már a tanév végével elindult a program, tehát tanév végétől kezdve lehetősége volt a diákoknak, szülőknek leadni a máltai pontokon a csomagokat. Ezekből egy nem túl nagy szám, de már megérkezett, de hát általában mi is így szoktuk, így hogy közeledik a tanév, ilyenkor kezdünk el gondolkodni azon, hogy akkor kell-e új táska, nem kell új táska, egyáltalán jön az iskola, elkezdünk rajta gondolkodni. Tehát általában a családok ilyenkor kezdenek el gondolkodni, de innentől kezdve lehet bevinni a máltai pontokra, vagy viszik az emberek, illetve 21-től az iskolába. És ahogy az iskolába érkeznek a csomagok, úgy egy megadott időrend szerint a GLS kollégái viszik el az iskolába a csomagokat. Ennek a, most ezt nem fogom elmondani a pontos dátumokat, de fönt van a pontvelem.hu honlapon. A lényeg az, hogy folyamatos az elszállítás, és folyamatosan adják át a máltai kollégák a rászoruló diákoknak a táskákat. Nyilván, hogyha valaki szeptember közepén viszi be a régi táskáját, akkor az már nem a tanév kezdés segíti közvetlenül, hanem esetleg egy elhasználódott vagy egy régebbi táska cseréjét teszi lehetővé. Egy biztos, minden táska új gazdát fog találni, egy mosolygó, örömteli gyermekarcot fog megtalálni, tehát mindenképpen számítunk mindenkinek a segítségére. A cél idén az, hogy 1500 diákhoz juttassunk el táskát. Az elmúlt években ilyen 1300-1400 táska gyűlt össze, most ez egy szép kerek szám az 1500, ezt céloztuk meg, bízunk benne, hogy sokan fognak segíteni.
1: És egyébként, hogy néz ki így, ha visszatekintünk az elmúlt 5 évre, hogy sikerült is mindig megugrani a célt, tehát, hogy megérkezett annyi táska, az iskolák és a gyerekek hogyan viszonyulnak ehhez a kezdeményezéshez, milyen visszajelzések jutnak el esetleg, akár a Szeretetszolgálathoz, akár önökhöz?
2: Ugye adni jó, és aki részt vesz a programban, az megéli a jó cselekedet örömét. Nyilván kapni meg nem kell magyarázni, hogy ez szintén nagyon jó. Mind a két oldalról, tehát a megajándékozott diákok oldaláról, illetve a segítő diákok oldaláról is nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk. Maga ez a Pontvelem okos program, ahogy mondtam, ez 2011 óta, tehát már 14-15 éve fut, és ennek a programnak bár fenntarthatóság és szelektív hulladékgyűjtés a fő fókusza, de van egy nagyon határozott második lába, ez a segíts velem, ez a adni jó, a diákoknak a karitatív tevékenységét motiváló segítő programák. Tehát nagyon régóta fut ez a program, nagyon régóta bíztatjuk a diákokat arra, hogy segítsenek, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk már az évek során. Ennek az iskolakezdés támogató programnak van egy nagy testvére, ez a Mosoly Manók program, ami karácsonykor egy karácsonyi ajándékgyűjtő, mondjuk úgy egy ilyen cipős doboz akció, az már lassan 10 éve fut, ott évente 10-15 ezer ajándékcsomagot gyűjtünk össze a diákoktól. Tehát él ez a program, nagyon szeretik a diákok, és jó látni, hogy adnak és segítenek.
1: És ezen kívül a Mosoly Manók programon kívül még egyébként évközben milyen programjai vannak ennek a Segíts Velem résznek?
2: Ehhez érteni kell magát a Pontvelem okos programot. A program úgy működik, hogy a diákokat szelektív hulladékgyűjtésre biztatjuk, tehát hogy otthon a saját háztartásukban használt elemeket, vagy a mobiltelefonokat, vagy a háztartásban képződő sütőolajat, gyűjtsék, és ezt egyrészt ne dobják ki, vagy ne öntsék a lefolyóba, de hogyha összegyűjtötték, akkor vigyék be az iskolájukba, ott vannak gyűjtőpontok, tehát a résztvevő iskolákban 1200-1300 iskola vesz részt a programban, tehát ez egy nagy országos program, tehát vigyék be az iskolába az összegyűjtött elemet, telefontolajat, és ezért ők pontokat kapnak, és ezek a pontok, ezek értékkel bírnak, ezeket a pontokat vagy magukra költik, vagy a saját kis közösségükre, vagy felajánlhatják rászoruló társaiknak. És ez az a segítségem program, ami 10 sok éve működik, és a felajánlott pontokat a Máltai Szeretett Szolgálat látókörében levő rászoruló diákokhoz juttatjuk el, illetve nyilván annak az értékét. Tehát ez egy folyamatos program, tehát évközben is lehet segíteni.
1: Nagyon izgalmasan hangzik, és akkor ez nyitott bármely iskolának. Általános és középiskolák is jelentkezhetnek, van-e fókuszcsoport?
2: Magára a Pontelem Okos programra mind a két korosztály, tehát az általános és középiskola is fókuszban van. A program az általános iskolásokkal indult el, és egy olyan 3-4 éve nyitottunk a középiskolák fele is. Iskolatáska oldaláról nézve azért inkább az általános iskolások azok, akik iskolatáskát hordanak, a középiskolások már bármibe is rakják a tanszereiket, csak nem nézzen ki iskolatáskának. Tehát, hogy őket kevésbé célozzuk ezzel a programmal. Tehát ez a mosolytáska program, ez alapvetően az általános iskolásoknak szól. Egyébként tényleg az iskoláknak a regisztráció az kevesebb, mint 1 percig tart. A programban való részvétel teljesen ingyenes, viszont rengeteg tartalmat és rengeteg érdekességet és jó dolgot nyújtunk az iskolák a program keretében. Tehát akár pedagógiai módszertani eszközöket, amik segítenek a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdéseket megvilágítani, akár egy cselekvő gyakorlati programot, ami a szelektív hulladékgyűjtésről szól, vagy amiről most beszélünk, a karitatív, a egymás segítő tevékenységnek a megélését is segíti.
1: Köszönöm szépen. Hát akkor én remélem, hogy az iskolák, akik csatlakoztak már ehhez a programhoz, azok biztos, hogy tudnak róla, hogy van ez a mosolytáska program, viszont ha még nem csatlakozott az iskola itt, akár térségünkben is, akkor sosem késő. Érdemes figyelemmel követni ezt. Én nagyon remélem, hogy sikerül összegyűjteni minél több iskolatáskát, hogy mosolytsaljunk a gyerekek arcára. Köszönöm szépen. Éppen, hogy itt volt.
2: Én is köszönöm szépen, tehát lényeg.velem.hu szeptember 16-áig kell a dolgokat bevinni, táskákat az iskolába, és előre is köszönjük mindenkinek a segítségét.
1: Én pedig köszönöm az ön segítségét, a vendégem volt Matolcsi Miklós, a Pont Velem Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója, és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Pont Velem Okos Program közös adomány gyűjtéséről beszélgettünk, a mosolytáska programról. Köszönöm szépen.
3: Rádió a Családi Piknik válogatás műsorát hallottad, új műsorral vasárnap válunk, akkor új témák is érkeznek 11 és 16 óra között. Ha teheted, tarts velünk akkor is. Én köszönöm a figyelmedet, Kis György Krisztiánt hallottad.
0: Ha vasárnap, akkor Családi Piknik a 93.4-en. Reggel 6 óra van.
4: Reggel 6 óra van.
5: Még többen tesztelhetik mostantól a bubit. Rengetegen haltak meg a hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
6: Nachrichten,
7: Novel,
6: Noticias,
7: Novinky,
6: News,
7: magyarul és érthetően
6: hírek.
5: Még többen tesztelhetik mostantól a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a teszt célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg éves, bármilyen típusú bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 25-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést és a visszajelzések alapján finom hangolja a rendszert, írták. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, tájékoztatta a Sándor Palota az MTI-t. Az államfőhivatala emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez. Súlyog Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Hozzátették, a Velencei Bizottság megjelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben. Csoportos létszámcsökkentést jelent be a Richter gyógyszergyár, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk után. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a mély garázs, a postapark és a vasútállomás, valamint a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics Ilona részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot méghozzá haladéktalanul. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint Németországban a harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
4: Lelátó extra!
3: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. 11. idényét kezdi meg a Dabas férfi kézilabda csapatának kispadján Tomori Győző, aki 2016-ban vette át az akkor másodosztályú gárda irányítását és rögtön feljutott vele az élvonalba. Az előző idény végén 8 év után búcsúzott az NB1-től, de a szakember számos meghatározó játékosával, Zdolik Bencével, Pallag Péterrel, Ács Tamással, Tisza Leventével és Rónyiec Balázssal együtt nem hagyta el a klubot, amely azonnal vissza is jutott az első osztályban, olvasható a Nemzeti Sport oldalán. A kiesés után nehéz volt összetartani a csapatot, mert a játékosok már a gyenge őszi szezon után keresték a B-tervet, arra az esetre, ha nem tudnánk benn maradni. Végül sikerült néhány kulcsembert megtartani, akik fontos szereplői voltak a másodosztályban eltöltött idénynek, sőt rájuk volt építve a stratégia, nagyon elhivatottan álltak bele a munkába, nem vagyok biztos benne, hogy ez sok amúgy NB1-es szintű játékos megtette volna, mondta Tomori Győző a Nemzeti Sportnak. Átértékeltük a közép és hosszú távú jövőt a vezetőséggel is, és az újraindítás mellett döntöttünk, de nem volt elvárás, hogy egy év után visszajussunk. Magamtól nyilván ezt vártam, de fontos megemlítenem, hogy a klubvezérkar nem helyezett rám ilyen nyomást, a cél az volt, hogy építsünk olyan csapatot, amely a jövőben ütőképes lehet az élvonalban. Az edzőnek az elmúlt idényben volt egy NB1-es szintű sora, hozzájuk kellett felzárkóztatni azokat a fiatalokat, akik a klub utánpótlásából jöttek, vagy a NEK-ától érkeztek. Ez sikerült, a Dabas 9 ponttal előzte meg az Egert a végelszámolásnál, a Gárda NB1-B-s bajnok, a balátlövő Zdolik Bence pedig gólkirály lett. A fiatalokból és tapasztalt játékosokból álló keret helytelt, és a magját adja az első osztálynak nekivágó keretnek is. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
8: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
7: Rádió Dabas, az otthon hangja.
3: A hét utolsó munkanapjához érkeztünk el, hiszen 2026. július 3-a péntek van, 6 óra múlt néhány perccel. Én Kis György Krisztián vagyok, és a mai nap első óráját is együtt tölthetjük az év 184. napján, amikor is a kornélok és a somák ünneplik a névnapjukat. Nekik sok boldogságot, a születésnaposoknak hasonló jókat. Kezdünk is egy Oscar-díjas felvétellel, ez a Cap of Demon Hunters Cats dala és a Golden.
7: Az ország szívében
8: együtt a legjobbakkal.
7: Rádió Dabas,
8: az otthon hangja.
4: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked!
0: Miért? Hamarosan kiderül.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

A reggeli napindításban már is hozom a legfrissebb infókat az úton lévőknek. Az 542-es főúton a 7-es kilométernél Kiskunfélegyházán a 451-es főút csomópontja előtt kábelt fektetnek, emiatt a fél útpályát lezárták. Aztán az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. 5-ös főútról is hozok egy infót, méghozzá Kecskemét belterületéről, mert itt dolgoznak több helyen is. Egyrészt a 76-os és a 77-es, illetve a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani. És szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Aztán a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy pedig félpályás lezárás mellett végzik. És van még egy hírem az M5-ös autópályáról is, mert hogy megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópontot, M44-es autót felhajtó ágát. Így az M44-es autótól érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútól érkezők is ezt a csomópontjágat tudják már használni.

0: at the world. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4 Rádiódabas.
5: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Whitney Houston klasszikus felvételét dolgozta át Kygo, egy modern köntöst adva neki, ezt hallottad itt a 93.4-en az elmúlt percekben. A folytatásban pedig megnézzük, hogy miket ünneplünk, mire emlékezünk a mai napon. Talán a legfontosabb a nemzetközi műanyagszatyormentes nap, ami a mai naphoz kapcsolódik. Ez a lista egyetlen teljesen hivatalos és komoly tagja, amely arra kér, hogy ezen a napon teljesen mellőzd a nejlon szatyrok használatát. Na de lássuk, hogy mi van még ezen a mai listán. Például a Maradj távol a napfénytől világnap, és bár a nyár kellős közepén járunk, ez a nap arra ösztönöz, hogy bújj el az árnyékba, és kerüld a napsugarakat. Talán erre ma még természetes lehetőség is lesz a nap folyamán, hiszen azért felhők lesznek az égen. Aztán dicsérd meg a tükrödet nap is van ma. Ez a nem hivatalos ünnep arra biztat, hogy állj oda a tükör elé, és mondj valami igazán szépet a saját tükörképednek, növelve az önbizalmadat. Az engedetlenség napja is van ma, ezen a napon, természetesen a határokon belül, szabad egy kicsit lázadni a mindennapi merev szabályok ellen. A Comic Sans napot is tartják ma, ami július első péntekére korlátozódik, a világ leginkább utált, mégis legviccesebb betűtípusának az ünnepe. És ma van a Nemzetközi Kődobó és Kőhagyó nap, egy kedves kezdeményezés, ahol az emberek pozitív üzeneteket vagy vidám rajzokat festenek egy-egy kőre, majd elhelyezik egy nyilvános helyen, hogy egy idegen megtalálja és elmosolyodjon. Jöjjön néhány furcsa gasztronómiai kapcsolat is a mai naphoz, például ma van a babevés napja, egy nap, ami kifejezetten a babfélék fogyasztásáról szól, a környezeted legnagyobb örömére. Aztán a nemzeti csokis ostya nap is ma van, az édesszájúaknak dedikált amerikai ünnepnap, ahogyan a rántott kagyló napja, egy újabb tengeren túli gasztro őrület a tengeri herkentyűk rajongóinak. Na hát, van lehetőség bőven választani ma is. Miles Smith-szel megyünk tovább a folytatásban, hamarosan pedig érkezik majd Ordasi Brigi, akivel a reggel töltetitek.

0: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 2026. június 3-án, pénteken reggel, Ordasi Brigi vagyok, és ma velem ébredhettek itt a 93.4-en. Isten éltesse a Somákat és a Kornélokat, hiszen a mai napon őket ünnepeljük, ami pedig az időjárást illeti, hát továbbra sem lehet panaszunk, 20 fokot mutatnak most a hőmérők, és ez az érték a 29-esig emelkedik, és ahogy nézem, a hétvégén is hasonlóra számíthatunk, csupán reggel tapasztalhatunk némi lehűlést, ami azt jelenti, hogy 17-18 fokot mérünk majd a hétvégén, akkor a reggeli órákban. Nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Az M3-as autópályán Budapest felé a bevezető szakaszon két személygépkocsi ütközött össze a 12-es kilométernél. A középső sávot foglalják el a sérült járművek. Erősödik a forgalom a Budapest környéki utakon. Lassulásra, illetve szakaszos torlódásra kell készülni. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán a 10-es főúton a Sojmári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglód környékén és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében. Vezessetek óvatosan, és a hasonlót tapasztaltok, hívjatok minket a 29-562-562-n. 7 óra után vagyunk, egy perccel érkezzenek legfrissebb híreink, aztán pedig startolunk. Ébredjetek velünk, jó reggelt!
2: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked? Miért? Hamarosan kiderül.
3: Még többen tesztelhetik mostantól a bubit. Rengetegen haltak meg a hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
4: Nachrichten,
5: Novel,
4: Noticias,
5: Novinky,
4: News.
5: Magyarul és érthetően
4: hírek.
3: Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Velkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebb egy novemberi egynapos úton a Budapest a Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csaknem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mindegy 3300 parkolóautomata automatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település, 10 strandján, tették hozzá. Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
5: Rádió Davas, az otthon.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek. 7 óra után vagyunk, 6 perccel. Ordasi Brigé vagyok, és ma velem ébredhettek. Itt a 93.4-en. Jár a névnaposoknak egy plusz kávé, Isten éltesse a Somákat és a Kornélosokat. Kornélokat is nem sokára beszélgetünk, majd a kóbor névnaposokról is. Mindezek előtt nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M3-as autópályán Budapest felé a bevezető szakaszon két személygépkocsi ütközött össze a 12-es kilométernél, a középső sávot foglalják el a sérült járművek, vezessetek óvatosan, és lassul, szakaszosan torlódik az M1-es autópálya forgalma Budapest felé a Tata és Budaörs között kiépített terelésben. A torlódás elsősorban a külső sávot érinti, aki teheti és Budapestre tart, annak javaslom, hogy a belső sávot használja. Ha hasonló infótok van, 29-562-562, ez a telefonszámunk, már is indul a TikTok, méghozzá az Imagine Dragons felvételével, és hamarosan hozom a horoszkópot, maradjatok velünk, jó reggelt!
5: A 70-es,
6: a 80-as,
5: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
6: 93.4 Rádió Dabas,
5: az otthon hangja.
2: A TikTok támogatója a Viccink Tüzépke. Mert jó neked? Miért? Hamarosan kiderül.

0: Rádió Dobos az otthon hangja, ami volt Ed Sheeran itt a 93.4-en, 7:45 után 1 perccel. Hozom a horoszkópot, aztán pedig érkezik a vadfruttik, és nem sokára Moldován Ági mondja el a vételkörzet legfrissebb híreit. Nekem is vannak friss híreim méghozzá az utakról. Erősödik a forgalom Budapest felé az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es, a 11-es, a 31-es főúton, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti térségében. Vezessetek óvatosan, és a hasonló tapasztalatok hívjatok minket a 29-562-562-n. Most jön a horoszkóp, aztán pedig itt lesz a vadfruttik és a szemben a nappal.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Kedves Kos, ma könnyen azt érezheted, mintha egyszer mindenki belőled szeretne egy kicsit. Barátok, üzenetek, egy régóta halogatott meghívás, és a szerelem is versenyezhet a figyelmedért. A Bika már lélekben le is zárta a hetet, ám egy munkahelyi feladat vagy gyors adminisztrációs ügy még az utolsó pillanatban bekopoghat. Kedves Ikrek, ez a te napod lehet, hiszen minden felgyorsul körülötted, és te pontosan ezt szereted. Amikor több izgalmas lehetőség közül választhat, szóval ez a ma tényleg a tiéd. A Rák számára a nap első fele kissé feszültebben indulhat, különösen akkor a közös pénzről, kiadásról, vagy egy igazságtalannak érzett helyzetről kell beszélni. Egy az utolsó pillanatban érkező meghívás vagy terv hirtelen sokkal izgalmasabbá teheti az oroszlán hétvégéjét, mint amilyennek még reggel látszott. Kedves Szűz, valami mélyebb érzés már egy ideje foglalkoztathat, de talán eddig inkább próbáltad lekötni magad, mint sem igazán szembenézni vele. Pénteken megérkezhet ehhez a bátorság. A péntek a mérlegnél a romantikának, a kreatív ötleteknek és a könnyed társasági helyzeteknek kedvez. Egy váratlan beszélgetés vagy elejtett megjegyzés most új fényben mutathat meg egy kapcsolatot a Skorpió számára. A nyilas régóta készülhet egy beszélgetésre, amelyet eddig azért halogatott, mert nem tudta, milyen fogadtatásra számíthat. Pénteken azonban megtalálod a hangot. A bak megszokott napirendje most váratlanul felborulhat, és elsőre talán nem is örül annak, hogy át kell szerveznie valamit. Hamar rájöhetsz azonban, hogy ez a változás nem akadály, hanem kifejezetten jó irányba terel. Ma olyan ötlet vagy meghívás találhatja meg a vízöntőt, amely elsőre talán szokatlannak tűnik, túl spontánnak, vagy éppen túl merésznek. Mégis érdemes közelebbről megnézned. A péntek azt üzenheti a halaknak, hogy nem baj, ha egy terv nem pontosan úgy alósul meg, ahogy elképzelted. A családi, otthoni vagy baráti programok között lehet némi kavarodás, de ebből végül könnyen születhet egy kellemesebb, emberibb helyzet. Legyen olyan a napotok, amilyennek szeretnétek. Egy biztos, maradjatok továbbra is itt, az otthon hangján, ahol érkeznek a vadfruttik.
2: Déli időben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Wilserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.

kapcsolom magam, bámulok a semmiben.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Hallj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4. TikTok, minden hétköznap.

0: Rádió Dobason az otthon hangja, 3 perc múlva 7:30, Moldován Ági érkezik a vételkörzet a legfrissebb híreivel, de előtte nézzük, milyen időre számíthatunk ma. Egy hidegfront hatására a napsütést ma időnként gomoly felhők zavarják meg a térségünkben, de jelentős csapadék sehol sem valószínű. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, hajnalban 20, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Hasonló idő lesz egyébként a hétvégén is, természetesen ezt is megnézzük majd tüzetesebben. Most azonban érkezzenek legfrissebb híreink Moldován Ágitól.
1: Rádió Havas. 93.4.
2: Rádió Dabas.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék,
1: itt a reklám.
0: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Korszerűsítették a Dabasi Szakorvosi Rendelő hűtésrendszerét. Saját járdaépítési programot indít Alsó-Némedi. Nyárias, de szeles időnk lesz.
8: Hírmondó.
9: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
9: Első kézből.
8: Első kézből.
7: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit. Július 3-án pénteken reggel 7:30-kor Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Új korszerű hűtésrendszer működik a Dabasi Dr. Halász Géza szakorvosi rendelőintézetben, amely június 18-a óta biztosít kellemesebb körülményeket a betegek és az egészségügyi dolgozók számára. A fejlesztés az Ország Közepe Kistérségi Társulás beruházásában a versenyképes járások program támogatásával valósult meg. Az összesen 18,5 millió forintos beruházásnak köszönhetően a rendelőintézet vizsgálóiban és laboratóriumában a nyári hőség idején is megfelelő hőmérséklet fogadja az érkezőket, javítva ezzel a betegellátás komfortját és a munkavégzés feltételeit. A fejlesztések folytatódnak, a versenyképes járások program keretében az Ország Közepe Kistérségi Társulás a közeljövőben új labordiagnosztikai és informatikai eszközöket is beszerez. A tervezett beruházások célja, hogy tovább növeljék az egészségügyi ellátás színvonalát és korszerűbb feltételeket biztosítsanak a betegek számára. Saját járdaépítési programot indít Alsó-Némedi. A településen már korábban kihirdették, hogy járdaépítési programot kezdenek, azonban a jogi környezetet meg kellett hozzáteremteni. A program lényege, hogyha egy adott utcában az ott lakó ingatlan tulajdonosok legalább 66%-a szándéknyilatkozatban jelzi gyalogjárdaépítési szándékát, az önkormányzat megteszi a szükséges lépéseket. Megtervezteti és kivitelezi a járdát annak fejében, ha az ingatlan tulajdonosok befizetik a rájuk eső szakasz 50%-át. Dr. Tüske Zoltán polgármestert hallják.
10: Ennek a programnak az a lényege, hogy amennyiben egy utcában az ott lakó ingatlan tulajdonosok 66%-a szándéknyilatkozatban annak az akaratának ad hangot, hogy ők szeretnének gyalogjárdát építeni a saját utcájukba, akkor ebben az esetben az önkormányzat a saját költségén megvizsgáltatja egy útügyi szakemberrel azt, hogy melyik oldalra érdemes azt az adott gyalogjárdát elhelyezni, majd pedig ezzel a szakemberrel megtervezteti, készül egy tervezői költségbecslés, és ezt követően hoz az önkormányzat egy rendeletet, hogy létrejött itt ugye ez a gyalogjárda építési közösség, aminek következtében azok, akik esetleg nem akarnak beszállni az ügybe, azok is kénytelenek lesznek beszállni a rájuk eső résszel, vagy ha nem, hát rájuk lehet terhelni az ingatlanaikra ezt a költségrészt, és a tervezői költségbecslés alapján felhívjuk a lakosokat arra, hogy az adott ingatlanra eső építési költségnek az 50%-át legyenek szívesek egy elkülönített számlára befizetni, az építési költség másik 50%-át szintén az önkormányzat állja, tehát a tervezést is, és a második 50%-ot is az önkormányzat támogatása fogja kitenni. Ennek eredményeként, ha valóban megtörténik a lakosság részéről a pénzek befizetése, akkor az önkormányzat felvállalja, hogy választ kivitelező, műszaki ellenőrt alkalmaz, és az ő részvételükkel megépül az adott utcában az a járda rész az egyik oldalra.
7: Szivattyú cserét végzett tegnap a Daköv Kft. Nyáregyházán annak érdekében, hogy megszüntesse a hétvégenként rendszeresen jelentkező víznyomás csökkenéseket és vízhiányos állapotokat. Nyáregyháza ivóvíz ellátását két mélyfúrású termelőkút biztosítja, azonban a kettes számú kút teljesítménye az évek során jelentősen visszaesett. Míg a létesítéskor óránként 45 köbméter víz kitermelésére volt képes, jelenleg mindössze körülbelül 10 köbméter per órás kapacitással üzemelt, ami az egyes számú kút teljesítményének mintegy fele. A szolgáltató korábban már végrehajtott egy szivattyú cserét, ám az nem hozta meg a kívánt eredményt, ezért ezúttal egy nagyobb teljesítményű berendezést épített be, amelyet a korábbinál 18 méterrel mélyebbre helyeztek. A műszaki beavatkozás célja az volt, hogy hosszú távon megszűnjenek a nyári időszakban, különösen hétvégenként jelentkező vízhiányos állapotok, és biztonságosabbá váljon Nyáregyháza ivóvíz ellátása. Július 1-től jelentősen bővül az éjszakai közlekedés az agglomeráció felé, így Vecsésen is új járatok lesznek. Első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, illetve több irányban már közvetlen belvárosi indulással is. A nyár második felében újabb települések következnek, jelentette be Vitézi Dávid közlekedésért felelős miniszter. A vadon élő állatok számára helyeztek ki az elmúlt napokban vízzel teli edényeket Monori erdőn. A rendkívüli meleg nem csak az embereket, hanem a vadon élő állatokat is megviseli. A tartós kánikulában az őzek és más nagyvadak számára is egyre nehezebb természetes vízforrást találni. Ezért a mezőőrségben és a közterület felügyeletben dolgozók a Bogárzórét több pontján vízzel feltöltött ládákat helyeztek ki, hogy az ott élő őzek és más vadon élő állatok biztonságosan ihassanak a legforróbb napokon is. Új rendőrkapitány állt szolgálatba Monoron. A monori rendőrkapitányságot mostantól Novák Sándor rendőralezredes vezeti. Elődje Orosz Zoltán rendőralezredes rendőrségi tanácsos 10 éven keresztül szolgálta a várost. Azonnali hatállyal felfüggesztette a gyáli BKS-e annak a két sportolónak a sportolói jogviszonyát, akik megjelentek egy a közösségi médiában terjedő felvételen, amelyen többen bántalmaznak egy fiatalt, az esetek pedig mások végignézik és videózzák. Tomori Győző, a gyáli BKS elnöke közleményben tudatta, idézem, az egyesület minden olyan magatartástól egyértelműen elhatárolódik, amely erőszakos, mások emberi méltóságát sérti, vagy ellentétes a sport és közösségünk által képviselt értékekkel. Az esetet megvizsgálva a vezetőség úgy döntött, hogy az érintett két sportoló sportolói jogviszonyát azonnali hatállyal megszünteti. A gyáli BKS-e számára a tisztelet, a sportszerűség, a felelősségteljes viselkedés és a példamutatás alapvető értékek. Sportolóinktól nem csak a pályán, hanem azon kívül is ezek képviseletét várjuk el. Eddig az idézet.
8: az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
8: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
7: Ma egy újabb hidegfront hatására sokfelé marad a szeles idő. Az északnyugati északi szelet élénk erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, amelyekből elszórtan eső, zápor előfordulhat. A hőmérséklet délután 26 és 32 fok között várható. Köszönöm a figyelmet!
2: Igazi nyár! A 93.4-en! Hűsd le magad egy jó dallal! Itt az otthon hangján.

0: 93.4.
1: Rádió Dabas.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, csapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: Pontosan 3:48, jó reggel kívánok a most ébredőknek. Már is nyitjuk a gardróbot, sokféle ruhanemű ezúttal sem kerül elő. Íme a részletek, sok napsütésre számíthatunk, miközben egy északnyugatról délkelet felé haladó, szakadozott, frontális felhőzet vonul át fölöttünk. A felhőzetből néhol zápor kialakulhat, északkeleten az ég is megdörrenhet. Az északi-északnyugati szél többfelé megerősödik, de egy-egy viharos széllökés sem zárható ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Pénteken újabb hidegfront éri el térségünket, a fronthatásra érzékenyek körében gyakori panasz lehet a fejfájás és a migrén. Megnyúlhat a reflex idő is, ami az autós közlekedésben fokozza a baleset veszélyt, ezért most különösen fontos, hogy vezessünk óvatosan. Sokan küzdhetnek továbbra is tartós álmossággal, fáradtsággal. Már a hőmérséklet valamelyest mérséklődött, az elmúlt időszakban tapasztalt kánikula után nem szabad megfeledkezni a fényvédelemről, a szabadban ugyanis nagyon erős az UV-sugárzás. Vigyázzatok magatokra!
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas 93.4.

Rádió Debesans, otthon hangja volt Crush Adams, itt a 93.4-en 10 perccel 8 óra előtt. Anzáriával és a Pánográsszal folytatjuk, na meg néhány friss hírral az utakról. Az M0-es autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába egy személygépkocsi és egy kamion ütközött össze a Deák Ferenc híd előtt a 6-os főút csomópontjának környékén. A 14-es kilométernél a gyorsítósávot lezárták, a 6-os főút felől érkezők lassulásra és nehezebb besorolásra kell, hogy számítsanak. Vezessetek óvatosan, és a hasonló tapasztalatok hívjatok minket a 29562-562-es telefonszámon. 9 órakor kezdődik Stereo című műsorunk, amelynek első vendége Kőszegi Zoltán dobosváros polgármestere lesz, aztán 10 órakor érkezik hozzánk dr. Répás József Kiskunlacháza polgármestere. Ha kérdésetek van hozzájuk, akkor ugyanazt a számot tudjátok tárcsázni. Itt az otthon hangján, fúj még szél!

0: Rudabas.
1: Az otthonhang.
2: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
3: 29-562-62 ez a telefonszámunk, ide várjuk a közlekedési információkat. Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába egy személygépkocsi és egy kamion ütközött össze a Deák Ferenc híd előtt a 6-os főúti csomópontjának környékén. A 14-es kilométernél a gyorsító sávot lezárták, a 6-os főút felől érkezők lassulásra és nehezebb besorolásra számítsanak. Erősödik a forgalom a Budapest környéki utakon, lassulásra, illetve szakaszos torlódásra kell készülni. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglód környékén és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében. Lassul, szakaszosan torlódik az M1-es autópálya forgalma Budapest felé, a Tata és Budaörs között kiépített terelésben. A torlódás elsősorban a külső sávot érinti, aki teheti és Budapestre tart, annak javasoljuk, hogy a belső sávot használja. Tehát 29-562-562 ez pedig a telefonszámunk, vigyázzatok magatokra és egymásra is az utakon.
4: A távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét, feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
5: Nachrichten,
6: Novel,
5: Noticias,
6: Novinky,
5: News,
6: magyarul és érthetően
5: hírek.
4: Akik sorozatosan megszegik a szabályokat, veszélyeztetik az emberek egészségét, biztonságát és semmibe veszik a magyar törvényeket, azoknak nincs helyük Magyarországon, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Facebook bejegyzésében csütörtökön. Gajdos László posztjában a debreceni akkumulátoripari üzemmel kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva azt írta, helyre kell állítani az egyensúlyt az ipar fejlesztése és a környezetvédelme között, amely egyensúly az elmúlt 16 évben teljesen felborult az ipar javára. A paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe eljuttatása lehetőségeiről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhőrendszerét üzemeltető Budapesti Közművek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a szakemberek közösen elemzik azt, hogy a paksi atomerőmű és a Budapesti Közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhűjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Elhárították a műszaki hibát az osztrák szakaszon, így újraindult a forgalom a Hegyeshalmi határmenetben, közölte a MÁV Inform. Az Eurocity, Euronight és Railjet vonatok a teljes útvonalon közlekednek Bécs és Budapest között. A határforgalomban közlekedő EU régióknál a reggeli órákban még néhány vonat helyett az osztrák szakaszon pótlóbuszokra kellett átszállni. Éjjel azért nem közlekedtek a vonatok a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán, mert egy villámcsapás Ausztriában károkat okozott a vasúti pályán. A Pest vármegyei főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki megölte az édesanyját, majd elásta és lebetonozta a holttestet. Azt közölték, a manori férfi együtt élt italozó életmódot folytató édesanyjával és mozgássérült nővérével. A sértett ittas állapotban rendszeresen szidalmazta fiát, köztük a veszekedések mindennaposak voltak. A nő egy délelőtt folyamán nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott és kötekedni kezdett a fiával. Vitába keveredtek és a vádlott megfojtotta az édesanyját. A férfi később a ház bejárati ajtó előtti részén a térkőburkolatot felbontotta, gödröt ásott, oda helyezte el a holttestet, majd lebetonozta és leburkolta. Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: most! A hírek után kezdődik egy újabb óra.
5: 93.4 Rádió Dabas.
6: A régió leghallgatottabb rádió.
3: 8 óra után vagyunk 4 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ordasi Brigi vagyok, és ez továbbra is a TikTok. Itt a 93.4-en az otthon hangján. Remélem elkészült a kávé, valami finom reggeli, és mindenki szabadságon van, és élvezi a napsütést. De hogyha munkában vagytok, ott is kávézatok, és hangoljatok ránk, hiszen már is mondom, hogy miről írnak a mai újságok. Indul a lapozóra.
6: Az ország szívében.
5: Együtt a legjobbakkal.
6: Rádió Dabas.
5: Az otthon hangja.
2: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, ez volt a The Beavers itt a 93.4-en, 5 perccel, 4:49 előtt. Belecsapunk a lapozórába, aztán itt lesz Dárdai Blanka és Gerendás Senki című dala, de érkezik még ebben az órában Travis McCoy, valamint Robin Schulz. Mindezek mellett ne felejtsétek, hogy 9 órakor kezdődik Stereo című műsorunk, amelynek első vendége Kőszegi Zoltán Dobosváros polgármestere lesz, aztán pedig érkezik hozzánk dr. Épás József Kiskunlac háza polgármestere. Tartsatok velünk!
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja!
0: Soha nem látott csúcson a személyi kölcsönök, erről ír a haszon.hu. Idén májusban mintegy 131 milliárd forint személyi hitelt vettek fel a magyar háztartások. Ilyen magas összegre korábban nem volt példa. Magas szinten a lakáshitelek, a munkáshitel igénylése viszont jelentősen visszaesett. Részletek és a teljes cikk a haszon.hu-n. Jó hír érkezik az autósoknak, nagyot esett az olajár, ez már a portfólió cikke. A CD szerint az év végére akár 60 dollárig is csökkenhet a Brent olaj ára, miután fokozatosan megszűnnek a hormuzi szoros körüli ellátási zavarok, és ismét a piaci fundamentumok határozzák meg az árakat. A befektetési bank ezzel több más nagy pénzintézethez hasonlóan további áresésre számít az olajpiacon, írja a Bloomberg-re hivatkozva a Portfolio.hu.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: 93.4.
1: Rádió Dabas.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
0: Hallgass bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
2: Érdemi lendületet hozott a június az ingatlan piacon, erről ír az üzletem.hu. 2026 júniusában országosan 9862 lakóingatlan adásvétel köttetett, a lakás célú jelzálók hitelek várható szerződéses összege pedig elérte a 222 milliárd forintot, a Dunahaus havi tranzakciószám becslése és jelzálók hitel előrejelzése szerint. Részletek és a teljes cikk az üzletem.hu-n. Még nincs végleges új elnöke a NAV-nak, erről ír a portfólió. Kármán András pénzügyi miniszter csütörtök este közölte, nyílt pályázaton választják ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnökét. Korábban még úgy tűnt, hogy tartósan eldőlt az adóhatóság következő vezetőinek személye, ugyanis a tárca vezető hétfő reggel még azt közölte, hogy alapos szakmai egyeztetések után megszületett a döntés az új NAV vezetéssel kapcsolatban, és akkor meg is nevezte Tamásné Cinege Csillát, ami hosszabb távú megbízatásra utalt. Az ügy előzménye, hogy a választás sokan kritizálták, és Magyar Péter miniszter a csütörtöki tájékoztatón bejelentette, hogy nincs még NAV elnök. Részletek és a teljes cikk a portfolio.hu.
1: Szalagcímek egy órája.
0: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Rádiódobosan az otthon hangja, Hallott Pénz és Jude Law, valamint a Mielőtt megismertelek. Itt a 93.4-en, 2 perccel fél 9 előtt. Hamarosan kezdődik Stereo című műsorunk, Kőszegi Zoltánnal, Dobosváros polgármesterével. Ha kérdésetek van hozzá, akkor hívjátok a 2956-2562-t, 10 órakor pedig dr. Épás József Kiskunlacháza polgármestere lesz a vendégünk. Hozzá is érkezhetnek a kérdések ide az otthon hangja stúdiójába.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Regionális gasztronómiai körkép.
3: Aktuális menü ajánló.
2: 93.4.
0: A Sári ABC mai ajánlata hideg fahéjleves, pahéjas szilvakrém leves, aztán van túró töltelékes gombóc vaníliás morzsában, egyben sült tarja színes borsmártással, jázminrizssel, ropogós kacsacomb aszalt barackos káposztával és burgonyapürével, tökmagos rántott tőkehalfilé jázminrizssel. A Szarvasbangó Bistro & Catering mai ajánlata marhagulyás, penótos csirkehúsos tejszínes lazanya, sült hek csónakburgonyával és savanyúsággal, cukkinis le csó basmati rizssel, cigánypecsenye, tepsis hagymás, rozmaringos borgonyával és paradicsom batátával, illetve császár morzsa málna raguval. A konyha mai ajánlata jókai bableves, sertéssült vadasmártással, zsemlegombóccal, édes csilis ananászos csirkemell pirított tésztával, rántott csirkecomb, petrezselymes burgonyával, paradicsom salátával és fordított almás krémes, ez a desszert jó étvágya.
2: Reklám voltam, viszont hallásra!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29-361.
4: Van egy nap a nyárban, amikor egész Újhartyán együtt ünnepel. Július 4-én a Béla Gödör megtelik zenével, tánccal, nevetéssel és közös élményekkel. Délutántól egymást váltják a koncertek és a látványos bemutatók, miközben a gyerekeket egész nap játékok, kézműves foglalkozások és szórakoztató programok várják. Street food, borászatok, kézműves sörök, minden adott egy igazi nyári fesztivál hangulathoz. A színpadon többek között a Friday Band, Tóth Sárközi Barbara és Tóth Rihár gyermekkoncertje, Nádas Barbie zenekara, a Blues Archív, Matt Key, Kollár Clemens László és Mákó Kató, valamint a Presszó Band. A napot pedig DJ Blight zárja egy hajnalig tartó bulival. Újhartyáni Városnap, július 4-e. A belépés ingyenes, ott a helyed.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Rádió Dabas.
10: Az otthon.

0: Rádiódobosan az otthon hangjai volt a Kelemen Kabátban, és az elmúlt 20 év itt a 93.4-en 5 perccel 3-4-9 előtt. Folytatjuk a lapozórát, aztán pedig itt lesz a YouTube. Maradjatok velünk!
1: Friss,
2: frappáns,
1: finomra hangolt reggeli műsor.
2: Óramű pontossággal.
1: Tiktak.
2: Minden hétköznap.
1: Ébren vagy?
3: Hajolj közel, érezz, hogy érted vagyok.
2: Tiktak, a rádiódavas reggeli műsora.
1: Ébredj frissen és kalóriamentesen.
2: Tiktak, velünk garantáltan jól indul a nap.
4: Mire vársz, mire vársz, mire vársz?
1: Rádiódavas, az otthon hangja. Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádiódavas, az otthon hangja.
0: Veszélyes járvány terjed Európában, erről ír a pénzcentrum.hu. Egy Magyarországot is érintő Európa szerte megbetegedéseket okozó ukrán gyártású ízesített instant tészta állhat egy legalább 106 embert érintő szalmonella járvány hátterében. A fertőzés túlnyomó részt gyermekeket és fiatal felnőtteket érint, a betegek csak nem fele kórházi ellátásra szorult, írja a Zero News, amelyre hivatkozva megjelentette a cikket a pénzcentrum.hu. A Telex pedig az európai munkanélküliségről ír. Az Eurostat, az Európai Unió statisztikai hivatala közzétette a májusi Európai Uniós munkanélküliségi adatokat. A fő trend az, hogy éves bázishoz viszonyítva enyhén csökken a munkanélküliség, míg az idei évben alapvetően stabil a mutató. Ugyanakkor az ifjúsági munkanélküliség aggasztóan magas, és még növekszik is. Részletek és a teljes cikk a Telexen.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.
5: 93.4-en.

0: Fuck.
1: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Állj már le!
1: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Elég már, mi van veled?
1: Nagyon felpörögtem reggel.
2: Mi történt?
1: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
1: Tiktak,
2: minden hétköznap.
3: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Hallgass bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
2: Folytatjuk a lapozórát, immáron a bulvár oldalaknál járunk. Szívszorító döntést hozott családja érdekében Nóter Méri, erről ír a Bors. A mulató zene koronázatlan királynőjének tavaly mindössze 9 pihenőnapja volt, terem alatt rengeteg fontos családi eseményről, és alig találkozott szeretteivel. Nóter Mérit fogadott nagymamája meg is fenyegette, hogy ez így nem mehet tovább, változtatnia kell, amit ő komolyan is vesz. Részletek és a teljes cikk a Borsban. A Blik pedig Cseri Hannáról ír. Cseri Hanna és Bongor közösen nevelik a 9 hetes kislányukat, ám a boldog családi élethez nem vezetett egyenes út. A Berta Csongor néven született rapper sokáig küzdött a függőségével. A helyzettel pedig a feleségének is meg kellett birkóznia. Hogy hogyan, az a Blik cikkéből kiderül.
1: Szalagcímek egy órája.
0: Lapozóra.

0: a nap mögé.
1: Rádiódobosan az otthon hangja, minden szem és fül Sopronra szegeződik, hiszen elstartolt a Sopron Fest. Jó bulizást mindazoknak, akik a hétvégét Sopronban töltik. 9 óra van, úgyhogy érkeznek legfrissebb híreink, aztán pedig kezdődik Stereo című műsorunk Kőszegi Zoltánnal, Dabas város polgármesterével. Kérdés esetén hívjátok a 29 562 562-t.
2: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Az M0-es autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába egy személygépkocsi és egy kamion ütközött össze a Deák Ferenc híd előtt, a 6-os főút csomópontjának környékén. A 14-es kilométernél a gyorsító sávot lezárták, a 6-os főút felül érkezők lassulásra és nehezebb besorolásra számítsanak. Lassul, szakaszosan torlódik az M1-es autópálya forgalma Budapest felé, Tata és Budaörs között kiépített terelésben. A torlódás elsősorban a külső sávot érinti, aki teheti és Budapestre tart, annak javasoljuk, hogy a belső sávot használja. Vigyázzatok magatokra!
2: Akciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
3: Újra közszolgálatába állhat a közmédia. Erősödött a forint, óriásit nőtt a használt autó behozatal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
4: Nachrichten,
5: Novel,
4: Noticias,
5: Novinky,
4: News,
5: magyarul és érthetően
4: hírek.
3: A médiának szabadnak kell lenni, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia. Közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, hogy ennek az útnak a következő lépéseként nevezte ki az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. Az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába. A hozzátéve, hogy a kinevezés ideiglenes a közmédia állandó vezetőjét társadalmi és szakmai egyeztetés után nyílt pályázat útján választja ki a szakma. Kiemelte, hogy az ideiglenes vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása és racionalizálása, a propaganda megszüntetése és egy hiteles, független és objektívan tájékoztató médium kialakítása. Kiugró forgalommal zárta a fél évet a használt autó behozatal. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 42%-os bővülés a tavalyi júniushoz képest. Hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, közölte egy nagy hazai online autókereskedő portál. A tájékoztatás szerint a használt autó import 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendület adott a parlamenti választásokat követő jelentős forint erősödés. Az euró árfolyama az utóbbi negyed évben tartósan a 360 forintos szint alá került, a korábban jellemző 380-400 forintos sávval szemben. Rekordmeleg volt szerdán hajnalban, az áramfogyasztás viszont már csökkent. Miután kedden megdőlt az országos melegrekord, a hőség éjszaka sem enyhült. Szerda hajnalban új országos és budapesti rekord született a legmagasabb minimum hőmérsékletben, közölte a Hungaromet. A fővárosi lágymányos meteorológiai állomáson hajnalra mindösszesen 26,8 fokig hűlt le a levegő. Ez új országos rekordnak számít. A korábbi csúcs 26 fok volt, amelyet még 1950-ben mértek Pannonhalmán. A budapesti rekord is megdőlt, az eddigi 24,5 fokos értéket szintén lágymányosan mérték 2022-ben. A rendkívül meleg idő az áramfogyasztáson is meglátszott, bár a hétfői történelmi csúcsot ezúttal nem sikerült megdönteni. Vádat emelt a fővárosi főügyészség egy lengyel férfival szemben, aki 7 kg heroint akart becsempészni egy dupla falu bőröntben Kambodzsából Magyarországra, közölte a vádhatóság. A vádlott szőúli átszállással 2025. március 31-én érkezett Budapestre, amikor áthaladt az úgynevezett zöld folyosón, a szolgálatot teljesítő pénzügyőrök ellenőrizték. Ennek során a vádlott bőröntjének rejtett rekeszében megtalálták a heroint, és a különösen jelentős mennyiségű kábítószert lefoglalták. Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Ami szavakkal elmondhatatlan,
5: értelmet nyer.

0: Rádió Debes.
1: Az otthon hangja.
2: Stereo.
1: Stereo.
2: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
2: rejtélyek és megoldások.
3: Stereo.
2: Stereo.
4: A Stereo támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonlás.

0: Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
3: Folytatjuk a Stereót, illetve elkezdjük a Stereót itt a 93.4-en az Otthon hangján. Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Kőszegi Zoltán, Dabas város polgármestere. Szia, jó reggelt, köszöntelek a stúdióban.
4: Szia, Brigi. Nem is tudom, hogy már ilyenkor jó reggelt mondjunk-e, de hát azt hiszem, ebben a napszakban még lehet így köszönni, jó reggelt. Köszöntelek, nagyon gyorsan eltelt ez a hét, amióta utoljára beszélgettünk.
3: Így van.
4: És hát itt élünk ebben a kisvárosban, és valami miatt ugye Mészárdas egy épületben vagyunk, és azóta nem is találkoztunk, most találkozunk újra. Örömmel láttak, és köszönöm a lehetőséget. Van néhány témánk.
3: Jó néhány témánk van, úgyhogy vágjunk is bele. Szerintem a nap témája, a hét témája, az elmúlt időszak témája a strand volt, hiszen megérkezett a jó idő, és mindenki kíváncsi volt arra, hogy mikor nyit ki a dabasi strand. Nos, megtörtént, kinyitotta a strand, várja az érdeklődőket.
4: Így van, ez egy örömteli hír és téma, és nagyon szívesen beszélek róla, de közben itt még mindig a lelkemben van egy kis remegés, ahogy idefelé igyekeztem, volt még reggel néhány elintézni valom, aztán rohantam, hogy nagyjából 9-re itt legyek, és tudjunk beszélgetni. És képzeld el, hogy az ebrám milyen majdnem megrázó élményem volt. Egy idős bácsit láttam, hogy közeledik a járdához, tőlem jobbra, illetve a gyalogátkelőhöz. Lelassítok, megállok, átengedem a bácsit. Természetesen jobbra-balra nézek, és elindultam volna, és egy pillanat alatt egy rolleres gyerek ott van előttem. Tehát egy pillanat alatt megvan a baj, és erről beszélünk, hogy egy gyalog átkelőn, amikor arra számít az autós, hogy a gyalogos sebességével érkezik arra, az kiszámítható, látom, tudom, de amikor látószögön kívülről érkezik valaki egy gyors, viszonylag gyors járművel, ez egyszerűen kivételt, és egy pillanat alatt meg lett volna a baj, és csak gondolj bele most függetlenül attól, hogy milyen pozícióban vagy, persze, vagy ki vagy, de hogy egy ilyen baleset történik, még ha legkönnyebb kimenetelő is. Tehát nem mondom, hogy az életem futott le, de majdnem egy pillanat alatt, és ez döbbenetes élmény volt, úgyhogy egy okkal több, hogy erről tényleg beszéljünk. Ezt most én személyesen közvetlenül megtapasztalhattam, hogy ez nagyon-nagyon veszélyes dolog. Úgyhogy figyeljünk oda, a családtagjaink közül bárki ilyen járművel közlekedik, készítsük fel. Ugye ennek megvannak már a jogszabályi feltételei, és ezek egyre inkább szigorodni fognak. Nagyon-nagyon fontos az, hogy védő, bár a kisrácon sisak volt, tehát ez ideig rendben van, de ahogy a gyalog átkelőn átrobogott, és egy pillanat alatt odaért, szóval ez döbbenetes, tehát vigyázzunk nagyon, és hogyha körülnézünk, és látjuk a városban a közlekedőket, akkor most látjuk, hogy nyáron talán megszaporodott az ilyen rollerrel közlekedők száma, és most már olyan teljesítményű rollerekkel is közlekednek, amik segédmotoros kerékpárnak minősül 50 km/h sebességgel is tudnak haladni. Tehát ez azon túl, hogy egy ilyen kereszteződésbe hogyan érkezik meg, ez még azon túl is lehet balesetveszélyes, tehát nagyon-nagyon vigyázzunk, könnyen megvan a baj, ezt tapasztalhatjuk, és akkor a strand, ami örömteli, ugye, kaptam olyan Facebook bejegyzést, ahol azt jelezték, hogy polgármester úr, ezzel elkéstek. Én azt gondolom, hogy ezzel nem lehet elkésni, de az, hogy július 1-én nyitottunk, és egyáltalán ez szinte egy fél csoda, hogy sikerült mindent úgy összerakni, hogy megnyitottunk. Én mindenkinek köszönöm, először is hálásan köszönöm annak a legalább 200 embernek, 10-12 embernek, akik a mindennapokban rengeteget dolgoztak azért, hogy ez műszakilag, technikailag, szervezettségben ez készen álljon és működjön, hiszen ne feledjük el, hogy közben ott zajlik egy fejlesztés, és ezt a két területet abszolút fizikailag szét kellett választani. Ez a fejlesztés, az öt fejlesztés, ez tovább folytatódik, ez majd valamikor nyár második felére fog befejeződni, és közben pedig üzemszerűen, biztonságosan egy strandot kellett felkészíteni, átadni. De sikerült, megnyitott a strand. Én úgy tudom, hogy már több százan, az első két nap több százan látogatták, jön a hétvége. Remélem, hogy nem lesz olyan hőhullám, vagy olyan kánikula, ami attól tart távol.

0: minket, hogy egyáltalán kilépjünk az otthonunkból, de lesz legalább annyira meleg, ami csábít egy vizes hűsölésre. Úgyhogy egy olyan hétvégére számítok, hogy akik itthon vannak Dabason, fiatalok, családosok, kimennek és élvezik ennek a strandnak a szolgáltatását, alapszolgáltatását, lehetőségét, és volt a stranddal kapcsolatban néhány kérdés a csúszdákkal kapcsolatban. A csúszdáknak a felújítására, vagy új csúszdák beállítására néhány évvel ezelőtt készítettünk egy kalkulációt, ez az akkori számítások szerint 50-60 millió forint lett volna. Ezt nagyon nehéz előteremteni a költségvetésből a rengeteg feladat mellett. Most úgy látom, hogy vannak új technikai megoldások. Most az volt a fő cél, hogy az alapfunkció rendben legyen, a medencék működjenek, és a medencék környezetében megfelelő strandi környezetet tudjunk teremteni, és közben zajlik a fejlesztés, az öltfelületfejlesztés, és az már szépen lassan hozzá kapcsolódik az alapfunkcióhoz, sőt az kiegészítés, hogy mondtam, minden évszakban lehet majd használni a strandot, és erre majd visszatérek egy pillanatra. És a csúszdák, ugye főleg a fiataloknak ez egy olyan attrakció, egy olyan szórakoztatás, ami valóban tényleg még pluszban vonzóvá teszi a strandot. Mérlegeljük, gondolkodunk rajta. Most látunk egy-két újabb technikai megoldást, ezt a ponyvás csúszdás megoldást, ami nem igényel olyan bonyolult szerkezetet, és talán maga a ponyvás megoldás az egy egyszerűbb és olcsóbb, mint ezek a műanyag csúszdák. A műanyag csúszdák egy idő után az UV miatt nehezen bontható, vagy egyáltalán nem bontható el, nincs hol tárolni. Ez télen-nyáron kint van, az időjárás viszontagságai megeszik egy-két év alatt, és utána már nem tudják betölteni a funkciójukat, és ezt néhány évente lecserélni, ez egy több 10 millió forintos költség, úgyhogy erre valamit ki kell találnunk. Tehát a klímaváltozás, ez a modern világ, az igények is, és a klimatikus viszonyok, ezek mind olyan kihívások, amikre meg kell találni a megfelelő választ, és hogy a város teljesítmény képessége, költségvetési keretei belül meg kell találni a legjobb megoldást. Én most bizakodó vagyok, remélem, hogy a következő nyárra ezzel rendben vagyunk. A strandszezon zárultával, főleg, hogyha valamit kedvezményesen majd szezon után be lehet szerezni, akkor elképzelhető, hogy elindulunk, vagy tervezzük, hogy elindulunk, és talán jövőre jó eséllyel már ezek a funkciók is szolgálni fogják a strandlátogatókat. Tehát itt most én kihasználva a lehetőséget, hogy itt a rádióban beszélhetek róla, de majd a Facebookon is válaszolunk, illetve a közösségi médiában. Ez volt egy kérdés, illetve több kérdés. Erre ez lenne a válaszom. Most én személyesen is örülök, és remélem, hogy a város közösségének többsége is örül annak, hogy egyáltalán van egy ilyen hűsölésre alkalmas vizes felületünk, ahová el lehet menni, és nagyon-nagyon kedvező áron ott akár egy napot, akár több napot is a nyár folyamán eltölthetünk. És a késő nyitást én nem akarom magyarázni, tehát én gondolom, hogy még mindig nem késő, bár lehet, hogy abban az iszonyatos hőségben a múlt héten, ha nyitva lett volna a strand már, akkor lehet, hogy nagyon-nagyon sokan ezért hálásak lettek volna, de úgymond ezt dobta ki a gép, tehát erre volt lehetőség. Örülünk neki, hogy július 1-ével nyitni tudtunk, és voltak olyanok, akik nem értették, hogy mit jelent az, hogy több évszakosan, vagy a strand szezon befejeztével is használható lesz, és látogatható lesz. Erre még egyszer kitérnék, de majd ezt bővebben is ki fogjuk fejteni a későbbiekben, minden kommunikációs csatornát kihasználva, de most annyit említenék erről, hogy ugye az öltfelületfejlesztés az lehetőséget kínál majd arra, hogy ott sétálni lehet, bizonyos sporttevékenységeket lehet végezni, vagy egyszerűen csak kimenni, és egy csendes, nyugodt környezetben leülni, figyelni a természetet, egy padra leülni, olvasni, játszani, labdázni. Tehát ez lesz az egyik alapfunkció, és van néhány tervünk, szeretnénk olyan programokat elindítani, és ezeknek a programoknak ezek ilyen heti klubszerű foglalkozások lennének, ennek a részleteit még nem árulnám el, ami szerintem egy ilyen kuriózumként elindulna az országban. Nagyon sok mindent indítottunk már itt a városunkból, és aztán ezek el is terjedtek, vagy akár országos programokká fejlődtek. Tehát valami olyasmit szeretnénk, és itt annyit mondanék, hogy itt az állatbarátok, állatkedvelők számára szeretnénk valami olyasmit csinálni, ami egy ilyen rendszeres elfoglaltság lehetőségét fogja kínálni. Ez lenne az egyik. ami a több évszakos használatát teszi majd lehetővé, illetve vonzóvá majd az itt élők számára. És hát azon túl pedig azok az alapvető funkciók, hogy itt tényleg lehessen mozogni, pihenni, leülni, olvasni, csendben elmélkedni. Ez egy olyan ősfás környezet, amit badarság lenne nem kihasználni, tehát erre vannak terveink, elképzeléseink, úgyhogy ezekre a kérdésekre most itt a rádión keresztül ez a válaszom. És akkor a strand nyitva van, a napi jegyek és az egyéb családi jegyeknek az árait, azok megvannak, elérhetők a város honlapján, a Sportcsarnok Kft. Is megtesz mindent annak érdekében, hogy erről tájékozódjanak az emberek, egyébként rendkívül kedvező árak vannak. Van, aki megjegyezte, hogy van még Magyarországon olyan hely, ahol ennyire olcsó belépővel be lehet egyáltalán jutni, és valamilyen elfoglaltságot, vagy valamilyen szolgáltatást igénybe lehet venni, vagy valamilyen elfoglaltsággal el lehet tölteni jól a szabadidőt. Tehát igen, van. Ugyanis ez... Azt látni kell, akik annyira nem beavatottak abba, hogy egy város által fenntartott intézmény, legyen az kulturális intézmény, kulturális szintér, könyvtár, ugye ebbe a körbe tartozik a könyvtár is, hogy nagyon sok olyan szolgáltatás van, amit természetesnek veszünk, viszont ezeknek a fenntartása, üzemeltetése rendkívül költséges, és ezt üzleti alapon nem lehet működtetni. Tehát nem véletlenül nem működnek ilyenek üzleti alapon. Van néhány olyan kávézó, ahol mondjuk ilyen, ha nem is könyvtári szolgáltatás, de és nem akarok most reklámot csinálni egyiknek sem, de hát akik ilyen helyekre beszoktak térni, ők tudják, hogy ott egymást kiegészítve tud akár üzleti alapon is működni, de ez inkább a nagyvárosokban vagy plázákban, tehát ilyen helyeken lehet. Egy kisvárosban üzleti alapon ilyen szolgáltatásokat nem lehet végezni, tehát itt a közösség büdzséjéből, kasszájából, a város költségvetéséből kell erre fordítani, és ezek értelemszerűen nem a bevételekből, a napi jegyekből, a béletekből fogja fenntartani magát, hanem a költségvetésből ki kell egészíteni. Most ha attól, hogy mondjuk megemelné az üzemeltető napi szinten duplájára, vagy mondjuk másfélszeresére a napi díjakat, ezzel néhány százezer forinttal, vagy maximum mondjuk egy-másfél millió forinttal több bevétel lenne ebben a két hónapban, nem ezen múlik az üzemeltetés, azt inkább biztosítjuk a költségvetésből, és akkor inkább legyen valóban olcsó, vonzó mindenki számára. Az a középtávú vagy hosszú távú tervünk, hogy az árértékarány az abszolút, úgymond a fogyasztó oldaláról ez egy rendkívül kedvező dolog legyen, hogy ne azt mondjuk, hogy ha valami olcsó, akkor az nem is jó, hanem azt mondjuk, hogy nem drága, megfizethető, de minőségi és jó szolgáltatásokat nyújt. Tehát ez a célunk, hogy ezt teremtsük meg. Most az idei nyáron a fő vívmány az, hogy meg tudtunk nyitni, és a fejlesztéssel párhuzamosan működni tud a strand, és az alapszolgáltatások működnek, a következő évben pedig fejlesztjük tovább, és már a nyári strandos, akár csúszdás lehetőségeknek a tárházát is szeretnénk bővíteni. Ez egy terv. Reméljük, hogy sikeres lesz, és nem fogjuk bezárni, ahogy mondtam, nyár végével, hanem folytatódik tovább ilyen szabadidős tevékenységgel, és akkor egy utolsó záró gondolat, hogy akkor a télen mi van. Télre pedig olyan téli, ami nem csak télre vonatkozik, akár szaunás szolgáltatásokban is gondolkodunk, hogy ezt most egy üzemeltető bevonásával tesszük, vagy az önkormányzat a mi saját üzemeltetőnkkel, a Sportcsarnok Kft-vel fogja ezt megvalósítani, ezt most még nem látom, nem tudom, de van egy ilyen tervünk, hogy családi társasági szaunákkal szereljük fel, vagy építsük ki ezeknek a lehetőségét a strandon, részben bent a tavak, egyik részén a stégeken, részben pedig a kint a parton, és akkor ezzel valóban négy évszakossá tud válni a létesítmény. Ezek a terveink, és ezt még egyszer mondom, nem lehet elégszer ismételni, hogy nem is volt eladási szándék az önkormányzatnak, nem is lesz, ezt önkormányzati kézben kell tartani, ez óriási kincs, és azt hiszem, hogy ezt a piacon nem lehetne olyan értéken eladni, megközelítőleg sem, mint amennyit ez ér, hogyha ezt újra létre kellene hozni, mire ezek a fák megnőnének, azok a létesítmények, amik ott vannak, ezek megépülnének, ezek milliárdokba kerülnének, és több évtized lenne. Tehát ezt egy városi közösség nem engedheti el, úgyhogy ezt teljesen felelősség, teljesen kezeljük, és foglalkozunk ezzel. Én úgy látom, hogy fókuszba került ez a téma, És azok a témák, amiket mi vagy a hivatalos oldalunkon, vagy én a saját Facebookomon próbálok kommunikálni, hogy mi is zajlik, mi történik ezzel, én úgy látom, hogy ez óriási érdeklődést övezte, és nagyon sokan hozzászóltak, nagyon sokan véleményezték, és köszönöm azt a sok lájkot, akik örültek annak, hogy megnyitott a strand, és vannak vele hosszú távú terveink. Úgyhogy köszönöm szépen a visszajelzéseket, szükség van erre, mert ezek megerősítenek minket abban, hogy jó úton járunk, jó irányt tűztünk ki, és hogy érdemes ezzel foglalkozni.
1: Amire még sok-sok visszajelzés érkezett, az a kérdés, felvetés, hogy a város szeretné-e, hogyha a VB közvetítések közösségi szinten zajlanának, és ezzel kapcsolatosan is van egy fejlesztés, hiszen a Fiatalok utcájáról is tudunk már beszélgetni.
0: Így van. Köszönöm, hogy felvetetted. Igen, készítettünk egy ilyen gyors közvéleménykutatás, vagy véleményeket kértünk be, és megközelítette az 1000 véleményt formáló számot, és ennek a nagyon nagy többsége, 99,9% abszolút pozitívan reagált erre, örültek neki, lájkolták, hogy igen, legyen közvetítés. Megvizsgáltuk, hogy ennek milyenek lennének a technikai feltételei, mivel nem csak a technikai feltételei, hanem milyen anyagi ráfordítással lehetne ezt úgy megvalósítani, hogy ezt korábban sikerült úgy megoldanunk, hogy üzleti érdekeltséggel, reklámok bevonásával a LED falat telepítő, üzemeltető, ez önköltségen, illetve pontosabban önkormányzati költségek nélkül saját maga üzleti modelljében ezt megoldotta, ennek a technikai feltételeit, mi nekünk a helyszínt, a környezetet kellett biztosítani, és a járulékos, mondjuk humán erőforrást kellett ehhez hozzárendelni, és ez így működött a legutóbbi labdarúgó világversenyen, az EB-n. Ráadásul ott érdekeltek voltunk, a magyarok kint voltak, tehát nagy volt az érdeklődés. Most sajnos a magyarok nincsenek kint a világbajnokságon, de ettől függetlenül a világ legnépszerűbb sportága a klasszikus labdarúgás, az európai labdarúgás is. Hát az időeltolódás, ugye mivel ez az amerikai földrészen van, ennek ellenére a szervezők eléggé jól szervezték, tehát az európai időben is nagyon sok meccs megnézhető. Viszont mire mi ezt letárgyaltuk, akkor kiderült, hogy ez nagyon-nagyon sok millió forint. Most nem mondom a számot, de 5 és 10 millió forint közötti összeg lett volna az, hogy ennek a technikai rendszerét megteremtsék, és mondjuk az egész VB alatt ezt a szolgáltatást biztosítani tudjuk. Láttuk, hogy naponta legalább maximum egy meccs van olyan időpontban, ami látogatott lenne, és ezek többsége hétköznapon, néhány hétvégén, és hát próbáltunk egy üzleti modellt számolni, hogy ugye az önkormányzatnak ebből bevétele nem származna, maximum néhány vendéglátóval kötnénk egy megállapodást, abból valamennyi bevétel befolyna, de maximum a 5-10%-át tudná az önkormányzat visszaforgatni a költségvetésbe, tehát erre elkölteni mondjuk, vegyünk egy közép költséget, mondjuk egy 7-8 millió forintot, és ebből visszafordul mondjuk 504-500 ezer forint. Ez így most így kockázatos is, és valószínűleg a egyszerűbb volt lájkolni és jelezni azt, hogy igen, ez jó lenne, de ez mégsem az a lebonyolítás, mint egy Európa-bajnokságon, kevés meccs, rossz időkben, a többségében. És akkor arra az elhatározásra jutottunk, hogy akkor üzlet alapon megteremtjük a feltételést, a lehetőségét annak, hogy az utolsó héten a 4 nagy meccs, a 2 elődöntő, a bronz meccs, tehát a harmadik helyért vívott meccs és a döntő lesz kivetítve, tehát azt hiszem, hogy ez a 18-ai héten lesz. Ezen a héten itt a főtéren ezek nagy kivetítőn megtekinthetők lesznek, és megpróbálunk egy ilyen közösségi jó hangulatot teremteni ide a főtérre, és addigra körvonalazódik értelemszerűen az, hogy most már 16 közé jutottak a csapatok, aztán most a következő körben meg lesz a 8-as, és amikor meg lesz a 8-as kör, hogy a 8 csapat vív majd mérkőzéseket azért, hogy ki kerüljön be az elődöntőbe, akkor akár már azt is el lehet indítani, hogy mondjuk egy szavazással válasszunk csapatot magunknak, a város válaszol egy vagy két csapatot, egy első számú második, és reméljük, hogy a város többsége által kiválasztott csapat, akiknek szívesen szurgol a város közössége, vagy akár kialakulhat két tábor is, ők remélhetőleg bejuthatnak arra az utolsó hétre, már az elődöntőkre, és akkor már van tétje, tehát lehet már tényleg ilyen szurkolói hangulatot teremteni, tehát ezt tervezzük, aztán majd az élet rendezi ezt, mint nagy rendező, hogy hogyan is fog ez alakulni, de ezt megelőzni egy Fiatalok utcája a programunk, amivel úgy felvezetnénk, úgymond egy kicsit ide szoktatnánk, vagy ide irányítanánk a város fiataljait, a Fiatalok utcáját az egykori Miénk itt a tér programhoz hasonlóan szerveznénk itt a Nagy Platánfák árnyékában a gimnázium és a városháza épülete közötti térre vagy területre, és akkor itt lennének olyan alkalmak, találkozási pontok, akár mozgás és szórakozási lehetőségek folyamatosan, amik ide csábítják a fiatalokat, itt tudnak találkozni, és ez menne egész nyáron. Ezt péntek, szombat tokra mindenképpen tervezzük, de hogyha igény van rá, vagy kialakul az igény, akkor ezek akár folyamatosan minden nap nyitva lévő lehetőségek lennének, megfelelő kultúrált és megfizethető vendéglátásban gondolkodunk, ebben keressük a partnereket, a kollégák már elég jól állnak a szervezésben, tehát a jövő hét péntek lesz a nyitónap, akkor fogunk indulni, és aztán felvezetődik az egész a VB utolsó hetére, a VB utolsó hetén a főtéren kivetítőn lehet a nagy meccseket, az utolsó meccseket megnézni, és aztán pedig ez a Fiatalok utcája program folytatódik tovább nyár végéig, és ennek a tapasztalatait leszűrve, aztán megpróbálunk egy olyan lehetőséget teremteni a városban, akár egy ponton mindenképpen, vagy egy térben, ami a fiatalok számára tényleg egy ilyen találkozási, leülési lehetőséget kínál, biztosít időjárástól és évszaktól függetlenül. Az majd a következő lépés lesz, de most a nyárra fókuszálunk stranddal, Fiatalok utcájával, VB közvetítéssel és ilyen hasonló programokkal. Aztán majd ne feledjük el, hogy lesz majd Rétes utca is Sáriban. Ugye az a Sári búcsú időszakában van, tehát vannak itt helyben is lehetőségek és programok, de hát azért sok család ilyenkor nyaralást szervez Balatonra, Belföldre, Külföldre. Azt kívánom, hogy mindenki találja meg a számára a legkedvesebbet, legalkalmasabbat, de ha itthon vagyunk, akkor ne hagyjuk ki az itteni lehetőségeket, éljünk ezzel, és találkozzunk, mert egész évben ritkán nyílik rá lehetőség. Ezzel is kezdtük, hogy mi hiába vagyunk egy házban, egész héten nem találkozunk, csak hetente egyszer. Tehát ez szerintem, ha odafigyelünk, akkor több alkalmat és lehetőséget is tudunk arra találni, hogy találkozzunk és beszélgessünk. Úgyhogy szép nyarat kívánok, de még nincs vége a beszélgetésnek.
1: Még nincs vége, innen fogjuk folytatni. Vendégünk továbbra is Kőszegi Zoltán, Dabasváros polgármestere. Maradjatok velünk.
2: Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
2: rejtélyek és megoldás.
3: Stereo.
2: Stereo.
4: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
5: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Tessék!
7: Itt a reklám.
6: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
8: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
9: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
10: Volkswagen.
11: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
12: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
13: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
3: Folytatjuk a Stereót itt a 93.4-en az Otthon hangján. Vendégünk továbbra is Kőszegi Zoltán, Dabasváros polgármestere. Azzal indítottuk az előző blokkot, hogy nyitott kapuk várják a dabosi strandra érkezőket, és hát ezt a blokkot is nyitott kapukkal indítjuk.
4: Igen, egy új kezdeményezést indítanánk el először egy próba jelleggel. Ugye számos gyermekintézményünk van, amelyeknek az az első számú feladata, vagy alapfeladata, hogy a mindennapokban a gyermekeket kiszolgálja, legyen az bölcsőde, óvoda, iskola. A bölcsődék és óvodák önkormányzati fenntartású intézmények, teljes körben az önkormányzat felelőssége, hogy ezek hogyan üzemelnek, hogyan működnek. És hát ott játszótereink vannak, legtöbb esetben szép árnyékos udvaraink, és hát ezen gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne azokban az időszakokban, amikor az intézmény zárva van, mondjuk hétvégi napokon, vagy szünidőben, amikor mondjuk éppen nem ügyeletes az adott intézmény, lehetővé tenni azt, hogy kívülről is ezek az udvarok, ezek a játszókertek vagy játszóterek látogathatók legyenek, elsősorban a közvetlen környezetben élők számára. És hát így mérlegelve azt is, hogy a városban hol vannak játszótereink, elérhető olyan parkjaink, ahol a szabadidőt el lehet tölteni játékosan, ezeket hogyan tudjuk kiegészíteni ezeknek az intézményeknek a kertjeivel, udvaraival, játszófelületeivel, és arra jutottunk, hogy most minden körülményt figyelembe véve két intézménynek a játszókertjét vagy játszóterét megnyitjuk. Az egyik a Manódombi bölcsődeit, elsősorban a lakótelepiekre gondolva, annak ellenére, hogy van játszótér és játszófelület a Jubilami Parkban, a DS környezetében, de mégis, hogyha csak egy negyed órára, fél órára akar leszaladni egy kisgyerekkel, mondjuk egy apuka, még az anyuka készíti a vasárnapi ebédet, akkor erre legyen lehetőség. És így megnyitnánk a Manódombi bölcsődének az udvarát, illetve a Bobita óvodának a Szent István út felé eső épület együtteséhez tartozó játszóudvarát is megnyitnánk. Ez lenne a Nyitott Kapuk programnak az első két helyszíne. Ezt most a következő hetekben fogjuk biztosítani. Ügyeletet természetesen most a nyári diákmunkásokkal, vagy az ő szolgálatukat bevonva ezt megteremtjük. Van még néhány tisztázandó dolog, ilyen felelősségi kérdések, hogyha ne adj Isten valamilyen baleset történik, tehát ezekre még ki kell térnünk, ezeket le kell pontosítani, le kell tisztázni. Volt egy olyan tervünk, hogy még a Napsugár óvoda is bekapcsolódik ebben, viszont a Napsugár óvodában olyan mosdóknak a fejlesztése valósul meg most, hogy az udvari építkezések folynak majd következő hetekben, hogy a gyerekek, amikor az óvoda működik, akkor az udvarról közvetlenül be tudjanak menni anélkül, hogy az épületen belülre kelljen menni, ezért olyan mosdókat fejlesztenek vagy építenek, amik kintről az udvarról közvetlenül elérhetők. Mivel építési terület lesz, ezért a Napsugár óvodát nem tudtuk bevonni, viszont jelezték intézményvezetők, vannak már kérdések, és tudom, hogy megfogalmazódtak ezzel kapcsolatosan aggályok, és maradjunk abban, hogy ez egy nyitó próba program lenne. Meglátjuk, hogy egyáltalán mennyi igény van rá, mennyire örülnek ennek, mennyire veszik igénybe, és hogyha igen, akkor szeretnénk ezt majd kiterjeszteni a jövőben, illetve akár ezt propagálni, és kezdeményezni, hogy ezt az országban bárhol más településeken is meg lehet szervezni, meg lehet oldani. Tehát ez a nyitott kapuk programnak a lényege és a célja, hogy ezt az infrastruktúrát olyan időszakokban is használjuk, amikor nem intézmény szolgál, vagy az intézményben lévő gyermekeket, hanem az intézmény környezetében élőket is. És ez egyébként lehet akár hosszú távon, vagy középtávon a város számára egy költséghatékonyabb megoldás is, mert inkább célszerű ezeknek a játszótereknek, játszóudvaroknak az eszközállományát folyamatosan, vagy gyakoribban, sűrűbben cserélni, újítani, és akár újabbakkal kiegészíteni, mert akkor ez egyik hozadéka az, hogy a mindennapokban az intézményben ellátott gyerekek még jobb játszótereken, még jobb infrastruktúrával kiszolgálva tudnak játszani, és költséghatékonyabb is, mert egy új játszótérnek a megépítése, ma már egy középjátszótér megépítése is sok 10 millió forint, egy komolyabb látványos játszótéré pedig már akár 100-150 millió forint is lehet. Tehát, hogyha belegondol valaki abba, hogy egy városban mennyi feladat van, mennyi csak az intézményeknek a fenntartása, felújítása, ezzel kapcsolatos kötelező feladatok önmagukban nagyon-nagyon sok 100 millió forintot igényelnek minden évben. Tehát emellé még minden évben mondjuk csak erre a célra 100 milliókat költeni, ez a mai gazdasági helyzetben fizikai lehetetlenség, tehát meg kell találni a legjobb megoldást. Én azt gondolom, hogy nagyon sok év szól amellett, hogy ez egy jó irány lehet. Tehát a nyitott kapu programban most ezzel a két intézménnyel kezdünk, és hát biztos vagyok benne, hogy a környezetükben élők számára ez egy új lehetőség lesz, és remélem, hogy tovább tudunk majd lépni, és tényleg ez is egy egész városra kiterjedő, vagy akár egy országra kiterjedő jó kis program lehet majd. Mi leszünk a próba, ugye szokták mondani, hogy a pudik próbálja az evés, úgyhogy biztatok minden kis gyerekes családot, hogy kóstolják meg ezt a pudingot, éljenek a lehetőséggel, és aztán az igényekhez próbáljuk majd szabni a kabátot is, meg hozzárendelni a forrásokat, hogy ha ez egy jó programnak bizonyul, akkor ezt tovább tudjuk majd fejleszteni.
3: A fejlesztések új ötletek és gondolatok mellett most nézzük meg azokat az eseményeket, amelyek az elmúlt időszakban zajlottak a városban, illetve hát a város falain kívül, hiszen ha jól tudom, akkor Bábel Balázsnál jártatok a múlt héten. Erről beszélgettünk egyébként múlt pénteken is.
4: Igen, Érsek atya személyesen hívott meg, felhívott telefonon. Szeretné, hogyha együtt, tehát velük ünnepelnék a Kalocsa Kecskemét Érsekség egyházi közösségével, és természetesen vele az ünnepeltel, az 50 éves pappá szentelésének 50. évfordulóján, a szentmisében, ami múlt szombaton volt 10 órakor, és hogy a misén a bevezetők köszöntőjében a híveknek, az ott együtt ünneplőknek jelezte, hogy napra és percre pontosan 50 évvel azelőtt szentelték pappá a Gyóni templomba, ahol ő kisgyerekként már minisztrált, azon a településen, ahová született, ahol felnőtt, és hát ugye erre hívott erre az alkalomra minket, ez az aranymise pappá szentelésének 50. évfordulója. A nagy hőség ellenére örömmel vettünk részt a szentmisén, és fogadtuk el a meghívást. Feleségemmel, Judittal mentünk el, és hát megadatott nekünk, hogy egész közelről lehetünk részesei mindennek. Nagyon sok paptestvére, püspökök és hívők százai vettek részt a szentmisében. Egy nagyon szép ünnepi szentmise volt, egy hálaadó szentmise. Én gratulálok püspök atyának, Bábel Balázsnak, érsek úrnak. 50 év szolgálat, az mindenben sok. Tehát 50 évet itt a földi létben úgy eltölteni, hogy ez csupa szolgálat a mindennapokban, és azon túl, hogy az egyházát is természetesen az Istent, elsősorban az Istent szolgálta, de hogy az egyházi közösségnek egy nagy csoportját, vagy egy nagy csokrát így keblére ölelni, és akkor őket minden nap valamilyen módon szolgálni, és azt erősíteni, hogy ezek a közösségek érezzék a hovatartozást, hogy legyenek nagyon komoly erkölcsi alapjaik az életben, és hogy legyen támaszuk, és legyen közösségi életük. Ezt ilyen egyházmegyei szinten szervezni, koordinálni, ez egy óriási felelősség és óriási feladat. Rengeteg plébánia, rengeteg plébániai közösség, és azon túl pedig ugye a rendszerváltás után az egyházak nagyon sok olyan feladatot vettek vissza, kaptak vissza, amit évszázadokon keresztül végeztek a szociális karitatív tevékenységtől, az oktatási tevékenységen keresztül. Ebben is élen járt az ő egyházmegyéje, szerintem nem néztem ennek utána pontosan, de hogy látom, arányaiban sokkal több oktatási nevelési intézményt vállalt magára, mint átlagosan egy átlagos egyházmegye vagy püspökség. Úgyhogy ez ő nem riadt meg soha a feladatoktól, és én úgy látom, hogy ő óriási támasza volt személyesen, és a rendkívüli műveltsége, és a világra való nyitottsága révén, tehát olyan személyiség, amivel szerintem az oktatásban, a nevelésben résztvevő pedagógusok ezt nagyra értékelték, mi sem bizonyította jobban, mint hogy amikor a ünnepi szentmise véget ért, akkor a szomszédos gimnáziumban volt egy agapé, egy szeretett vendégség, és ott az egyik asztalnál számos hölgy foglalt helyet, és én azt gondoltam először, hogy ők a kórusnak a tagjai. És hát hiszen ennyien, és hölgyek ilyen sokan egy helyen, és kiderült, hogy mindenki valami apró ajándékkal, valami személyes kis gesztussal érkezett, ott voltak a Szentmisén, és utána az agapén, hogy püspök úrnak, Bábel Balázs ések úrnak, városunk szülöttének, személyesen megköszönnék azt a sok jót, amit kaptak tőle. Ezt annyira jó volt látni, tehát amikor ennyi szeretet, ennyi hála sugárzik egy olyan szolgálattevő ember felé, adott esetben most konkrétan Bábel Balázs felé, ez olyan szívet melengető, szívet dobogtató érzés volt, és nagyon jó volt ott lenni, tehát ezt is megtapasztalni. A Szentmise önmagában egy óriási, nem csak élmény, hanem egy ilyen belső lelki feltöltődés, és tényleg egy lehetőség arra, hogy az ember így visszatekintsen a saját életére is, hogy az, amit maga mögött hagyott közszolgálatban, az annak milyen nyomai vannak, milyen eredményei voltak, tehát én ezt megpróbáltam a saját életemre is egy kicsit így levetíteni. Hát ő, neki 50 év jutott eddig ebből a szolgálatból, és hát bízom benne, hogy még püspökként is, bár most már elérte azt a korhatárt, amikor a pápák a püspököket visszahívják, és akkor újakat neveznek ki, most ez még várat magára, de bízom benne, hogy ő még ebben az egyházmegyében még sok jót és szolgálatot tud teljesíteni, de mi szeretettel várjuk és látjuk őt itt Taboson mindig, mindenkor. Talán, hogyha elérkezik ez az idő pillanat, akkor onnantól kezdve még többször találkozhatunk vele, még többet láthatjuk, és talán a mi saját közösségünket, ahonnan ő elindult, ahová született, ahonnan elindult az ő életpályája, talán még többet tud majd nekünk visszaadni, vagy még több mindenben tud majd nekünk itt segíteni, hogy tényleg egy szerető és szerethető közösségként tudjuk élni az életünket a továbbiakban. Én várom ezt az időszakot is, de ezzel együtt azt kívánom, hogy ameddig csak lehet, maradjon aktív, és legyen elég motivációja és kellő háttere ahhoz, hogy valóban ki tudjon még teljesedni ebben a hivatásban. Hálás vagyok, hogy ott lehettem, hálás vagyok ő érte, és egyúttal természetesen gratulálok is neki, és hát folytatjuk tovább szerintem mind a ketten valamilyen módon a szolgálatot, és hát azt hiszem, hogy a barátságunk is, vagy a mi személyes kapcsolatunk is csak erősödött ezzel a szentmisével, vagy ebben a szentmisében még ez is megerősödött, úgyhogy köszönöm szépen, és nagyon hálás vagyok, és örülök, hogy néhány gondolat erejéig erről az élményemről beszélhettem.
3: Szerencsések vagyunk, mert mindig van mit, mindig van kit ünnepelni. A köztisztviselők napját is megünnepeltük a városban, illetve a Semmelweis nap is közeledik.
4: Így van. A Semmelweis nap ugye július 1-én úgy zajlik az egész országban, hogy az egészségügyi intézmények dolgozói, ahol ez lehetséges, ezen a napon pihenhetnek, szabad napjuk van, de hát ugye egy kórházban vagy egy olyan ellátási rendszerben, ahol ott kell lenni, ott ugye ez mindenkire vonatkoztatva ez nem valósítható meg. Nekünk is meg volt az ilyen értelemben a mi egészségügyi intézményeinkben a Semmelweis nap, de az ünnepség maga, az majd jövő héten pénteken egy hét múlva lesz, és itt fogjuk a kitüntetéseket is átadni. Volt egy módosítás a legutóbbi képviseletestület ülésen, az alaprendeletünket kiegészítettük, tehát a Semmelweis napkor egy halászkésza díjat szoktunk adni, és most kiegészítettük, hogy van egy első és egy második fokozat, úgyhogy két kitüntetést fogunk átadni majd a jövő pénteken a városi Semmelweis napi ünnepségünkön. Én már a közösségi média felületén is, és személyesen is köszönetemet fejeztem ki, itt ezzel kapcsolatban voltak negatív hangok. Én azt tudom mondani, hogy ez az egyik terület, tehát a szociális szféra, az egészségügyi ellátórendszer, az oktatás, ahol az abban dolgozó szolgálatot teljesítők rendkívüli terhet kapnak minden nap. Óriási a leterheltség, óriási a felelősség, és hát csúnya szóval azt is lehet mondani, hogy egy idő után előfordulhat a kiégés, vagy fáradtság, tehát azok az emberek, akik az egészségügyben bármelyik szegmensékben dolgoznak, ők ugyanolyan emberek, mint bárki más, és őnekik is megvannak a napi gondjaik, problémáik, és hogy elképzelhet, hogy valaki megérkezik a saját intézményébe, és elkezdi végezni a dolgát, és mondjuk már egy ötödik türelmetlen páciens vagy beteg után lehet, hogy nem a leginkább elvárható türelemmel és mondjuk kedvességgel reagál le egy adott helyzetet vagy szituációt. Ilyenek előfordulnak a mindennapokban. Ezt közlekedést is szoktam mondani a közlekedésben, de egy munkahelyen, nagyon sok élethelyzetben és szituációban. Tehát ettől én még emiatt, vagy ennek ellenére én még nagyon-nagyon óvnék mindenkit attól, hogy nagyon éles, nagyon metsző kritikát fogalmazzon meg az egészségügyel, és különösen az egészségügyben dolgozókkal kapcsolatban általánosan. Hogyha valakivel személyesen van egy, vagy volt valakinek egy negatív élménye, akkor szerintem érdemes arra törekedni, hogy azt ott egyből rendezni, vagy tisztázni, hogy ez mi váltotta ki. Ha ez így nem működik, akkor valamilyen csatornán vagy úton keresztül el kellene érni, hogy vagy az intézménnyel, vagy valakivel az intézmény vezetésével ezek tisztázódjanak. De hogy kimegyünk a közösségi térbe, és ott válogatatlan szavakkal, vagy minősíthetetlen kritikával az egész egészségügyet, különösen egy ilyen ünnepnaphoz kötődően, kapcsolódóan elkezdi valaki csúnya szóval mondani, alázni, vagy gyalázni, és kétségbe vonni azt, hogy az ott dolgozó emberek a legjobb tudásuk szerint és fáradhatatlanul végzik a dolgokat. Ez szerintem részben túlzás, még hogyha valós, konkrét, személyes negatív élmény vezérelte is. Nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk, vigyáznunk kell. Ez egy családon belül is, egy baráti körön belül is nagyon mérlegelni kell, hogy egy kritikát vagy egy észrevételt hogyan csomagolunk, hogyan fogalmazunk meg. Tehát nem szabad szerintem mondjuk egy egész egészségügyi társadalmat mondjuk megbélyegezni, vagy arra nagyon negatív képet rávetíteni, azért, mert előfordul, hogy van néhány kellemetlen szituáció, helyzet, vagy rossz élményünk. Én összességében is nem akarok példákat mondani, de talán ettől fogják megérteni az engem hallgatók, vagy minket hallgatók és követők, hogy mire is gondolok, amikor és ki kell mondanom egy-két nevet. Tehát, hogyha a Nagyvolt doktor úrnak az több évtizedes munkáját a kardiológián valaki megnézi ezt az alázatot, ő neki még a testbeszéde is csupa alázatról szólt évtizedeken keresztül, és hogy hány ember életét mentette meg, és hogyha valaki általánosságban véve az egészségügyét elkezdi bírálni, akkor az ilyen típusú embereket, az ilyen orvosokat, vagy az őt kiszolgáló asszisztenciáját is illeti ezzel a kritikával. De itt van Récsen doktornő, akit nagyon-nagyon sokan ismernek a szemészeten. Ő a hatalmas tudásával, tapasztalatával bemegy a fővárosi szemészeti klinikára, ott végigcsinálja a rendelést, közben elvégez nem tudom hány műtétet, és utána megtiszteli a mi városi és térségi közösségünket azzal, hogy egy ilyen nap után kijön mondjuk 5 órára ide rendelni, és mondjuk este 8-9-ig itt rendel, hogy ezt fel tudjuk mi becsülni, hogy ez egy mekkora ajándék és mekkora kincs, hogy vannak ilyen emberek, akik orvosok, akik ilyen szinten szolgálják a mi egészségünket, hogy nagyon-nagyon óvatosak legyünk, és emellett vannak sajnálatos módon vannak kellemetlen szituációk, szoktuk hallani ezeket a kritikákat, hogy nem veszik fel a telefont, nem kedvesen szóltak vissza, nem volt türelem, igen, vannak ilyenek, de most ebben anélkül, hogy azt mondanánk, hogy ezzel együtt fogadjunk el mindent, én akkor elmondom, hogy én hogy gondolom, hogy miben tudunk mi segíteni, ezen már hetek óta gondolkodunk. Itt megpróbálunk szakemberek bevonásával, kócsokkal, olyanokkal, akik mentáltrénerekkel segíteni a mi egészségügyünk, tehát a dabasi egészségügyünk leterhelt dolgozóit azzal, hogy segítséget nyújtunk számukra abban, hogy hogyha már ilyen kiégés határán vannak, vagy valami miatt a, akár magánéleti, vagy egzisztenciális, vagy bármilyen gondok terhelik őket, és ezért nagyon nehéz a hivatásukat teljes lelkesedéssel végezni, akkor adjunk nekik egy ilyen típusú segítséget, vagy támaszt, hogy ők a mindennapokban úgymond hiba nélkül, vagy anélkül, hogy kritika illesse az ő szolgálatukat és munkájukat, tudják végezni a tevékenységüket, és ebben nem szeretnénk magukra hagyni őket. Én nekem volt egy nagyon szép élményem, amikor Blanka lányunk várandós volt, és bekerültünk egy kórházba, még a várandóság előtt, már bocsánat, hogy ilyen apró részleteket osztok meg a hallgatósággal, és bocsánatot kérek a családomtól is, mert ezért szoktam kapni, hogy miért hozok ide családi példákat, de talán így még hitelesebb. Hogy ugye ő szeretette volna elkerülni a császáros szülést, mert falfekvéses volt a dobonkos, az unokánk, és hát találtunk egy olyan kórházat, ahol azt mondták, hogy ezt ettől függetlenül ezt vállalják a magyar protokoll ellenére, és akkor bementünk, és mi volt az élményünk? Bementünk, és várakoztunk a folyosón, és a folyosón nagyon szép idézetek voltak a falon. Tehát ilyen kellemes, kedves, megnyugtató, bizalmat ébresztő, tehát az intézmény iránt bizalmat ébresztő, és az egyik ajtó mellett volt egy csengő, a csengő mellett egy kis tábla, a táblára nem az volt írva, hogy kérem, csengetéssel ne zavarjanak, hanem az volt, hogy nyugodtan csengessenek, mi azért vagyunk, hogy önöknek segítsünk, jó helyen vannak. És erre mondtam azt, hogy akkor ezt a mi intézményeinkben is be lehet vezetni, úgyhogy ezen gondolkodunk, csak ezt meg kell, hogy előzze az, hogy mi ezt a kollégáinkkal, az egészségügyben dolgozókkal ezt átbeszéljük, hogy segítsünk nekik abban, hogy tényleg ők a mindennapokban, ha kiírunk egy ilyen táblát, akkor az mindig úgy is van. Mert az meg még nagyobb csalódás, hogy mondjuk kiírjuk, hogy szeretettel várjuk, biztonságban van, mindent megteszünk önért, és aztán egy következő pillanatban pedig az ellenkezőjét tapasztalja, az pedig még durvább. Tehát mi ezen gondolkodunk, fáradozunk ezen, keressük a módját, és én remélem, hogy a sok-sok nehézség és társadalmi feszültség ellenére ezt a légkört, ezt a helyzetet meg tudjuk teremteni, és ezzel párhuzamosan pedig folyamatosan igyekszünk az infrastruktúrát fejleszteni. És egy utolsó zárómondat egészségügy szemelvesznap kapcsán, hogy az egészségügyi ellátórendszerünknek ezt az ászlóshajóját, a szakorvosi rendelőintézetet most közel 200 millió forinttal fejlesztjük. Van folyamatban egy informatikai fejlesztés, ami sajnos közbeszerzésben akadályokba ütközött, de folyamatban van, és vannak ezt közbeszerzéseink, labor, diagnosztikai berendezés, volt most egy klimatizálás vagy hűtéstechnikai fejlesztésünk, amit természetesen tovább folytatunk, és ezek zajlanak, ezek továbbra is fő célkitűzéseink, és hát ugye két egészségügyi centrum fog épülni a városban, Gyónon és Alsó-Dabason kiváltjuk a régi rendelőket, és ez tovább fog emelni az egészségügyi alapellátás színvonalát Dabason. Ezeknek a tervei elkészültek, közbeszerzés előtt állunk, erről már részleteiben fogunk beszélni. Erre szerettem volna még kitérni szerveim ezt nap kapcsán, és akkor még ide kapcsolódva még egyszer én személyesen nagyon-nagyon hálás vagyok asszisztenciának, orvosoknak, és azt kívánom nekik, hogy bármilyen nehézséggel küzdenek, bármilyen teher is van rajtuk, a mindennapokban tudják úgy szolgálni az egészségügyet, az itt élő embereket, hogy ebben senkinek ne legyen sérelme, és mindenki úgy érezze, hogy valóban értük vannak, mert itt tudom, hogy értük vannak, de ez néha sajnos nem így sikerül. Mi pedig, akik bármilyen ellátásban részesülünk, mi is talán egy kicsit próbáljunk meg még türelmesebbek lenni. Én döntéshozóként, városvezetőként azon vagyok, hogy az itt élők életminősége ezen a területen is javuljon, és a rendszerben tevékenykedő dolgozók pedig körülményei is javuljanak, és ezáltal még harmonikusabb és még jobb ellátás legyen. Bízom benne, hogy így lesz. Úgyhogy az egészségügyhöz fordulóknak azt kívánom, hogy minél kevesebb betegséggel küzdjünk, de ha már így van, akkor minél előbb jussunk rajta túl, és az egészségügyben dolgozóknak pedig köszönöm az eddigi munkát, és azt kívánom, hogy jó körülmények között, megbecsülésben, és teljes mentális és motivációs épségben tudják a hivatásukat teljesíteni. Isten áldja őket, köszönöm szépen, hogy vannak, és azt kívánom, hogy nyáron ők is töltődjenek fel, és azokkal a tervezett mentális támaszokkal, amikkel készülünk, ezekkel együtt a következő időszakot pedig oldjuk meg együtt közösen. Isten áldja őket, köszönöm az egészségügy minden dolgozójának.
3: Nagyon-nagyon elszaladt az idő, úgyhogy tényleg egy fél mondatban emlékezzünk még meg a köztisztviselők napjáról, hiszen ezt is megünnepelte a város, volt mód és lehetőség egy kicsit beszélgetni, kocintani, együtt lenni.
4: Igen, köszönöm szépen, talán nekem az lenne a leghitelesebb, hogyha erről beszélnék a legtöbbet, hiszen az én munkámat, az önkormányzat munkáját, a döntéshozók munkáját a helyi közhivatalban dolgozók, vagy köztisztviselőként szolgálatot teljesítők segítik a legjobban, hiszen a döntés előkészítés, a döntés végrehajtást azt nagy részt ők végzik, a hozzá kapcsolódó adminisztrációt. Tegnap volt a mi belső kis ünnepségünk, egy kis köszöntéssel, kis műsorral. Annyit a tegnapiról ezt csak a mieink hallották, tehát ez nem kap nagy nyilvánosságot, hogy én azt mondtam, hogy mivel az emberek nem tudják szétválasztani a választott testületet, az önkormányzat képviselőtestületét, polgármestert a hivataltól, ami talán meg lehetne magyarázni, de most ebben nem fogok bele. Éppen ezért mondjuk, hogyha a polgármestert vagy az önkormányzatot bírálatok érik, vagy kritizálják, ez ma most egy trend, hogy mi kapunk hideget, meleget, hogy ez egyszerűen rávetül a köztisztviselőkre is, és az szerencsétlen. Én azt mondtam nekik, és ezt mondom ezúton is, hogy én az eddigi munkámmal, és ez a mostani munkámmal is, és ezután is, amíg erre megbízatást kapok és lehetőséget, én a legjobb tudásom szerint, a legnagyobb tisztességgel korrektan végeztem, végzem és fogom végezni. Tehát ő nekik nem kell attól tartani, hogy miattam, vagy az én munkám miatt az ő megítélésük rossz lehet. Az a trend, ami van most, és mondjuk egy turbulens időszakban elég komoly kritika és bírálat éri az önkormányzatokat, vagy az önkormányzati vezetőket, ez egy szerencsétlen helyzet, de mi egymásnak vetjük a vállunkat, és a mindennapok munkájával, eredményeivel, megoldásaival, a magunk szolgálatával tudjuk igazolni azt, hogy valóban a közszolgálatában állunk, és ők maguk is. Én ezt nagyon-nagyon köszönöm nekik. Sajnálom, hogy ezt a két területet összemossák egyébként az emberek, és erről biztosítottam őket, és köszöntem meg nekik. Nagy Nébe, aki a kitüntetettünk, aki az év köztisztviselője, kollégánknak a feladat köreit, a feladatait, azokat az ügyeket, témákat, területeket, amiket ő felölel és amivel ő foglalkozik, ezt ha most itt felsorolnánk, akkor ennek a műsoridőnek legalább a negyedét elvenné. Tehát ezt el sem tudják képzelni a városban élő emberek, hogy a mi hivatalnokaink mennyit dolgoznak, és mennyit tesznek azért, hogy ez a város működjön az intézményeivel, a szolgáltatásaival, a kötelező feladatokkal, a brutális adminisztrációval minden együtt. Szóval én a jegyzőasszonnyal a hálámat fejeztem ki, megköszöntem, és arról biztosítottam őket, hogy én rám továbbra is számíthatnak, és mindenképpen mellettük vagyok, és én is bízom bennük, és számítok rájuk, hiszen tudom, hogy nélkülük ez a város nem az lenne, ami, és ezért nem lehetünk eléggé hálásak, úgyhogy ezúton is köszönöm szépen nekik, Nagy Nébe állnak, még egyszer szívből gratulálok a nagy nyilvánosság előtt is, de majd a városi újságban természetesen készül vele egy interjú, meg szerintem ti is behívjátok majd, úgyhogy köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem róluk, tehát a Szemelvesz napja kapcsán és a köztisztviselők napja kapcsán a közszolgálatban lévőket én ezúton is a két területen köszöntöm. Hálás vagyok nekik, és azt kívánom, hogy a hivatásukat tekintsék továbbra is ugyanolyan küldetésnek, mint eddig, és hogy ha vannak is benne negatívumok, meg rossz élmények, annak ellenére mindig inkább a serpenyőben mindig a jó oldal legyen a több, és ezért legyenek mindig motiváltak, mindig töltődjenek fel, a nyarat pedig ők is használják ki, és a szeretteikkel, és a kedvelt, szeretett elfoglaltságukkal töltsék majd a nyárnak a nagy részét. Isten áldja őket, jó pihenést, és akkor várjuk őket a közszolgálatában a továbbiakban is. Köszönöm nekik még egyszer, és nekik is, de mindenkinek, aki ma hallgatott minket, vagy követ majd valamilyen formában, nagyon-nagyon szép nyarat, nagyon-nagyon szép hétvégét, szép nyarat kívánok, és ne feledjék, amikről itt beszéltünk, ezek lehetőségek, ezekkel éljünk, sok-sok program vár minket, stranddal, egyéb szórakozásokkal, szinte minden generációt, úgyhogy ez a mi városunk, ezért szeretjük, mert ennyi minden van benne, és én pedig azért szeretem többek között, mert minden nap ad nekem kihívást és feladatot, és én egy olyan ember vagyok, aki szereti a kihívásokat és a feladatokat, ebben élem az életemet, úgyhogy erre vállalkozom a továbbiakban is. Köszönöm szépen a lehetőséget, Brigi, és örülök, hogy találkoztunk, remélem, hogy jövő héten többször találkozunk.
3: Így legyen.
4: Neked is, és a kollégáidnak is nagyon szép hétvégét kívánok.
3: Viszont kívánjuk, vendégünk itt az Otthon hangján, Kőszegi Zoltán dabasváros polgármestere volt, köszönjük szépen.
0: Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Aranykorona.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék,
5: itt a reklám.
6: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
7: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Láttam, megnyitott végre az új üzlet.
8: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
7: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
8: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
7: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
8: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
1: Ne várjon a csodára! Legyen Ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
0: 93.4 Rádió Dabas.
9: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
10: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
9: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
10: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
9: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
10: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
9: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 0425. marketing@radiodabas.hu.
0: 93.4
10: Közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
9: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 0425.

0: Közlekedési információkkal megyünk tovább, 10 óra 12 perc van, és az útinfon tájékoztat bennünket arról, hogy lassulás, szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tata és Budaörs között a kiépített terelésben. A torlódás elsősorban a külső sávot érinti, de Tatánál mindkét sáv arra szól az átcsarolás előtt, aki teheti és Budapestre tart, annak már javasolt a belső sáv használata.
1: Még többen tesztelhetik mostantól a bubit. Rengetegen haltak meg a hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Még többen tesztelhetik mostantól a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a teszt célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg éves, bármilyen típusú bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 25-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést és a visszajelzések alapján finom hangolja a rendszert, írták. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, tájékoztatta a Sándor Palota az MTI-t. Az államfőhivatala emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez. Súlyog Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Hozzátették, a Velencei Bizottság jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben. Csoportos létszámcsökkentést jelent be a Richter gyógyszergyár, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk után. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a mély garázs, a postapark és a vasútállomás, valamint a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics Ilona részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot méghozzá haladéktalanul. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint Németországban a harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: Egy percen múlt 4:11, bele is kezdünk a következő órában. Folytatódik tovább a sztereó, és ebben az órában is lesz egy beszélgetés. Méghozzá Kiskunlacházára fogunk ellátogatni. Vendégünk lesz dr. Épás József polgármester. Aktuális dolgokról, eseményekről fogunk beszélgetni hamarosan.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
0: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
0: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
0: Stereo.
1: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
3: Ez továbbra is a Stereo itt a 93.4-en, és ahogy említettem, a következő órában Kiskun Lacházára látogatunk el. Dr. Répás József polgármester a vendégünk, akit köszöntök is a műsorban. Jó reggelt!
4: Jó reggelt! Tényleg jó napot! Igen, kinek mi is köszöntöm a nézőket, hallgatókat.
3: Kezdjük is a beszélgetést, mert hogy az időnk az szűkös már, úgyhogy aktuális témákról fogunk beszélgetni. Nyilván amivel érdemes kezdenünk, illetve amivel kezdenünk kell a beszélgetést, az az elmúlt egy-másfél hét eseménye. Ugye túl vagyunk az első extrém kánikulai napokon, megdőlt ugye a valaha mért legnagyobb magyarországi hőmérsékleti rekord is. Hogyan vészelt át Kiskun Lacháza ezt a pár napot? Nyilván itt azért leginkább a vízfogyasztás is, ami kérdéses, illetve ugye a különféle intézményekben hogyan tudtátok fogadni például azokat, akiknek szüksége volt például segítségre?
4: Hála Istennek nem volt fennakadás a vízellátásban. Néhány évvel ezelőtt történt nálunk egy jó vízrekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, egy pici bővítés is, és ennek révén hál' Istennek a szükséges vízmennyiséget tudtuk biztosítani a lakosság számára, tehát nem volt vízkorlátozás, fennakadása az ellátásban. Természetesen az intézményeink jelentős része légkondicionált, tehát ott azért viszonylag normális körülmények között tudtak dolgozni a kollégák, ilyet biztosítottunk olyan helyeket is, ahogyha esetleg valaki igényelni, hogy szeretne hűsülni, akkor be tud menni egy viszonylag klimatizált helyiségbe, tehát nem volt ilyen gond probléma. Nem tudok olyan esetről a városban, hogy valaki rosszul lett volna, hogy valamilyen probléma érte volna miatt, hogy volt az extrém meleg. Alapban oda kellett figyelni, tehát itt a folyamatos folyadék utánpótlás, bevitel, meg lehetőleg minél kevesebbet a napon. Mi is rendeltünk el home office-t, tehát aki lehetett, az otthon dolgozhatott, illetve azon kollégáink, akik kint a közterületeken végzik a munkát, ott is csak korán reggel dolgoztak, tehát a napközben munkavégzésre szüneteltettük. Hát igyekeztünk megtenni mindent annak érdekében, hogy gond probléma ne legyen. Hát hál' Istennek reméljük, hogy talán túl vagyunk rajta ezen a hőkupolán, bár egyesek azt mondják, hogy még vissza fog jönni.
3: Hát azért, hogy júliusban, augusztusban ez még elő szokott fordulni. Hát majd meglátjuk, viszont visszatérve a vízközműszolgáltatásra, azért itt említetted, hogy itt azért volt felújítás az elmúlt időszakban. Ez azt jelenti, hogy ha akár egy húzamosabb terhelés ismételten, akár egy hasonló extrém időjárási eset kialakul, akkor a város bírni fogja, tehát ez ebben nem lenne fennakadás. Illetve ugye, ami a másik szokott még lenni, ugye az elektromos szolgáltatás is szokták, hiszen ugye ez is extrém terhelést kap ilyenkor, főleg ugye amiatt is, hogy rengetegen használják a különféle légkondicionáló berendezéseket. Ilyen tekintetben hogyan áll a város?
4: Hát igen, azért mi is a lakosság figyelmét felhívtuk arra, hogy azért oké, rendben az ivóvízellátás, de azért az autót ne ivóvízzel mossuk vezetékes vízzel, illetve hát a kertet se vezetékes vízzel, ivóvízzel locsoljuk, hanem lehetőség szerint vagy mellőzik, vagy pedig ha van furt kút, akkor mindenféleképpen arról. És hát a medencék kérdése egy nagyon fontos dolog, mert az a nagy hatalmas több köbméter vizet tartalmazó medencéket feltöltik sokan, ez óriási vízkivételt okoz egy adott pillanatban, és hogyha azt, mit tudom, hetente, két hetente cserélik, akkor az nagy mértékben csökkenti. Tehát itt is azért egyfajta megtartóztatás lenne szükség. Én elhiszem, hogy mindenki szeretne hüssölni meg tényleg csobbanni egy jó, de akkor, amikor az ivóvízellátásban ilyen komoly fennakadások vannak, mint Pest megyében tapasztaltuk, hogy több mint 100 településen kell bevezetni, akkor azt gondolom, oda kell figyelni rá, mert valóban drága kincs az ivóvíz.
3: És az áramszolgáltatás?
4: Áramszolgáltatásra is nem voltunk, ott sem tapasztaltunk olyat, hogy ingadozás vagy kimaradás lett volna itt a légkondicionálók és egyebek miatt. Ez nem jelenti azt, hogy a későbbiekben nem jelentkezhet. Tudjuk, hogy az elektromos hálózat azért eléggé túl van terhelve országosan, kicsit előregedett is, és a többi, tehát ez benne van. Ivóvíz vonatkozásában tudom azt mondani, hogy amikor volt a felújítás, akkor egy új kutat is fúrtunk, tehát úgy biztosítva van. Meg mi nem függünk más településektől, saját önálló rendszerünk van víz és szennyvíz tekintetében, de természetesen mi is tervezünk új kútfúrását az részben azért, mert hogy a lakosság számunk is lassan növekszik, tehát van rá igény, meg a biztonság szempontjából is fontos, hogy az ilyen extrém meleg esetén akkor ne legyen gond.
3: Kicsit ugrálunk az időben. Ugye most az elmúlt egy-másfél hétről beszéltünk, de most egy nagyobb ugrás lesz, még visszaugrunk az önkormányzati választásokhoz, itt az országgyűlési választásokhoz, mert hogy ugye új képviselője van a régiónak. Ugye dr. Bilisics Zita lett a térségnek az országgyűlési képviselője. Kicsit új helyzet alakult ki itt Pest vármegyében, ugye három körzet, pontosabban négy körzet is ide tartozik hozzánk, és ugye itt van egy körzet, ami ugye újra lett osztva a lakosság szám miatt. De a lényeg az, hogy megtörténtek ugye a választások, és megvan az új országgyűlési képviselő. Történt-e már egyeztetés, illetve vannak-e olyan fontosabb kérdések, amiben majd esetleg a következő időszakban a segítséget várjátok tőle, vagy az együttműködést, mert hát azért nyilván itt vannak olyan kérdések, amik akár átnyúlhatnak más választókerületbe is.
4: Igen, mert találkoztunk természetesen több alkalommal is, elmondtuk nagy vonalakban a várost leginkább foglalkoztató problémákat, ami igazából nagyon sok településen hasonló, itt elsőlegesen a pénzügyi forrásoknak a szűkössége, mint olyan, illetve a feladatok és hatásköröknek az újragondolása. Elvileg a kormány dolgozik azon, hogy a korábban elevelt hatásköröket és jogköröket visszaadják az önkormányzatoknak, és kíváncsian várom, hogy konkrétan melyekről lesz szó, és milyen mértékben, milyen módon. Természetesen a többlet feladat, az többet forrást is igényel, tehát ezt a kormánynak a biztosítania kell. Hát a legfontosabb most az lenne, hogy a szolidaritási adó, mint olyan, az tényleg minél hamarabb újra gondolásra kerüljön, vagy megszüntetésre, illetve a súlyadó kérdése is ott felvetődött, hogy azt is részben jól lenne, ha visszaadnák az önkormányzatoknak. Mert a legfontosabb dolog azt hiszem mindenhol az utálozatoknak az előregedése, tehát vagy utakaszfaltozása, régi utaknak a karbantartása, felújítása, tehát ez ami legégetőbb és a lakosságot leginkább foglalkoztató kérdés. Én is kíváncsian várom, hogyha ezek az uniós források az jönnek, abból jut az önkormányzatoknak, és tudunk-e valamilyen szempontból előre lépni. De hát sok feladatát kellene, egy új óvodát is építenünk, a bölcsödénket kellene bővíteni, tehát nagyon sok intézményi fejlesztés is van, ami sajnos pénzügyi forrás hiánnyal most még áll.
3: Nyilván itt a legfontosabb kérdés volt talán az ekkora településeknek, illetve ekkora lélekszámú városoknak, hogy a pályázati lehetőség azok hogyan alakultak, hiszen ugye tudtuk, hogy a magyar falu ugye az 5000 alatti településeket igen, azért segítette, de hát akik átlépték az 5000 főt, ott azért egyre inkább szűkültek ezek a lehetőségek. Itt ugye szóba került akkor egy közintézménynek a létrehozása, úthálózat, akkor ami még fontos lenne, vannak-e még esetleg ilyen tervek, célok, amit akár mondjuk a mostani négy éves időszakban kellene ezt létrehozni?
4: Hát, ahogy említettem, szeretném mindenféleképpen egy új kutat fúrni, ami az ivóvizelátást még biztonságosabbá, stabilabbá teszi, a szennyvíz hálózatunk vonatkozásában is egy technológiai korszerűsítésre szükség lenne. Ez körülbelül a két projekt együtt az olyan 500 millió forintot foglal magába, ennyiből ezt meg tudnánk oldani, és hosszú távon akkor ez a kérdés rendeződne. Ez fontos lenne, tehát mindenféleképpen prioritást élvez ez az óvoda és a bölcsődei fejlesztések mellett is.
3: Versenyképes járások program szóba került, illetve a szolidaritási igen, hozzájárulás. Talán pont az utóbbiról volt tegnap döntés, hogy az nem két részletben, hanem egy részletbe kerül majd befizetésre 2027-től, és talán novembert jelölték meg, ebben most annyira nem vagyok biztos. Ez elfogadható lenne, vagy teljesen át kellene gondolni mind a két programot, mind a két.
4: Hát szerintem újra kéne gondolni ezt, mert és én itt várnám, hogy akkor a kormány részéről a szakmai egyeztetések megtörténjenek, tehát hogy mert mindenki másképp éli meg, tehát maga a szolidaritási adó, mint olyan az ezredik komoly érvágás, tehát mi 127 millió forintot fizetünk az idénben az a kasszába, ami esetleg a milliárdos befizetésekhez képest nem sok, de a mi esetünkben ez elég jelentős összeg. És hát azért azt látjuk a versenyképes járások vonatkozásában, és a gazdaság azért még mindig nem indult be. Tehát jó, persze ez nem megy egy pillanatra másikra, és azt gondolom, ha jó megfelelő intézkedések lesznek, akkor 20 évben talán beindul. De ez megint szűkít a mozgásteret ennek a versenyképes járások programba történő befizetés, aminek az összeg a 250 millió forint, ha belegondolunk, járási szint az nagyon kevés, tehát látni, hogy a dolgot nem lehet csinálni. Most a VJP2-ben most térfigyelőkamerákat meg trafiboxokat veszünk, ebbe egyeztünk meg a kollégákkal, hogy így a közlekedési biztonság szempontjából ilyen kisebb avatkozást ebből tudunk csinálni. Ez is fontos, ez is lényeges, de én azt gondolom, hogy olyan nagyon nem ért el a célját ez a versenyképes járások program.
3: itt a feladatokról és a hatáskörökről, hogy esetleg visszakerüljenek önkormányzatokhoz, van esetleg kifejezetten olyan dolog, ami jó lenne, hogyha visszakerülne? Ugye itt leginkább az iskolák azt mondták, hogy akár visszakerülnének önkormányzati fenntartásba, illetve teljes egészében működtetésben. Például ez lenne egy jó megoldás, vagy mi az, ami mondjuk hiányozna?
4: Hát mindenféleképpen az építéshatóság lenne a legfontosabb, hogy visszakerüljön, mert éppen abból kifolyólag, hogy a betelepülések, beköltözések révén igyekszünk úgy kezelhető ütemben tartani, koordinálni a lakosság szennövekedést, az építéshatósági feladatok ebben nagy mértékben tudnának segíteni. Illetve hát vannak olyan gyámügyi, szociális jellegű kérdések, amelyek fontosak lennének, például azonnali védelembevétel, ami régen volt jegyzői hatáskörbe. Az jó lenne, hogyha visszajönne, mert hogyha tényleg olyan helyzet van egy családban, hogy a gyermeket esetében gyorsan kell intézkedni, akkor járási esetben ez kicsit hosszadalmasabb ügy, sokkal könnyebb lenne. Az oktatás nevelés területén mindig vallottam azt, hogy az iskola az kicsit egy település identitását is kifejezi, jelenti. Hogy most az iskolák visszakerülnek-e vagy sem, különböző véleményeket hallottam e tekintetben, hogy igen, nem, illetve hogy aki akarja, visszaveheti, aztán végül mégse veheti vissza, nem tudom, tehát ebbe teljesen abszolút nincs pontos információnk, hogy mi, tehát várjuk mi is, hogy milyen döntés születik. Én azt gondolom, sok önkormányzat visszavenné, és biztos lenne olyan is, aki nem, mert egyszerűen nem bírja finanszírozni, illetve esetleges többet költségeket nem bírja kigazdálkodni, úgyhogy ezt meg kell nézni, hogy hogyan is milyen feltételekkel lenne érdemes visszavenni.
3: Ugye az elmúlt hetekben még mindig téma a Budapest-Belgrád vasútvonal, azt tudjuk már, hogy a teherszállítás elindult rajta, viszont az ígért személyszállítás az csúszik. Ennek egyébként érezhető-e bármilyen hatása, vagy hogyan élitek meg ennek a csúszását? Mit tapasztal a lakosság részéről az önkormányzat?
4: Hát igazából olyan különösebb nyomás nincs rajtunk, mert folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot, ha van infónk, mi is csak eszünk, hogy a tehervonat, tehát a teherszállítás megindult rajta, az is eléggé akadozottan, se teljesen, tehát nem olyan nagy volumenben, mint amivel korábban beszéltünk róla. Hát mi is várjuk, azt tudom, hogy állítólag a szakminiszter bejelentette, hogy vonatokat kell vásárolni ahhoz, hogy általán kompatibilisek legyenek ez a modern rendszerhez, és amíg ezek vonatok nem állnak rendelkezésre, akkor igazán ez kihasználatlanul állott ez a pálya. Jó lenne, mert sokan igénybe vennék, én azt gondolom, többen kérdezték, hogy ha beindul, mert tényleg van egy nagyon szép csillivili pályaudvar, vagy vasútállomás, nagyon kultúrát jól megcsinálták, nagyon modern, szép, úgyhogy sokan igénybe vennék ezt, mert valóban Pesten autóval közlekedni kicsit bonyolult, meg nehézkes, sok egyszerű tömegközlekedéssel, úgyhogy remélem, minél hamarabb lesz ebből valami.
3: Neked az autós közlekedés is azért nehézkes általában reggel, meg a délutáni órákban.
4: Az agglomeráció kész vége.
3: Segítene sokat egyébként, hogy elindulna?
4: Szerintem igen. Sokan biciklivel ki tudnak menni, megépítettük a kerékpárutat a városból ki a vasútállomásra, úgyhogy kerékpárra kimennek, ott szépen le tudják zárni, biztonságos őrzött parkolók vannak, szép, modern, kényelmes légkondicionált vonatra fölpattannak, és akkor irány.
3: Innen folytatjuk a beszélgetést rövid szünet után.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Tessék,
6: itt a reklám.
7: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
8: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest Bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
9: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
10: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet, Dabason, a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Sztereó.
11: Sztereó.
6: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
11: de témázunk veled,
6: és rólad is beszélgetünk.
11: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
6: Rejtélyek és megoldások.
11: Sztereó.
6: Sztereó.
2: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
3: Folytatjuk tovább a Sztereót itt a 93.4-en, továbbra is Kiskun Laczházán vendégeskedünk, és itt nálunk pedig dr. Épás József polgármester. És ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a vasútról beszélgettünk, illetve szóba kerültek pályázati lehetőségek, tervek, de hát azért konkrétumokról beszéljünk, hogy az elmúlt időszakban mik azok a beruházások, vagy akár fejlesztések, amik megvalósultak.
4: Igazából ebben az esztendőben a kerékpárutat adtuk át, ami a város két belső pontjáról indulva ki a vasútállomásig vezet. Ennek az átadása most volt április végén, illetve szeretnénk elindítani egy KEO projektben a Dunaparti fejlesztéseknek a második ütemét, ahol a csónakház mellett egy parti sétányt építenénk, egy parkolót, a strandot kicsit megújítanánk, építenénk egy kilátót a Vesző-sziget végébe, illetve egy vizes blokkot újítanánk fel, tehát a Dunapark központi részén egy ilyen kulturáltabb átépítés, területrendezés történne. Ezt minden igaz, akkor szeptemberre tudjuk indítani, illetve hát lesz egy beltörető útfelújításunk. Egy topos pályázat, ami tulajdonképpen egy gyűjtőútnak a belső felújítását jelenti majd.
3: Túl vagyunk az első fél éven, ugye a második fél év indul el, van-e még olyan beruházás, olyan terv, ami az idejében akár elindul, vagy meg is valósulhat?
4: Hát igazából ez a kettő indulna el és valósulna meg, tehát más most jelen pillanatban nincsen. Amit korábban említettem, az intézményfejlesztéseknek a tervdokumentációit szeretnénk elkezdeni, elindítani. Természetesen ez is pénzügyi forrás kell majd úgy, hogy valószínűleg átcsúszik a 27-es esztendőre.
3: Ha már az intézmények szóba kerültek, illetve az oktatási intézményekről is beszélgettünk, ugye nyilván itt a nyári szünet az például alkalmas, hogy akár felújításokat, vagy valamilyen karbantartást elvégezzenek. Van esetleg akár az óvodák, bölcsődék, iskolák tekintetében ilyen feladat, vagy akár az iskolák tekintetében itt a fenntartónak?
4: Igazából az iskolák vonatkozásában nálunk az általános iskola az három különálló épületben működik iskolaházán, és az egyik épület, a Vörös Marti utcai épületnek a felújítása most kezdődött meg, ezt a tankerület koordinálja, fogja össze. Így nyilázáró csere, elektromos hálózat, csere, korszerűsítés, belső felújítást foglal magába, elvileg augusztus végéig elkészül. Mikor ráfér erre az épületre, valóban nagyon-nagyon régi, és már komoly műszaki problémák voltak. A többi épületben szokásos tisztasági meszelés és a többi óvodák bölcsődék vonatkozásában szintén ezek a ilyenkor szokásos nyári karbantartások vannak. Más, hál' Istennek nem szükséges.
3: Ugye egy új intézményről már beszélgettünk, hogy annak a tervei váratnak magára. Itt egyébként, hogyha összességében nézzük, ugye szóba került még a beszélgetés elején pont a hőség miatt, hogy azért itt újra kell gondolni egy-két dolgot a lakosság szemnövekedésével kapcsolatban, így intézmények tekintetében. Van-e még esetleg olyan smi, amin azért gondolkodnunk kell, mert hogy így pont a település lélekszámának a növekedése miatt itt akár lehetnek problémák a későbbiekben bármelyik intézménynél?
4: Hát igen, alapvetően, tehát a óvodai és bölcsődei bővítés az mindenféleképpen szükséges. Az iskolai vonatkozásában azt tudom mondani, hogy hál' Istennek ott azért tantermekkel jól állunk, ott nincsen ilyen gond probléma. Ezek élveznek úgy elsőséget. Természetesen a lakosság számnövekedés, mint minden településen, van, aki örül neki, van, aki nem, tehát okozhat gondokat és problémákat. Én azt gondolom, hogy itt Pest megyében azért elég nehéz kikerülni azt, hogy a lakosság számne nőjön akármelyik településre, hiszen ide fókuszálódik minden az országba, ami Budapest központú, Pest megye központú, az ország gazdasági élete és a többi. A lényeg az, hogy ez kezelhető mértékben történjen, tehát tudjuk irányítani korán, ez úgy jó ránk hirtelen egy olyan nagy lakosság szennövekedés, amit nem tudunk kielégíteni. mindig elmondom, hogy az egy dolog, hogy mondjuk valaki egy óvodát szeretne, de az kb. 3 év a tervezéstől a átadásig, mi megtervezők, kiírjuk a közbeszerzést, megvan a kivitelező megépés, hát egy hosszú-hosszú folyamat nem egyik pillanatról a másikra, és néha nem mindig tudjuk követni azért a lakosságszám növekedést, meg az igényeket, úgy mondom, ezek az intézményi rendszer bővítésre, de hát ez törvényszerű szerintem mindenhol, és szerintem itt kellene a kormányzatnak majd ebben az új ciklusban arra gondolni, hogy a Pest megye vonatkozásában, különösen az agglomeráció és az agglomeráció melletti települések vonatkozásában, vagy plusz forrás biztosítson ezen feladatok ellátására, mert a települések önerőbe ezt nem tudják megoldani. Tehát itt akár a megyének is szerepe lehetne egyfajta koordináló szerep, hogy tényleg a 186 Pest megye település, aki érintve van ebben a kérdésben, az elegendő pénzügyi forráshoz jusson.
3: És hát nyilván a nevelők kérdése is, akik itt dolgoznak, az is egy fontos kérdés, akár a bölcsődéket, az óvodákat veszük alapul, akár az iskoláknál a tanítókat, vagy a szaktanárokat. Ilyen tekintetben hogyan áll most az intézmények, van-e esetleg kérdés abban a következő tanévet tekintve, például az iskolák tekintetében, hogy megvan-e a létszám oktatók tekintetében?
4: Úgy tudom, iskolában megvan. Nálunk az óvodában, a pedagógus az, ami létszámhiánnyal küzdünk. Ott kell bővülni. De hogyha kicsit más területen nézzünk, itt igazából az egészségügyi ellátórendszer az, ami recseglopog, nem csak nálunk, mindenhol. Tehát az orvos ilyen kérdése az, hogy a házi orvosok, gyermekorvosok átlag életkora nagyon magas, 60 év feletti, illetve nagyon sok ilyen hiány van. Nálunk a házi orvosi praxisok azok be vannak töltve, felnőtt házi orvos egy gyermekorvosit, pedig helyettesítéseket tudjuk megoldani. Itt is megteszünk mindent annak érdekében, hogy sikerüljön olyan gyermekorvosokat idehozni, akik fixen praxisban tudnak dolgozni, de nagyon nehéz. Hiába hirdetjük, keresünk, nem nagyon van rá
3: jelentkező. Igen, pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy mennyire lehet versenyeztetni ezeket, mert nagyjából mindegyik önkormányzat ugyanazt tudja felkínálni.
4: Igen,
3: itt tulajdonképpen csak a szimpátia lehet esetleg, ami dönthet, vagy akár a távolság.
4: Hát igen, azt gondoljuk a távolság sem, mert még hiába adunk szolgálati lakást, és elég magas összegeket kapnak az orvosok, akik helyettesítőként is nem akarnak praxisba kijönni. Jobban megéri egy gyermekorvosnak is inkább, vagy felnőtt háziorvosnak óradíjba dolgozni és helyettesíteni, mint hogy egy praxisra kapcsolatos mindenféle adminisztrációs terhet magára venni. Voltunk fenn a helyén pár gyermekkórház igazgatófőorvos asszonyánál, és ott is, hogy kértük a segítségét, hogy esetleg ott a szakmán belül, hogyha valaki tudna kiközvetíteni, vagy ajánlani, akkor annak nagyon örülnénk. Ő is elmondta, hogy nem igazán akarnak kimenni praxisban az orvosok, inkább a kórházi feladatellátás az, amit preferálnak elsődlegesen. Meg is értem talán szakmailag, hiszen szakmai előmenete szempontjából, gyakorlat szempontjából egy kórház nagyobb teret biztosít, mint mondjuk egy házi orvosi praxis. De ettől függetlenül ott van kötelezően ellátandó feladata az alapellátás kérdése, és ebbe szerintem hát ebbe valamit ki kell találni a kormányzatnak, mert ezt mi nem tudjuk megoldani. És nem szándék hiánya miatt, hanem egyszerűen nincs orvos. Tehát ez komoly gond lesz.
3: Hát akkor várjuk ebben is a megoldást, és hát amiben még szintén szóba is került az első blogba, hogy talán ez is az országgyűlési képviselővel valamelyik első egyeztetésen talán szóba került, hogy az 51-es út. Itt már közel egy éve volt egy tájékoztató arról, hogy hogyan és milyen ütemben épülhet majd meg a várost elkerülő út. Ezzel kapcsolatban van-e bármilyen előrelépés, vagy bármiféle terv, ami már a konkrétum?
4: Tervek készülnek, tehát a város keleti irányból elkerülő útnak az észak-keleti szakaszának a tervezése kezdődött meg. A tervező cég munkatársai szerint, hogyha minden jól megy, akkor 2029-re várható, hogy tulajdonképpen megkezdődik a beruházás effektív, ha lesz rá pénzügyi forrás, úgyhogy a tervek már készülnek, ez biztos, tehát azok már úgy rendben vannak, és azok elkészültek, akkor már csak kormányzati akarat, hogy mikor épül meg.
3: És akkor ez akár tehát ez mindenképpen kormányzati beruházás lesz, vagy pedig EU-s?
4: Ez egy 11 milliárdos projekt, úgyhogy ez nem a város. Tehát a minisztérium megbízásával készülnek a tervek, tehát ez teljesen a kormány egyedi döntése, hogy a tervkészítést elindította, és az egyedi döntésük lesz az, hogyha meg is épül. Mi szolgálmazók szeretnénk, reméljük
3: Várjuk akkor ebben is a fejleményeket. És hát mivel az időnk rövid, így a beszélgetés vége felé, azért természetesen nem megyünk el a programok mellett, így a nyári időszakban, hát nyilván azért a vonzó Dunapart, ugye itt a fejlesztések folyamatosan zajlanak, feltételezem, hogy programokat is vonzanak oda.
4: Hát igen, de most igazából június végén a László napi rendezvényekkel zárult úgymond az első féléves rendezvény sorozat itt Kiskorlátházán. 20-ával szoktunk is indítani, terveink szerint egy kis beruházásunk készül el ott, van egy angyalos ház nevű épületünk, egy helytörténeti gyűjtemény van, és ott az udvaron építettünk egy ilyen fedett közösségi teret, 20-án szeretnénk átadni, augusztus 20-án is önképpen ezzel indulna el az őszi rendezvénysorozat, és aztán természetesen lesz a városnapok szeptember 12-én, hiszen 5 éves lesz Kiskolaszháza, mint város ismételten, és hát indulnak az őszi programok is. Úgyhogy ugyan a színes változatos paletta meg lesz, ami általában jellemző ránk.
3: Itt azért ugye szóba került ez a csónakház körüli fejlesztés. Nyilván, hogyha ez befejeződik, ugye ez össze fog folytatódni, akkor esetleg a nyári időszakban terveztek ide akár lokálisabb programokat, vagy itt inkább a szabadidő és a családi programok?
4: Most inkább a szabadidő és a családi programok. Lesznek azért kisebb helyi rendezvények.
3: Mármint a jövőben úgy értem.
4: Jövőben mindenféleképpen szeretnénk nagyobb volumenű kulturális rendezvényeket is ide kivinni, amintha elkészült és teljes egészében. Maga a csónakház is adja ezt. De egyébként most is különböző kisebb családi vagy privát egyesületi rendezvényekre nyitva áll a csónakház, illetve a környék, és sokan igénybe is veszik, tehát vannak itt folyamatosan rendezvények.
3: Így van, és aki teheti, az látogasson el, igen, mindenképpen fedezzétek fel. Dr. Épás József polgármesternek pedig köszönjük szépen, hogy belátogatott hozzánk.
4: Én is köszönöm.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám. Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
3: Menjünk tovább a menüajánlóval itt a 93.4-en, ahol az első állomás most az A-konyha lesz. Itt a mai napon jókai bablevessel várnak benneteket. A főételek között találtok sertéssültet vadasmártással, zsemlegombóccal, illetve édes csilis ananászos csirke mellett pirított tésztával. A konyha mai ajánlata rántott csirkecomb petrezselymes burgonyával, paradicsom salátával, még a desszert ajánlat fordított almás krémes. Aztán megyünk tovább a szarvasbangó bistro és catering ajánlatát is megosztom veletek, ahol ma marha gulyás készült, az A menüben spenótos csirkehúsos tejszínes lazanya, még a B menü sült hek csónak burgonyával és savanyúsággal. A vegán ajánlat cukinis lecsó basmati rizssel, még a mentes ételük cigánypecsenye tepsis hagymás rozmaringos burgonyával és paradicsom salátával, a desszert pedig császármorzsa málna ragúval. És a Sári ABC-ben ma a mai napon hideg fahéjas szilvakrémleves készül, vagy választható még babgulyás is, aztán az A-menü túrótöltelékes gombóc vaníliás morzsában tejfölel porcukorral, vagy pedig egyben sült tarja, színes bors mártással, jázmin rizssel. A napi ajánlatban találhattok robogós kacsacombot aszalt barackos káposztával, burgonyapürével, illetve tök magos rántott tőkehalfilét jázmin rizssel. Bármelyiket is választod, jó étvágyat hozzá!
1: Reklám voltam, viszont hallásra!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
6: Az óra végén már is kinézünk az utakra, és az élőkép alapján azt tudom nektek elmondani, hogy erős a forgalom Ócsán, a Bacsó Béla utcában, ezen kívül az Esze Tamás utcában is sokan autóznak. Hogyha a főváros felé közeledünk, akkor Gyálnál a Vakbottyány utcában kell hasonlóan erősebb forgalomra, illetve Vecsésen az Álmos utcában számítani. Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé az Anna-egyi pihenő közelében aszfaltoznak, itt a 8-as kilométernél a belső sávot zárták le, több mint 3 kilométeres torlódás alakult ki, és a Magyar Közút Útdíj üzletág július 1-től részleges üzemszünetet hirdet az M6-os autópálya Ivándárda és az országhatár közötti szakaszára, ami azt jelenti, hogy az érintett 2,5 kilométer hosszú útszakaszon a 3,5 tonna feletti járművek esetében egyelőre nem lesz szükség útdíj bevallására sem, a viszonylati jeggyel sem, pedig a fedélzeti eszközzel közlekedő járművek esetében a Hugo EUD rendszerben közlekedő ügyfeleknek további teendője jelenleg nincs. További részletek a nemzetiud.hu oldalon.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagytakarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
7: 2 milliárdért bérelt magánrepülőgépet a volt külügyminiszter. Már kizárólag csak mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
8: Nachrichten,
9: Novel,
8: Noticias,
9: Novinky,
8: News,
9: magyarul és érthetően
8: hírek.
7: Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Velkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebb egy novemberi egynapos úton a Budapest a Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csaknem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024 novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mindegy 3300 parkolóautomata automatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település, 10 strandján, tették hozzá. Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
10: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
6: 4 percen múlt 11 óra, már is folytatódik tovább a déli báb itt a 93.4-en, méghozzá stúdióban Kis György Krisztián, és egészen este 6 óráig rádiózhatunk ma is együtt. És ma is van egy napi kérdésünk a Rádió Davas Facebook oldalán, az a mai témánk, ami kicsit már kapcsolódik a hétvégéhez, mert hát már mondhatjuk azt, hogy tökéletes kiránduló idő is lesz, úgyhogy fel lehet venni a hátizsákot, a túrabakancsot, neki lehet indulni itt a környék látnivalóinak. Na hát, és ez a nagy kérdés, hogy mit nézzünk meg, mit ajánlatok ti itt a környéken, hogyha valaki esetleg szeretné bebarangolni a tájat. Úgyhogy várjuk a hozzászólásokat a Rádió Dabas Facebook oldalán, és ameddig írtok nekünk, addig már is zenélünk Taylor Swift-tel.
2: A 70-es,
10: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
10: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.
1: A Déli Báb támogatója a Vicinktüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 93.4-en folytatódik a Déli Báb.
1: Nem szemfényvesztés, hiteles, friss, lendületes.
0: Napközben sem hagyunk magadra.
1: Rádió Dabas.
0: Rádió Dabas. Az otthon hangja.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Korszerűsítették a Dabasi szakorvosi rendelő hűtésrendszerét. Saját járdaépítési programot indít Alsó-Némedi. Nyárias, de szeles időnk lesz.
4: Hírmondó.
5: Rólunk szól.
4: Régiónk hírei.
5: Első kézből.
4: Első kézből.
1: Üdvözlöm a Rádió Dabas hallgatóit, a helyi híreket hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Új korszerű hűtésrendszer működik a Dabasi Dr. Halász Géza szakorvosi rendelőintézetben, amely június 18-a óta biztosít kellemesebb körülményeket a betegek és az egészségügyi dolgozók számára. A fejlesztés az Ország Közepe Kistérségi Társulás beruházásában, a versenyképes járások program támogatásával valósult meg. Az összesen 18,5 millió forintos beruházásnak köszönhetően a rendelőintézet vizsgálóiban és laboratóriumában a nyári hőség idején is megfelelő hőmérséklet fogadja az érkezőket, javítva ezzel a betegellátás komfortját és a munkavégzés feltételeit. A fejlesztések folytatódnak. A versenyképes járások program keretében az Ország Közepe Kistérségi Társulás a közeljövőben új labordiagnosztikai és informatikai eszközöket is beszerez. A tervezett beruházások célja, hogy tovább növeljék az egészségügyi ellátás színvonalát és korszerűbb feltételeket biztosítsanak a betegek számára. Saját járdaépítési programot indít Alsó-Némedi. A településen már korábban kihirdették, hogy járdaépítési programot kezdenek, azonban a jogi környezetet meg kellett hozzáteremteni. A program lényege, hogyha egy adott utcában az ott lakó ingatlan tulajdonosok legalább 66%-a szándéknyilatkozatban jelzi gyalogjárdaépítési szándékát, az önkormányzat megteszi a szükséges lépéseket. Megtervezteti és kivitelezi a járdát annak fejében, ha az ingatlan tulajdonosok befizetik a rájuk eső szakasz 50%-át. Dr. Tüske Zoltán polgármestert hallják.
6: Ennek a programnak az a lényege, hogy amennyiben egy utcában az ott lakó ingatlan tulajdonosok 66%-a szándéknyilatkozatban annak az akaratának ad hangot, hogy ők szeretnének gyalogjárdát építeni a saját utcájukba, akkor ebben az esetben az önkormányzat a saját költségén megvizsgáltatja egy útügyi szakemberrel azt, hogy melyik oldalra érdemes azt az adott gyalogjárdát elhelyezni, majd pedig ezzel a szakemberrel megtervezteti, készül egy tervezői költségbecslés, és ezt követően hoz az önkormányzat egy rendeletet, hogy létrejött itt ugye ez a gyalogjárdaépítési közösség, aminek következtében azok, akik esetleg nem akarnak beszállni az ügybe, azok is kénytelenek lesznek beszállni a rájuk eső résszel, vagy ha nem, hát rájuk lehet terhelni az ingatlanaikra ezt a költségrészt, és a tervezői költségbecslés alapján felhívjuk a lakosokat arra, hogy az adott ingatlanra eső építési költségnek az 50%-át legyenek szívesek egy elkülönített számlára befizetni, az építési költség másik 50%-át szintén az önkormányzat állja, tehát a tervezést is, és a második 50%-ot is az önkormányzat támogatása fogja kitenni. Ennek eredményeként, ha valóban megtörténik a lakosság részéről a pénzek befizetése, akkor az önkormányzat felvállalja, hogy választ kivitelezőt, műszaki ellenőrt alkalmaz, és az ő részvételükkel megépül az adott utcában az a járda rész az egyik oldalra.
7: Az
4: otthon hangja az otthon híreivel.
5: Hírmondó a Rádió Dabas 93.4-en.
4: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
5: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Július 11-én szombaton egy hazánkban még relatív fiatalnak számító, de önálló sportági szakszövetséggel már rendelkező sportág, a futgolf tehet majd egy újabb fontos lépést a további elismertség és elfogadottság felé, ekkor kerül sor ugyanis a Bács-Kiskun vármegyei lakiteleken a Pest vármegyei felnőtt női és férfi labdarúgó bajnokcsapatok futgolf kupájára elnevezésű meghívásos eseményre, amely a helyi Nimbos Sportegyesület és az MLS Pest vármegyei igazgatóság együttműködésében valósul meg. Nem titkoltan a sportág népszerűsítése és bázisa szélesítésének szándékával. A szervezők még várják a Pest vármegyei felnőtt női és férfi labdarúgó bajnokcsapatok nevezését a július 11-i meghívásos eseményre, mellyel kapcsolatban fontos tudnivaló, hogy nevezési díj nincs, a jelentkezési határidő pedig július 3. péntek 12 óra. Aki esetleg idegenkedne a futgolftól, mondván korábban még nem próbálta, nem ismeri, nincs benne tapasztalata, a szervező Nimród Ese mindenkit szeretne megnyugtatni, hogy akár különösebb előképzettség versenyzői mód nélkül is merjenek belevágni, hiszen regisztrációt követően a helyszínen is lesz lehetőség próbarúgásokra, bemelegítésre, még a versenyt megelőzően. A futgolf mellett szóló érv, hogy remekül fejleszti a koncentráló képességet, az eseményen való részvétel, további előnye pedig, hogy egy-egy bajnok csapat tetszőleges számú tagja számára lehetséges, akik közösen egy autóval érkezve 4-5 fővel vagy akár nagyobb létszámban csapatépítő jelleggel jó hangulatban versenyezhetnek. A labdarúgás népszerűségét a golf hagyományaival és eleganciájával ötvöző, 2009-ben Hollandiából hódító útjára elindult futgolfot 5-ös méretű labdával játsszák, a szervezők a versenyhez szükséges felszerelést a helyszínen biztosítják a részvevők számára, az átöltözésre pedig a vaspatkó lovardában kialakított öltözőkben lesz lehetőség. A dress code vonatkozásában az esemény hivatalos plakátja az irányadó, amelyet megtaláltok a Sportszelet online oldalán. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Ma egy újabb hidegfront hatására sokfelé marad a szeles idő. Az északnyugati északi szelet élénk erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, amelyekből elszórtan eső, zápor előfordulhat. A hőmérséklet délután 26 és 32 fok között várható. Köszönöm a figyelmet!
5: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
4: 93.4 Rádió Dabas.

Rádió Dobos az otthon hangja, Bryan Adams, Cloud No. 9 című felvétele szólt itt a 93.4-en, 10 perc múlva lesz egészen pontosan dél. Kállai Sanders Andrással megyünk tovább a folytatásban, akinek zenei karrierje egy véletlen magyarországi családi látogatással kezdődött, de származása és nemzetközi sikerei is tartogattak meglepő fordulatokat az elmúlt években. Édesanyja ugye Kállai Katalin magyar modell, akinek révén András az ősi magyar nemesi kállai család leszármazottja. Édesapja pedig Fernando Sanders, híres amerikai szólénekes és basszusgitáros, aki többek között Lou Reed lemezein is zenélt, és kevesen tudják, de van egy féltestvére, egy kisuga is, aki Kaliforniában él. Aztán sok-sok minden történt ugye az énekessel, megjárta például az Eurovíziós Dalfesztivált, aztán a Starboxot is, hogy egy kicsit kitekintsen, de 2026 júniusának végén András sokkolta a rajongóit a közösségi oldalán. A legújabb dalának premierje kapcsán sejtelmesen ennyit írt ki, hogy ez lehet az utolsó dalom. Azóta a rajongók és a sajtó is találgatja, hogy valóban végleg befejezi-e zenei karrierjét, vagy csak egy hatásos marketingfogásról van ez szó legújabb száma kapcsán. Hát ez a jövő zenéje, itt a folytatásban pedig már is itt van a múlt egyik zenéje, méghozzá a My Baby című felvétellel folytatjuk a Déli Bábot.

0: az Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Check, check, check, check.

0: Rádió Dabas az otthon hangja, hát jól felpörgettük a mai délelőtt utolsó perceit. Kylie Minogue I Should Be So Lucky című felvétele szólt egy diszkomix változatban. Ilyen és ehhez hasonló zenéket is hallhat szombat esténként 8-kor itt a 93.4-en egészen éjfélig. Most jön a harangszó, a hírek, utána pedig folytatódik tovább a Déli Báb.
1: A Déli Báb támogatója a Vicintű Zépker, mert jó neked, miért? Hamarosan kiderül.
0: És egy gyors hír a halangszó előtt. Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé az Annahegyi pihenő közelében aszfaltoznak. A 8-as kilométernél a belső sávot lezárták, torlódás több mint 3 kilométeres.
2: Két milliárdért bérelt magánrepülőgépet a volt külügyminiszter, már kizárólag csak mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Velkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebb egy novemberi egynapos úton a Budapest Luka Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest New York és Washington Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csaknem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest Mexikóváros San Salvador Genf Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024 novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mindegy 3300 parkolóautomata automatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égés sebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település, 10 strandján, tették hozzá. Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: Kellemes péntek délutánt kívánok itt a 93.4-jel. 4,5 perccel múlt dél. Belekezdtünk a nap második felébe, és az azért is jó hír, mert már csak karnyújtásnyira van a hétvége. Hamarosan mindenkinek befejeződik a hétre a munka, és hát áthatjuk magunkat, most már tényleg a pihenésnek az idő is alkalmas lesz rá. Egy sirennel kezdjük az órát.
4: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.
1: A Daily Báb támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

Rádió Dabas az otthon hangja, egy perccel múlt 4:01. A nyári szabadságok és a szünidő kezdetével egyre többen ülnek nyeregbe, és sokan még a külföldi nyaralásukra is magukkal viszik kerékpárjukat. Egy friss kutatás szerint a szabadidős kerékpározás egyre inkább közösségi élményé válik, és a magyar bringások fele már életmódja szerves részének tekinti a biciklizést, amely sokak számára identitásformáló szerepet is betölt, de hogyan élik meg a magyarok a kerékpáros létet, mit ad számukra a bringázás, milyen kapcsolatban vannak a többi közlekedővel is, mennyire figyelnek saját biztonságukra. Többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ a Grupam a biztosító legfrissebb országos reprezentatív kutatása. A magyar lakosság 64%-a kerékpározik, ami idehaza inkább szabadidős tevékenységnek számít. A kerékpározók 69%-a szokott kikapcsolódási céllal tekerni, még közlekedésre 55%-uk választja ezt a mozgásformát. És érdekesség, hogy minden harmadik honfitársunk heti rendszerességgel előveszi bringáját, ráadásul minden korosztály szinte ugyanolyan arányban szokott biciklizni, derült ki az 1000 fő megkérdezésével végzett országos felmérésből. A biciklit szabadidős céllal használók fele kifejezetten társasággal szeret részt venni az ilyen programokban. A megkérdezettek 38%-a párjával, 22%-a barátaival, 21%-a pedig gyermekével szokott útnak indulni. 10 válaszadóból 7 kifejezetten büszke arra, hogy ehhez a közösséghez, a kerékpárosokhoz tartozik. Talán a közösségi élményként való megélés is okozza, hogy a gyakori heti rendszerességgel kerékpározók 58%-a szerint jellemzően odafigyelnek egymásra a biciklisek. Szerencsére ugyanennyien gondolják úgy, hogy a gyalogosok, illetve a gyalogosan közlekedők is megfelelően figyelnek, de az autósokra csak 51%-uk koncentrál kellőképpen.

Azonban, ha visszafelé nézzük, a kétkeréken közlekedők csak 48%-a nyilatkozott úgy, hogy a gyalogosoktól megkapják a kellő figyelmet, az autósok partnerségével pedig csak 37% elégedett. Hogyha kíváncsi vagy a felmérés további részleteire, akkor lapozd fel a Femina oldalát, ott további részleteket is találsz az elemzéssel kapcsolatban. Itt nálunk pedig a folytatásban már is érkezik Jason Derulo, In My Head, ez dalának címe.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Das Welt Auto negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt Auto. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Van egy nap a nyárban, amikor egész Újhartyán együtt ünnepel. Július 4-én a Béla Gödör megtelik zenével, tánccal, nevetéssel és közös élményekkel. Délutántól egymást váltják a koncertek és a látványos bemutatók, miközben a gyerekeket egész nap játékok, kézműves foglalkozások és szórakoztató programok várják. Street food, borászatok, kézműves sörök, minden adott egy igazi nyári fesztivál hangulathoz. A színpadon többek között a Friday Band, Tóth Sárközi Barbara és Tóth Rihár gyermekkoncertje, Nádas Barbie zenekara, a Blues Archive, Matt Key, Kollár Clemens László és Mákó Kató, valamint a Presszó Band. A napot pedig DJ Blight zárja egy hajnalig tartó bulival. Újhartyáni Városnap, július 4-e. A belépés ingyenes, ott a helyed.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
6: Telefonszám 29-361-776.
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
8: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
7: Minden, ami vas.
9: Reklám voltam, viszont hallásra. Néliba.

0: Rádió Dabassa az otthon hangja. Jamina és Tolvaj Reni közös a szólt itt a 93.4-en, és a folytatásban arról, hogy az európai hatóságok szalmonella járvány kitörését jelentették, amely mögött az európai hatóságok szalmonella járvány kitörését jelentették, amely mögött valószínűsíthetően fertőzött instant tészta termékek állnak. Eddig 14 országban összesen 106 fertőzéses esetet erősítettek meg. Az Európai Élelmiszerlánc Biztonsági Hatóság és az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ szerint a szalmonella fertőzés többségében gyermekek és fiatal felnőttek körében mutatták ki, legalább 49 embert kórházba is kellett szállítani a járvány miatt, és hát nem véletlen, mert hogy egy olyan termékről van szó, ami egyébként Magyarországon is elérhető, és hát leginkább a fiatalok körében kedvelt termék. A több országot érintő járvány hátterében feltehetően ízesített tésztatermékek állnak, és bizonyítékok támasztják alá, hogy az esetek ugyanazon márkához köthetők, közölték, és konkrét forgalmazót nem neveztek meg, de mint írták, a Salmonella Stanleyhez és más törzsekhez kapcsolódó esetek egy ukrán gyártóhoz köthetők. Az európai hatóságok hozzátették, hogy a meghozott ellenőrző intézkedések jelentősen csökkentik az új fertőzések valószínűségét. A Reva Foods a múlt héten kiadott közleményében azt írta, hogy kimutathatták a Salmonella Stanleyt a balti piacon forgalmazott, az Eurofood Service által előállított instant tészták egy konkrét tételében. A vállalat közölte, hogy belső vizsgálatot indított és visszavonta az érintett tételeket. Hozzátették, hogy független laboratóriumi vizsgálatokat, hatósági ellenőrzéseket, környezeti monitoringokat és további megelőző intézkedéseket is végeztek. A hatóságok szalmonella járvánnyal kapcsolatos eseteket jelentettek Ausztriából, Nagy-Britanniából, Csehországból, Dániából, Észtországból, Franciaországból, Németországból, hazánkból is, tehát Magyarországról, Lettországból, Litvániából, Hollandiából, Norvégiából, Lengyelországból, valamint Svédországból is. Az epidemiológiai vizsgálatok megállapították, hogy Dániában, Észtországban, Németországban, Lettországban és Litvániában az esetek az említett márka instant tésztáihoz köthetőek. A szalmonella fertőzés jellemző tünetei egyébként a hasmenés, a láz, a hasfájás, az émeigés, illetve a hányás. A tünetek általában néhány napig tartanak, majd pedig el is múlik. Nyilván gyerekeknél ez komolyabb lefolyású lehet. Úgyhogy óvatosan a nyári ételekkel, és óvatosan ezekkel a tészta ételekkel is. Legyen önfelett a nyár, mint például Segivel.
1: Igazi nyár. A 93.4. Hűsd le magad egy jó dallal. Itt az otthon hangján.

0: Danogy Bogi Dallas volt itt a 93.4-en, 6 perccel múlt 3:41. A top 20-as listán kérről érkezik majd hamarosan Alex Warren, méghozzá a Fever Dream-mel, de előtte megnézzük, hogy mit üzennek nekünk már a csillagok.
1: Galaxis utikalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakulanak.
0: Amit kezdünk már is a kosokkal. A Hold a Szaturnusszal kedvező fényszöget zár be, ennek hatását egész nap érezheted, és nagy hatékonysággal jó időzítést ad számodra. Ha eddig vaciláltál valamin, akár egy új hobbi, akár egy új ismerettség kérdésében, akkor most bátran léphetsz. Az intuíciód vezet, a szerencse pedig mellét szegődik. Használd ki ezt a szuper energiát, és mutasd meg, hogy mit tudsz. Ez a péntek igazán kedvező lesz a bikának, a Hold és a Szaturnusz szextil miatt úgy érezheted, hogy jó időben vagy jó helyen. Baráti körödben történhet valami különleges, egy új ismerettség, egy inspiráló beszélgetés, vagy épp egy régi vágyadhoz való visszavezetés, vagy akár egy szerelem is, úgyhogy rengeteg rejtét hozhat ez a hétvége. Valaki ma észreveheti az ikrekben azt, amit eddig rejtve tartott mindenki előtt. Ne lepődj meg, ha dicséretet kapsz, vagy ha valaki tanácsot kér tőled. A szerelem energiái is különösen erősek ma, és egy pillantás nagyon is árulkodó lehet, úgyhogy figyelj a jelekre, használd a megérzéseidet. A Hold, mint mindig, most is különösen hat a rákokra, és mivel a vízöntőben jár, könnyebben vállalod fel azt, amit szeretnél. Lehet például egy olyan ötleted, ami elsőre kicsit furcsának tűnik, de igenis megvalósítható és eredményes. Az esti bolygó szembenállás viszont hozhat vitát és féltékenységet. A pénteki nap kifejezetten kedvező lehet az oroszlánnak, könnyen jönnek a jó ötletek és jó időben mondod ki, amit kell. A Hold és a Vénusz kedvezőtlen fényszöge viszont hozhat vitát a párkapcsolatodban, például féltékenység, rivalizálás miatt. Most sok minden megoldódik a szűz körül, és úgy érezhető, hogy végre jó irányban haladnak a dolgai. A Hold és a Szaturnusz fényszöge segít, hogy remekül időzíts, legyen szó munkáról, ügyintézésről vagy akár ismerkedésről, hallgassa a megérzéseidre. Igazán szerencsés napja lehet a mérlegnek. A Hold és a Szaturnusz kedvező kapcsolódása segít, hogy jókor legyél jó helyen. Egy megbeszélés, beszélgetés különösen sikeresnek bizonyulhat, este pedig egy jó hír feldobhatja a hangulatodat. A vízöntő Hold pénteken a Skorpió karrierjében hozhat előnyöket, remekül tudsz időzíteni és jó döntéseket hozni. A Szaturnusz szextil pedig segíthet, hogy könnyebben érj el sikert akár egy anyagi ügyben, akár pedig szerelemben. Este pedig jöhet viszont egy vita, amit jobb lenne elkerülni. Izgalmas napra számíthat a nyilas valami, amit régóta terveztél, most végre lendületet kaphat. A Hold Szaturnusz szextil segít, hogy tisztán lásd a helyzeteket. Egy beszélgetés vagy találkozás váratlanul mély hatással lehet rád, hallgassa belső hangodra. Ma érdemes egy kicsit visszahúzódni a baknak, mert a belső figyelme most értékes felismeréseket hozhat. A Hold és a Szaturnusz szextilje váratlan inspirációt, vagy akár egy szerencsés meglepetést tartogathat. Ha valamit el akarsz kezdeni, most pont jó az időzítés. A Hold a vízöntő jegyében jár, és csupa kedvező energiát hoz neki. Most bátran bízhatsz magadban, a döntéseid helyesek lesznek. Egy találkozás különösen fontossá válhat a nap folyamán, este pedig olyan érzésed lehet, hogy minden összeáll körülötted. És a mai nap intenzív lehet a halaknak, de jó értelemben, könnyebben oldasz meg bonyolult helyzeteket, és rájössz, mi az, ami tényleg fontos. A Hold és a Szaturnusz szextilje izgalmas energiákat hoz az életedbe, és azt mutatja, hogy elképesztő jó érzékkel időzítesz.
1: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
2: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
3: Willserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.

0: A Déli báb támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
1: És a hírek előtt gyorsan mondom már is, hogy mi a helyzet az élőkép szerint vételkörzetünk útjain. A két végletbe találtam fennakadást. Egyrészt Dán-Szentmiklóson az Akácfa utcában erősödött meg a forgalom, illetve Vecsésen a Kinizsi utcában kell a megszokottnál nagyobb forgalomra számítani, valamint a Telepi úton.
2: Két milliárdért bérelt magánrepülőgépet a volt külügyminiszter. Már kizárólag csak mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
4: Magyarul és érthetően hírek.
2: Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Velkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebb egy novemberi egynapos úton a Budapest Luka Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csak nem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024 novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mindegy 3300 parkoló automatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda gyermekkórházban. Közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település, 10 strand. Rangyán tették hozzá. Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
7: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
6: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: Foglalkozunk majd ebben az órában a labdarúgó világbajnossággal, méghozzá a tudásmorzsákban, mert hogy megvizsgálták azt, hogy kik is nézik ezeket a mérkőzéseket, akár a nők vagy a férfiak nézik többen a városban vagy a falvakban élők, sőt még az iskolai végzettséget is felmérték a vizsgálat során, úgyhogy teljes képet kaphatunk a szurkolói zónáról.
6: A 70-es,
7: a 80-as,
6: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
7: 93.4 Rádió Dabas.
6: Az otthon hangja.
0: A Déli Báb támogatója a Vicintű Zipke. Mert jó neked, miért? Hamarosan kiderül.

Living La Vida Loca, énekelt a Ricky Martin itt a 93.4-en, 4 perccel múlt 4:42, ugye kétszer is sláger lett ez a dal, egyrészt a labdarúgáshoz köthetően, másrészt pedig a Shrek filmek is meghozták a népszerűségét, illetve újra meghozták a népszerűségét ennek a felvételnek, és hogyha már népszerűség, akkor ugye itt a nyár, és a nyár legnépszerűbb programja szerintem mindenhol, ahol tartják azok a fesztiválok. És hát ezzel kapcsolatban érkezett egy hír, hiszen az idén 50 éves EFOT fesztivál 10 év után búcsút int a Velencei tónak, és 2027-ben már egy teljesen új helyszínre költözik át. A szervezők ezt közösségi oldalukon jelentették be. Arra emlékeztettek, hogy az évek során egyetemisták százezreinek mutatták meg a tópartot, ahol a fesztiválozók közös élményeket és emlékeket gyűjthettek. A környezetváltozás apropóját a fél évszázados jubileum adja, amelyet a megújulás és az előretekintés időszakaként értékelnek, és bár a rendezvény az utóbbi időszakban állandósult a Velencei tónál, az 1976-os induláskor még vándorfesztiválként működött, és akkoriban az elsődleges cél az volt, hogy folyamatosan új városokat, tájakat és közösségeket bevonva mutassák be az ország turisztikai értékeit a fiataloknak. Ezzel a költözéssel a fesztivál ehhez az eredeti küldetéséhez tér vissza. A szervezők egyelőre nem árulták el, hogy 2027-ben pontosan hol vernek tábort, így az új helyszín nevét csak később hozzák nyilvánosságra. A tájékoztatás szerint azonban az új térségben is megmarad a jól ismert atmoszféra, a következő fejezetet pedig a korábbiaknál is nagyobb szabású élménynek ígérik, úgyhogy várjuk tehát az új infókat az EFOT-tal kapcsolatban, és biztos, hogyha fesztivál, akkor egy elmaradhatatlan sláger is kapcsolódik hozzá, ilyen Boom Funk MC-től a Freestyle, amit Lost Frequencies-szel gondolt újra.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház. Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
5: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
4: Nem mond már, és hol hirdettél, csak az interneten?
5: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
4: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
5: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
4: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
6: 93.4
7: Rádiódabas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Néli Bá.

0: Lyssna.
1: Rádió Dabas 93.4. Az otthon hangja.

Rádió Dobos az otthon hangja, a Déli Báb folytatásában foglalkozunk most a napi kérdésünkkel, mert hogy arra vagyunk kíváncsiak, hogyha hétvégén esetleg kirándulást terveznénk és nincs ötletünk, akkor itt a környéken mit érdemes megtekinteni, és hát ehhez várjuk a túra ötleteket tőletek. És hát Marietta írt nekünk kommentben, és azt írta, hogy a Rákóczi erdőt mindenképpen ajánlja, mert hogy van egy interaktív ösvény is itt, ami nincs egy kilométer, így a kisebbekkel is érdemes meglátogatni, aztán a Pest megyei piros túraútvonal Ócsán keresztül halad, ezt is ajánlja, de akár Gyón-Sári között is egy kb. 20 km-es túrát is össze lehet szedni, végig a kertek alatt haladva, de az ország közepén is van lehetőség túrázni, sőt még Szigethalmon is, a Vadaspark mögötti erdőben is található piros, zöld és sárga turista jelzés, körtúra is lehetséges, hogyha valaki messzebbre szeretne menni, akkor az M0-as autópálya vonalán több száz túraútvonal nyílik Buda-Őrstől Visegrádig, és akár tovább is. Szóval Mariettától egy komplex turista térképet kaptunk. Hogyha ötletelni szeretnél, akkor érdemes megnézni a Rádió Dobos Facebook oldalát, mert hogy vannak még más túraútvonalak, sőt, hogyha neked van útvonalad, akkor természetesen várjuk még hozzászólásokba azokat is, és hát még a nap folyamán szemezgetek, ahogy a topuszos felvételek között is, hiszen már is érkezik Ray Dalton a folytatásban a Déli Bábban.

0: dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Rádió Dobas az otthon hangja, 2 perccel múlt 3:42. A folytatásban a Tudás Morzsákban egy kicsit gorcső alá vesszük a szurkolókat, és megnézzük, hogy mit is lehet róluk megtudni egy felmérés alapján.
1: Városi legendák
2: vagy elképesztő tények.
1: A Tudás Morzsákból kiderül a lényeg.
0: A felnőttek több mint fele úgy gondolta a labdarúgó világbajnokság elején, hogy legalább egy-egy meccs közvetítését meg fogja nézni a következő hetekben. Több mint 3 millió felnőttet viszont lényegében teljesen hidegen hagynak a mérkőzések. Az átlagnál jobban a városokban élő, fiatal, alacsonyabb iskolai végzettségű férfiak érdeklődnek a meccsek iránt, de a nők egynegyede is többet meg szeretne nézni közülük a következő hetekben. A legnépszerűbb VB résztvevő válogatottaknak akár több százezres tábora is van jelenleg Magyarországon. Legtöbben Spanyolország végső sikeréért szorítanak, egyebek mellett ez derült ki az IDEA intézet június közepén elvégzett országosan reprezentatív felméréséből. A 2026-os labdarúgó világbajnokságot július 19-éig rendezik az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában. A tornán összesen 48 ország válogatottja vesz részt, amelyek között immáron sorozatban 10-szer, ezúttal sincs ott a magyar válogatott. A meccsek közvetítései iránt érdeklődőknek valószínűleg némileg ez határt szab, de az még inkább, hogy a mérkőzések döntő többsége magyar idő szerint lehetetlen időpontokban, éjjeli vagy hajnali órákban kerül sor. Ezzel együtt a torna kezdetén a felnőtt népesség több mint fele úgy gondolt, hogy legalább egy-egy VB meccsbe bele fog majd nézni a következő hetekben. A felnőttek ötöde, mintegy 1,5 millió fő kifejezetten sok mérkőzést tervezett megtekinteni, egyharmaduk pedig mintegy 2,5 millió felnőtt úgy gondolta, hogy a fontosabb meccseket mindenképpen meg fogja nézni. Nagy az érdeklődés tehát a világbajnokság mérkőzései iránt, de az is látszik, hogy több mint 3 millió felnőttet teljesen hidegen hagynak a küzdelmek, ők legalábbis egyáltalán nem tervezik nézni a közvetítéseket. A férfiak a nőknél jobban érdeklődnek a VB iránt, de utóbbiak bő egynegyedei is úgy tervezte a hónap közepén, hogy a következő hetekben több meccs közvetítését is nézni fogja. A közvetítések iránt leginkább a fiatal, alacsonyabb iskolai végzettségű, városokban élő férfiak érdeklődnek. A felnőtt népesség valamivel kevesebb, mint felének kedvenc csapata is van a világbajnokságon szereplő válogatottak között, tehát több mint 3 millióan szorítottak itthon valamelyik nemzeti csapatért június közepén. Legtöbben, mint egy 7-800 ezren Spanyolország végső sikeréért szurkolnak. Nagyjából fele ekkora a magyar táborra lehet a hazai felnőtt népességen belül Portugáliának, Argentínának, illetve a már búcsúzott Németországnak.
1: Tengernyi kincs van a magyar

0: Lilibáb támogatója a Vicink tüzépkel. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
1: És hát akik úton vannak az 5-ös főúton, azoknak nem biztos, hogy jó, mert hogy Kecskemét térségében történt egy baleset, 3 személygépkocsi ütközött össze. A 82-es kilométernél miatt a forgalom csak félpályán haladhat. Ezek a legfrissebbek az utakról.
2: Újra a köz szolgálatába állhat a közmédia. Erősödött a forint, óriásit nőtt a használt autó behozatal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia. Közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, hogy ennek az útnak a következő lépéseként nevezte ki az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. Az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába. Hangsúlyozta hozzátéve, hogy a kinevezés ideiglenes a közmédia állandó vezetőjét társadalmi és szakmai egyeztetés után nyílt pályázat útján választja ki a szakma. Kiemelte, hogy az ideiglenes vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása és racionalizálása, a propaganda megszüntetése és egy hiteles, független és objektívan tájékoztató médium kialakítása. Kiugró forgalommal zárta a fél évet a használt autó behozatal. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 42%-os bővülés a tavalyi júniushoz képest. Hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, közölte egy nagy hazai online autókereskedő portál. A tájékoztatás szerint a használt autó import 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendület adott a parlamenti választásokat követő jelentős forint erősödés. Az euró árfolyama az utóbbi negyed évben tartósan a 360 forintos szint alá került, a korábban jellemző 380-400 forintossával szemben. Rekordmeleg volt szerdán hajnalban, az áramfogyasztás viszont már csökkent. Miután kedden megdőlt az országos melegrekord, a hőség éjszaka sem enyhült. Szerda hajnalban új országos és budapesti rekord született a legmagasabb minimum hőmérsékletben, közölte a Hungaromet. A fővárosi lágymányos meteorológiai állomáson hajnalra mindösszesen 26,8 fokig hűlt le a levegő. Ez új országos rekordnak számít. A korábbi csúcs 26 fok volt, amelyet még 1950-ben mértek Pannonhalmán. A budapesti rekord is megdőlt, az eddigi 24,5 fokos értéket szintén lágymányosan mérték 2022-ben. A rendkívül meleg idő az áramfogyasztáson is meglátszott, bár a hétfői történelmi csúcsot ezúttal nem sikerült megdönteni. Vádat emelt a fővárosi főügyészség egy lengyel férfival szemben, aki 7 kg heroint akart becsempészni egy dupla falu bőröntben Kambodzsából Magyarországra, közölte a vádhatóság. A vádlott szőúli átszállással 2025. március 31-én érkezett Budapestre, amikor áthaladt az úgynevezett zöld folyosón, a szolgálatot teljesítő pénzügyőrök ellenőrizték. Ennek során a vádlott bőröntjének rejtett rekeszében megtalálták a heroint, és a különösen jelentős mennyiségű kábítószert lefoglalták. Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: Részben hivatalosan lezárhatjuk már a heti munkaidőt, hiszen péntek 2 óra van, ami azt jelenti, hogy az mai, illetve a heti utolsó délibábot indítjuk el, és egy remek klasszikus felvételt választottam a munkaidő lezárására. Már is jön a Faithless nagy slágere.
4: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.
0: A Lilibáb támogatója a Vicink tüzépkel. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
6: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color.

0: Értéket közvetítünk. Közérdekű információk.
1: A Dagat Kft. Arról tájékoztat, hogy Albert Hirsen a Deák Ferenc utcai szennyvíz átemelőnél július 6 és 10 között várhatóan a hét teljes időtartam alatt munkavégzés zajlik. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszon szakaszos forgalomkorlátozásra, illetve időszakos útlezárásra kell számítani. Kérik a lakosság megértését és türelmét, valamint az, hogy a munkavégzés ideje alatt az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint választanak alternatív útvonalat. A diafilmek világa különleges hangulatot idéz, a vetítő halk zúgása, a sötétbe burkolózó szoba és a lassan kibontakozó történetek egyszerre ébresztenek nosztalgiát a felnőttekben és kíváncsiságot a legkisebbekben. Az Üllői Varga Gyula Városi Könyvtár minden hónap első keddi napján szeretettel várja a családokat egy közös meseutazásra, ahol a klasszikus diafilmek varázslatos történetei elevenednek meg. A rendezvény érvényes olvasójeggyel ingyenesen látogatható, és a következő alkalom július 7-e 16 óra 30.
0: A Rádió Dabas közérdekű információit hallottad.
2: Nyárban bárcsak napsütésben, forróságban, 93.4 Rádió Dabas.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám. Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
4: Skoda.
5: Van egy nap a nyárban, amikor egész Újhartyán együtt ünnepel. Július 4-én a Béla Gödör megtelik zenével, tánccal, nevetéssel és közös élményekkel. Délutántól egymást váltják a koncertek és a látványos bemutatók, miközben a gyerekeket egész nap játékok, kézműves foglalkozások és szórakoztató programok várják. Street food, borászatok, kézműves sörök, minden adott egy igazi nyári fesztivál hangulathoz. A színpadon többek között a Friday Band, Tóth Sárközi Barbara és Tóth Rihárd gyermekkoncertje, Nádas Barbie zenekara, a Blues Archív, Matt Key, Kollár Clemens László és Mákó Kató, valamint a Presszó Band. A napot pedig DJ Blight zárja egy hajnalig tartó bulival. Újhartyáni Városnap, július 4-e. A belépés ingyenes, ott a helyed.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Szivattyú cserét végzett a Daköv nyáregyházán a nyomás ingadozás kiküszöbölése érdekében. Felfüggesztette a sportolói jogviszonyát a gyáli BKS egy bántalmazásban résztvevő fiataloknak. Felfrissülést hoz az éjszaka.
7: Hírmondó.
8: Rólunk szól.
7: Régiónk hírei.
8: Első kézből.
7: Első kézből.
6: Üdvözlöm a Rádiódabas hallgatóit, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Szivattyú cserét végzett tegnap a Daköv Kft. Nyáregyházán annak érdekében, hogy megszüntesse a hétvégenként rendszeresen jelentkező víznyomás csökkenéseket és vízhiányos állapotokat. Nyáregyháza ivóvíz ellátását két mélyfúrású termelőkút biztosítja, azonban a kettes számú kút teljesítménye az évek során jelentősen visszaesett. Míg a létesítéskor óránként 45 köbméter víz kitermelésére volt képes, jelenleg mindössze körülbelül 10 köbméter per órás kapacitással üzemelt, ami az egyes számú kút teljesítményének mintegy fele. A szolgáltató korábban már végrehajtott egy szivattyú cserét, ám az nem hozta meg a kívánt eredményt, ezért ezúttal egy nagyobb teljesítményű berendezést épített be, amelyet a korábbinál 18 méterrel mélyebbre helyeztek. A műszaki beavatkozás célja az volt, hogy hosszú távon megszűnjenek a nyári időszakban, különösen hétvégenként jelentkező vízhiányos állapotok, és biztonságosabbá váljon Nyáregyháza ivóvíz ellátása. Július 1-től jelentősen bővül az éjszakai közlekedés az agglomeráció felé, így Becsésen is új járatok lesznek. Első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Becsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, illetve több irányban már közvetlen belvárosi indulással is. A nyár második felében újabb települések következnek, jelentette be Vitézi Dávid közlekedésért felelős miniszter. A vadon élő állatok számára helyeztek ki az elmúlt napokban vízzel teli edényeket Monori erdőn. A rendkívüli meleg nem csak az embereket, hanem a vadon élő állatokat is megviseli. A tartós kánikulában az őzek és más nagyvadak számára is egyre nehezebb természetes vízforrást találni. Ezért a mezőőrségben és a közterület felügyeletben dolgozók a Bogárzórét több pontján vízzel feltöltött ládákat helyeztek ki, hogy az ott élő őzek és más vadon élő állatok biztonságosan ihassanak a legforróbb napokon is. Új rendőrkapitány állt szolgálatba Monoron. A monori rendőrkapitányságot mostantól Novák Sándor rendőralezredes vezeti. Elődje Orosz Zoltán rendőralezredes rendőrségi tanácsos 10 éven keresztül szolgálta a várost. Azonnali hatállyal felfüggesztette a gyáli BKS-e annak a két sportolónak a sportolói jogviszonyát, akik megjelentek egy a közösségi médiában terjedő felvételen, amelyen többen bántalmaznak egy fiatalt, az esetet pedig mások végignézik és videózzák. Tomori Győző, a gyári BKS elnöke közleményben tudatta, idézem, az Egyesület minden olyan magatartástól egyértelműen elhatárolódik, amely erőszakos, mások emberi méltóságát sérti, vagy ellentétes a sport és közösségünk által képviselt értékekkel. Az esetet megvizsgálva a vezetőség úgy döntött, hogy az érintett két sportolói jogviszonyát azonnali hatállyal megszünteti. A gyáli BKS-e számára a tisztelet, a sportszerűség, a felelősségteljes viselkedés és a példamutatás alapvető értékek. Sportolóinktól nem csak a pályán, hanem azon kívül is ezek képviseletét várjuk el. Eddig az idézet.
7: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
8: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
7: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
8: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra!
9: A Rádió Dabas helyi sporthírait hallott Kis György Krisztiántól. Egy olyan videó került fel az egyik gyáli Facebook csoportba, amelyen gyáli fiatalok egy társukat bántalmazzák és megalázzák, miközben többen végignézik, sőt fel is veszik a történteket. A videót azóta eltávolították, de a történtek mély sebeket ejtettek a helyi közösségben. A gyáli baráti köre sportegyesület az eset után két fiatal sportolót kirakott a csapatból, miután a vezetősége tudomást szerzett egy a közösségi médiában terjedő videófelvételről, amelyben az egyesületük neve is elhangzik, számolt be róla a Blick. A gyáli BKS sportegyesület gyorsan cselekedett és közleményt adott ki a közösségi médiában terjedő videófelvételről, amelyben az egyesületük neve is elhangzik. Bejelentették, hogy a felvételen beazonosítható két érintett fiatal sportolói jogviszonyát azonnali hatállyal megszüntették. Az egyesület minden olyan magatartástól egyértelműen elhatárolódik, amely erőszakos, másik ember méltóságát sérti, vagy ellentétes a sport és a közösségünk által képviselt értékekkel. Az esetet megvizsgálva a vezetőség úgy döntött, hogy az érintett két sportolói jogviszonyát azonnali hatállyal megszüntetik. A gyáli BKS számára a tisztelet, a sportszerűség, a felelősségteljes viselkedés és a példamutatás alapvető érték. Sportolóinktól nem csak a pályán, hanem azon kívül is ezek képviseletét várjuk el. Az ügyben további nyilatkozatot nem kívánunk tenni, és kérjük mindenki megértését, hogy személyiségi jókra tekintettel további részleteket nem áll módunkban közölni, írta a klub a közösség oldalán Tomori Győző, a gyáli BKS elnöke. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
6: Szombaton szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Hajnalra felfrissülünk, 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet!

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Millibab támogatója a viccink tüzépkel. Mert jó neked, miért? Hamarosan kiderül. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Szia, Laci!
5: Na, hogy bírjátok a gyűrődést?
4: Látta, megnyitott végre az új üzlet.
6: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
4: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
6: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
4: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
6: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
7: Ne várjon a csodára! Legyen Ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670-703-0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
8: 93.4
9: Rádió Dabas.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
11: A 4-es főúton Cegléd belterületén egy személygépkocsi és egy tehergépkocsi ütközött össze, erről tájékoztat az Útinform. A 69-es kilométernél a fél útpályát emiatt lezárták.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
12: 2 milliárdért bérelt magánrepülőgépet a volt külügyminiszter, már kizárólag csak mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
13: Nachrichten,
14: Novel,
13: Noticias,
14: Novinky,
13: News,
14: magyarul és érthetően
13: hírek.
12: Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkár a Facebook oldalán. Velkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebb egy novemberi egynapos úton a Budapest Bánya-Luka Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csaknem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024 novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mindegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település, 10 strand. Rangyán tették hozzá. Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
8: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
11: És indul a Hangár is itt a 93.4-en, hiszen 3 óra már elmúlt egészen pontosan 5 perccel. Napi kérdésünkkel fogunk foglalkozni ebben az órában, méghozzá hétvégi túra ajánlókat várunk tőletek a Rádió Davas Facebook oldalán üzenet formátumában. Már ugye szemezgettem és ajánlottam belőle nektek néhány lehetőséget, van még jó pár, úgyhogy ezeket fogom megosztani veletek az órában.
2: A 70-es,
8: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
8: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.
8: Hangár. Hétköznapi leszállópálya 3-tól 8-ig.
2: Csak itt
8: a 93.4.

Rádió Dobas az otthon hangja, a Simple Red felvétele szólt, itt a 93.4-en ez volt a fék, és repülőkkel megyünk tovább, de előtte még a napi kérdéssel foglalkozunk. Ugye a hétvége kapcsán arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen turisztikai ajánlótok van itt a vételkörzetben, és hát Boros Ágitól is kaptunk ajánlatot, méghozzá a Geogón megtalálható a közelben lévő túráknak a Dabasi Rejtett Kincsek túrát, illetve a Rákóczi Erdeje tanösvényt ajánlója. Szeptember 26-ára is terveznek már programot, a Dabasi Túl János Túra Biaktív programja lesz majd elérhető, még október 17-én a Gyóni felfedező túrát ajánlja, aztán még egy őszi szemét szedésre is próbál benneteket invitálni, úgyhogy bízzunk benne, hogy minél többen részt vesztek. Szóval a programokat már megtaláljátok a hozzászólásba, köszönjük Áginak, és hát a részletekért is érdemes kattintani a Rádió Dabas Facebook oldalára. Hamarosan ajánlok nektek még egy programot.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Podoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Hangár.
8: Hétköznapi leszállópálya 3-tól 8-ig.
7: Csak itt.
8: A 93.4-en.

Rádió Dabas az otthon hangja, Madonna klasszikusa, a Music szólt itt a 93.4-en, és hát az énekesnő visszatér, mert hogy már érkezik az új albuma, már erről is hallhatsz majd itt nálunk nem is olyan sokára. De a folytatásba térjünk át a napi témánkhoz, a Rádió Dabas Facebook oldalán, ugye hétvégi túra ajánlatokat várunk tőleteket, pontosabban olyan helyszíneket, olyan helyeket, amiket esetleg ebben a kellemes nyári időben érdemes akár családdal, baráti társasággal meglátogatni. És Mari is írt nekünk, a Szevít Klub szombaton délután kerékpárral Sári Besnyő Öregország útvonalon fog haladni, és hogy visszafelé is természetesen ezen az útvonalon jönnek. Na de hogy miért, ezt is megválaszolta nekünk. A mozgásért, a közösségért, és van, aki még nem is járt Sári Besnyőn, úgyhogy ezért fogják a Szevít Klubban meglátogatni, illetve megtenni ezt az útvonalat. Szerintem lehet is hozzájuk csatlakozni, úgyhogy érdemes felvenni a kapcsolatot. Megyünk is tovább egy remek felvétellel, méghozzá Skepta és Amy Winehouse érkezik a folytatásban.

A Westlife felvétele szólt itt a 93.4-en, és a folytatásban pedig egy hazai előadó következik, méghozzá Dánielfi Gergely, vagy Gergő, ahogy sokan ismerik, az egyik legnépszerűbb és legsokoldalúbb fiatal magyar énekes, dalszerző és színész. 1997-ben Debrecenben született művész már a hazai alternatív pop szintér kiemelkedő alakjává vált, aki az őszinte, mély dalszövegeiről, illetve az energikus színpadi jelenlétéről ismert. Országos ismerettséget az X-Faktor hozta meg neki még 2018-ban, a dal volt a következő mérföldkő, ahol az Azt mondta című dalával az év felfedezettje lett és egészen a döntőig menetelt. A Kaposvári Egyetem színművész szakán diplomázott, így a zene mellett színházi produkciókban is rendszeresen látható, és éveken át saját zenekarával turnézott, amellyel egyedi hangzásvilágot teremtett a hazai környezetben, sőt, most is koncertezik, hiszen például az EFOTON is látható lesz július 9-én, aztán augusztus 20-án Pakson ingyenes szabadtéri koncertet ad a Parnograsztal, illetve a Budapest Parkban is fellép még idén nyáron, augusztus 27-én lehet vele találkozni majd, önálló fővárosi nagykoncertje a Kacaj zenekar vendégszereplésével fog lezajlani. Itt nálunk pedig a folytatásban már is megyünk tovább Jacqueline című dalával.

93.4. Hűsd le magad egy jó dallal! Itt az Otthon hangján.

0: Eltelt egy óra, úgyhogy ismét kitekintünk az utakra. Már is mondom a legfrissebb infókat az úton lévőknek. A 4-es főúton Vecs és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszükület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén dolgoznak a 76-os és a 77-es, illetve a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani, és szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. És végezetül az 542-es főúton a 7-es kilométernél Kiskunfélegyházán a 451-es fő csomópontja előtt kábelt fektetnek, emiatt félpályás útlezárásra kell számítani.
1: A távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét, feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Akik sorozatosan megszegik a szabályokat, veszélyeztetik az emberek egészségét, biztonságát és semmibe veszik a magyar törvényeket, azoknak nincs helyük Magyarországon, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Facebook bejegyzésében csütörtökön. Gajdos László posztjában a debreceni akkumulátoripari üzemmel kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva azt írta, helyre kell állítani az egyensúlyt az ipar fejlesztése és a környezetvédelme között, amely egyensúly az elmúlt 16 évben teljesen felborult az ipar javára. A Paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe eljuttatása lehetőségeiről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhőrendszerét üzemeltető budapesti közművek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a szakemberek közösen elemzik azt, hogy a Paksi atomerőmű és a budapesti közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhűjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Elhárították a műszaki hibát az osztrák szakaszon, így újraindult a forgalom a Hegyeshalmi határmenetben, közölte a MÁV Inform. Az Eurocity, Euronight és Railjet vonatok a teljes útvonalon közlekednek Bécs és Budapest között. A határforgalomban közlekedő EU régióknál a reggeli órákban még néhány vonat helyett az osztrák szakaszon pótlóbuszokra kellett átszállni. Éjjel azért nem közlekedtek a vonatok a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán, mert egy villámcsapás Ausztriában károkat okozott a vasúti pályán. A Pest vármegyei főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki megölte az édesanyját, majd elásta és lebetonozta a holttestet. Azt közölték, a monori férfi együtt élt italozó életmódot folytató édesanyjával és mozgássérült nővérével. A sértett ittas állapotban rendszeresen szidalmazta fiát, köztük a veszekedések mindennaposak voltak. A nő egy délelőtt folyamán nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott és kötekedni kezdett a fiával. Vitába keveredtek és a vádlott megfojtotta az édesanyját. A férfi később a ház bejárati ajtó előtti részén a térkőburkolatot felbontotta, gödröt ásott, oda helyezte el a holttestet, majd lebetonozta és leburkolta. Hétvégén napos idő várható goma és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: A hangár folytatásában a hétvége időjárását fogjuk majd megnézni ebben az órában, és ahogy megszokhattátok, még egy recepttel is érkezek, úgyhogy ezekkel és sok-sok jó felvétellel folytatódik tovább a délután, itt a 93.4-en.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Davas.
2: Az otthon hangja.

Ígértem, hogy néhány szóba megnézzük a hétvége időjárását, úgyhogy most ezzel folytatódik a hangár. Kezdjük is a szombati nappal, amikor is több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk helyenként erős lesz az északi északnyugati szél, friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul, napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Aztán vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és északnyugaton helyenként futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat elszórtan egy-egy futó zápor. A nyugati északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénkerő szélökések, 9-18 fok lesz hajnalban, napközben pedig 25 és 31 fok lesz a csúcs. Ez tehát az előrejelzés, és a következő napokban is marad nagyjából ez a 30 fok körüli hőmérséklet. Szerdán várható egy hidegfront érkezése, akkor egy 5-6 fokkal visszaesik majd a nappali hőmérséklet.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával. Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossilóra kollekcióját. A hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig. Mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit. Új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
4: Telefonszám 29-361-776.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: is megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
2: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, incsiklandó vacsora tippek.
1: Éterízesítő.
2: Jó ízű, gasztronómiai percek.
3: Itt is vagyok a mai recepttel, méghozzá saksukát fogunk készíteni fetával egyszerűen. Mondom már is a hozzávalókat, 3 evőkanál olívaolajat használunk, 2 gereszt fokhagymát, 2 darab kaliforniai paprikát, 80 deka hámozott darabolt paradicsomot, ez akár konzerv is lehet. Aztán 2 evőkanál sűrített paradicsom kell még hozzá, 1 táskanál piros paprika, 1/2 táskanál római kömény, só, frissen őrölt bors, kristálycukor, 4 tojás, 1 ág korianderzöld és 5 deka feta sajt a tálaláshoz. Egy nagy serpenyőben felforrósítjuk az olajat, kissé megpirítjuk benne a megtisztított fokhagymát, hozzáadjuk a megmosott, kimagozott és falatnyi darabokra vágott paprikát. Pirítjuk így is néhány percig, majd hozzáöntjük a paradicsomot a levével együtt, majd kissé összetörjük a darabkákat. Hozzákeverjük a sűrített paradicsomot, a piros paprikát és a durvára tört római köményt. Kis lángon 15 percig főzzük, ezután megsózzuk, borsózzuk és meghintjük egy csipet cukorral. Egyenként felütjük a tojásokat és óvatosan a paradicsomos keverékre csúsztatjuk, lefedjük és kis lángon nagyjából egy 5-7 percig pároljuk, amíg a tojás fehérje megszilárdul. A megmosott koriandert durvára aprítjuk, rámorzsoljuk a saksukára a fetát, rászorjuk a koriandert és azonnal tálaljuk. Akár friss péksüteményt is ajánlhatunk mellé, hiszen illik hozzá, úgyhogy jó étvágyat!
1: Éterízesítő. Fűszerezett pillanatok.
2: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Eltelt egy óra, úgyhogy ismét kitekintünk az utakra. Már is mondom a legfrissebb infókat az úton lévőknek. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszükület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén dolgoznak a 76-os és a 77-es, illetve a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani, és szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. És végezetül az 542-es főúton a 7-es kilométernél Kiskunfélegyházán a 451-es fő csomópontja előtt kábelt fektetnek, emiatt félpályás útlezárásra kell számítani.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Újra a közszolgálatába állhat a közmédia. Erősödött a forint, óriásit nőtt a használt autó behozatal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia. Közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, hogy ennek az útnak a következő lépéseként nevezte ki az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. Az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába. Hangsúlyozta hozzátéve, hogy a kinevezés ideiglenes a közmédia állandó vezetőjét társadalmi és szakmai egyeztetés után nyílt pályázat útján választja ki a szakma. Kiemelte, hogy az ideiglenes vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása és racionalizálása, a propaganda megszüntetése és egy hiteles, független és objektívan tájékoztató médium kialakítása. Kiugró forgalommal zárta a fél évet a használt autó behozatal. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 42%-os bővülés a tavalyi júniushoz képest. Hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, közölte egy nagy hazai online autókereskedő portál. A tájékoztatás szerint a használt autó import 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendület adott a parlamenti választásokat követő jelentős forint erősödés. Az euró árfolyama az utóbbi negyed évben tartósan a 360 forintos szint alá került, a korábban jellemző 380-400 forintos sávval szemben. Rekordmeleg volt szerdán hajnalban, az áramfogyasztás viszont már csökkent. Miután kedden megdőlt az országos melegrekord, a hőség éjszaka sem enyhült. Szerda hajnalban új országos és budapesti rekord született a legmagasabb minimum hőmérsékletben, közölte a Hungaromet. A fővárosi lágymányos meteorológiai állomáson hajnalra mindösszesen 26,8 fokig hűlt le a levegő. Ez új országos rekordnak számít. A korábbi csúcs 26 fok volt, amelyet még 1950-ben mértek Pannonhalmán. A budapesti rekord is megdőlt, az eddigi 24,5 fokos értéket szintén lágymányosan mérték 2022-ben. A rendkívül meleg idő az áramfogyasztáson is meglátszott, bár a hétfői történelmi csúcsot ezúttal nem sikerült megdönteni. Vádat emelt a fővárosi főügyészség egy lengyel férfival szemben, aki 7 kg heroint akart becsempészni egy dupla falu bőröntben Kambodzsából Magyarországra, közölte a vádhatóság. A vádlott szőúli átszállással 2025. március 31-én érkezett Budapestre, amikor áthaladt az úgynevezett zöld folyosón, a szolgálatot teljesítő pénzügyőrök ellenőrizték. Ennek során a vádlott bőröntjének rejtett rekeszében megtalálták a heroint, és a különösen jelentős mennyiségű kábítószert lefoglalták. Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: 70-es,
1: a 80-as,
0: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.
2: Hey guys, I'm Amber Mark.
3: Yeah, this is J Balvin.
1: Jump, 93.4
0: Rádió Dabas.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A Kulturkáló folytatásában Szile...
0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai program.

főiskolán, karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művészé vált, több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig, emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban, köztük az Üvegtigrisben nyújtott felejthetetlen alakítást. Rendezőként is sikeres volt, valamint két verseskötete is megjelent.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Egy kiállítást ajánlok a figyelmetekbe, amit november 1-ig tudtok megnézni Budapesten a Koronatér egy szám alatt. A pesti tőzsde világával lehet megismerkedni. A pesti tőzsde története nem csupán a pénzügyi élet krónikája, ez a modern gazdaság születésének története, annak a világnak a kialakulása, amelyben a tőke, az információ és a vállalkozói kezdeményezés együtt formálta a modern város gazdaságát. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum a pesti tőzsde világa, a budapesti áru- és értéktőzsde története című kiállítása korabeli dokumentumok, részvények, tárgyak és személyes történetek segítségével idézi fel a tőzsde világát. A bemutatott anyagból kirajzolódik az a gazdasági hálózat is, amelyben a korszak meghatározó vállalatai működtek. A látogatók olyan ismert cégek történetével találkozhatnak, mint a Dreher, a Goldberger, a Tungsram vagy a Kinoin. A vállalkozásokkal, amelyek fejlődését a tőzsde és a modern gazdaság új lehetőségei is alakítottak és változtak. Szóval mindezt a Koronatér egy szám alatt tudjátok megtekinteni november 1-ig.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29 361 776.
4: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
5: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
4: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
5: Aha, ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
4: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
5: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média. De igazad van, még ma kérek ajánlatot.
4: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt. Diktálom. +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
6: 93.4
7: Rádiódabas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Szivattyú cserét végzett a Daköv nyáregyházán a nyomás ingadozás kiküszöbölése érdekében. Felfüggesztette a sportolói jogviszonyát a gyáli BKS egy bántalmazásban résztvevő fiataloknak. Felfrissülést hoz az éjszaka.
6: Hírmondó.
7: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
7: Első kézből.
6: Első kézből.
9: Üdvözlöm a rádiódabas hallgatóit, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Szivattyú cserét végzett tegnap a Daköv Kft. Nyáregyházán annak érdekében, hogy megszüntesse a hétvégenként rendszeresen jelentkező víznyomás csökkenéseket és vízhiányos állapotokat. Nyáregyháza ivóvíz ellátását két mélyfúrású termelőkút biztosítja, azonban a kettes számú kút teljesítménye az évek során jelentősen visszaesett. Míg a létesítéskor óránként 45 köbméter víz kitermelésére volt képes, jelenleg mindössze körülbelül 10 köbméter per órás kapacitással üzemelt, ami az egyes számú kút teljesítményének mintegy fele. A szolgáltató korábban már végrehajtott egy szivattyú cserét, ám az nem hozta meg a kívánt eredményt, ezért ezúttal egy nagyobb teljesítményű berendezést épített be, amelyet a korábbinál 18 méterrel mélyebbre helyeztek. A műszaki beavatkozás célja az volt, hogy hosszú távon megszűnjenek a nyári időszakban különösen hétvégenként jelentkező vízhiányos állapotok, és biztonságosabbá váljon Nyáregyháza ivóvíz ellátása. Július 1-től jelentősen bővül az éjszakai közlekedés az agglomeráció felé, így Becsésen is új járatok lesznek. Első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Becsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, illetve több irányban már közvetlen belvárosi indulással is. A nyár második felében újabb települések következnek, jelentette be Vitézi Dávid közlekedésért felelős miniszter. A vadon élő állatok számára helyeztek ki az elmúlt napokban vízzel teli edényeket Monori erdőn. A rendkívüli meleg nem csak az embereket, hanem a vadon élő állatokat is megviseli. A tartós kánikulában az őzek és más nagyvadak számára is egyre nehezebb természetes vízforrást találni. Ezért a mezőőrségben és a közterület felügyeletben dolgozók a Bogárzórét több pontján vízzel feltöltött ládákat helyeztek ki, hogy az ott élő őzek és más vadon élő állatok biztonságosan ihassanak a legforróbb napokon is. Új rendőrkapitány állt szolgálatba Monoron. A monori rendőrkapitányságot mostantól Novák Sándor rendőralezredes vezeti. Elődje Orosz Zoltán rendőralezredes rendőrségi tanácsos 10 éven keresztül szolgálta a várost. Azonnali hatállyal felfüggesztette a gyáli BKS-e annak a két sportolónak a sportolói jogviszonyát, akik megjelentek egy a közösségi médiában terjedő felvételen, amelyen többen bántalmaznak egy fiatalt, az esetet pedig mások végignézik és videózzák. Tomori Győző, a gyári BKS elnöke közleményben tudatta, idézem, az Egyesület minden olyan magatartástól egyértelműen elhatárolódik, amely erőszakos, mások emberi méltóságát sérti, vagy ellentétes a sport és közösségünk által képviselt értékekkel. Az esetet megvizsgálva a vezetőség úgy döntött, hogy az érintett két sportolói jogviszonyát azonnali hatállyal megszünteti. A gyári BKS-e számára a tisztelet, a sportszerűség, a felelősségteljes viselkedés és a példamutatás alapvető értékek. Sportolóinktól nem csak a pályán, hanem azon kívül is ezek képviseletét várjuk el. Eddig az idézet.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
7: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
7: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
1: A Rádió Dabas helyi sporthírait hallott Kis György Krisztiántól. Egy olyan videó került fel az egyik gyáli Facebook csoportba, amelyen gyáli fiatalok egy társukat bántalmazzák és megalázzák, miközben többen végignézik, sőt fel is veszik a történteket. A videót azóta eltávolították, de a történtek mély sebeket ejtettek a helyi közösségben. A gyáli baráti köre sportegyesület az eset után két fiatal sportolót kirakott a csapatból, miután a vezetősége tudomást szerzett egy a közösségi médiában terjedő videófelvételről, amelyben az egyesületük neve is elhangzik, számolt be róla a Blick. A gyáli BKS sportegyesület gyorsan cselekedett és közleményt adott ki a közösségi médiában terjedő videófelvételről, amelyben az egyesületük neve is elhangzik. Bejelentették, hogy a felvételen beazonosítható két érintett fiatal sportolói jogviszonyát azonnali hatállyal megszüntették. Az egyesület minden olyan magatartástól egyértelműen elhatárolódik, amely erőszakos, másik ember méltóságát sérti, vagy ellentétes a sport és a közösségünk által képviselt értékekkel. Az esetet megvizsgálva a vezetőség úgy döntött, hogy az érintett két sportolói jogviszonyát azonnali hatállyal megszüntetik. A gyáli BKS számára a tisztelet, a sportszerűség, a felelősségteljes viselkedés és a példamutatás alapvető érték. Sportolóinktól nem csak a pályán, hanem azon kívül is ezek képviseletét várjuk el. Az ügyben további nyilatkozatot nem kívánunk tenni, és kérjük mindenki megértését, hogy személyiségi jogokra tekintettel további részleteket nem áll módunkban közölni, írta a klub a közösség oldalán Tomori Győző, a gyáli BKS elnöke. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
9: Szombaton szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Hajnalra felfrissülünk, 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet!

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Ez továbbra is a Kulturkáló itt a 93.4-en, és a folytatásban jön a könyvajánló, méghozzá Ili Noémi segít majd ebben, a Halász Boldizsár városi könyvtár szakmai vezetője.
2: Mindig keresik a friss mai magyar szerzőket, illetve nagyon is kedvelik őket. Van egy idősebb hölgy, aki most csak kimondottan ilyen magyar szerzőktől született műveket szeretne olvasni, úgyhogy mindig van, ami felkapottabb. Most Palotáns Petrától hoztam egy könyvet. Igaz, hogy ez kicsit visszavisz bennünket a téli időszakra, de attól most is olvashatjuk. A címe Kékestető. 1932-ben kalauzol vissza bennünket, egy gyógyszálló krónikája elevenedik meg előttünk. Közvetlenül a Mátraházai szanatórium megépítése után nyitja meg ez az első gyógyszálló a kapuit. A hotel elsősorban jómódú vendégeknek kínál kezeléseket, váratlan események köszönhetően Ilka is ide kerül. Neki az édesapja azonban egy gyári munkás, és mégis ide utazhat Mátraházára, hogy gyógyírt keressen a több éve tartó nehéz légzésére és köhögésére. És itt megismerkedik ez a 17 éves lány, gimnazista lány, az első világháborúban megjárt katonatisztel, Elzsivel, a gyöngyösi ápolónővel, Otéliával, a hűvös dívával, Kamasz Jancsival és egy pesti ügyvéd nejével, Irmával is. Ugye néhány hétre összefonódik az életük, és még ráadásul titkok is vannak természetesen a gyógyszállóban. Kiderül majd, hogy milyen farkasok ólálkodnak itt, milyen sötét alak bukkan fel éjjelente a gyógyszálló környékén, és vajon kihagyhatja el gyógyultan az intézetet, és ki az, akit nem tudnak majd megmenteni a kezelések. Úgyhogy egy jó kis történet Palotás Petrától, a Kékestető.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A Kulturkáló zárásaként a mai tévés kínálatból hozok nektek egy filmet, méghozzá a Moziklub vetíti 9-kor a Lepattintva című amerikai romantikus vígjátékot 2008-ból. A lapátra tett Peter Hawaii-ra utazik búfelejtése, miután a tévésztár barátnője Sara 5 év után szakított vele. Nem is sejtő, hogy Sara is ott van, ráadásul magával hozta az új barátját, Aldust is. Rachel a szállodai recepciós felkarolja a búslakodó férfit, és Chuck a helyi nagy arc segítségével megpróbálja gatyába rázni. Amint Peter figyelme Rachelre irányul, Sarában felébred a féltékenység. Nicholas Stoller rendezte a filmet, Jason Segel, Kristen Bell, Russell Brand, Mila Kunis és Paul Rudd látható a filmben. Ez tehát este 9-kor a Moziklubban, itt nálunk pedig ma este a Friday DJ-k zenélnek, méghozzá este 8 órától, holnap reggel 6 órától a magyar órát hallgathatjátok, 1 óra a magyar zenéké, 7 órától a Gazdász műsora lesz hallható, majd 10 órától pedig érkezik Ordasi Brigi a térségi naplóval, 11 órától pedig a piknikben találkozhatunk majd ismét. Én köszönöm a figyelmet, további szép estét, jó pihenést!

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Legközelebb is kulturkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
1: Még többen tesztelhetik mostantól a bubit. Rengetegen haltak meg a hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
3: magyarul és érthetően hírek.
1: Még többen tesztelhetik mostantól a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a teszt célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg éves, bármilyen típusú bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 25-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést és a visszajelzések alapján finom hangolja a rendszert, írták. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, tájékoztatta a Sándor Palota az MTI-t. Az államfőhivatala emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez. Súlyog Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Hozzátették, a Velencei Bizottság jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben. Csoportos létszámcsökkentést jelent be a Richter gyógyszergyár, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk után. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a postapark és a vasútállomás, valamint a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics Ilona részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot méghozzá haladéktalanul. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint Németországban a harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Hétvégén napos idő várható goma és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel. Félix

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatok.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: 2 milliárdért bérelt magánrepülőgépet a volt külügyminiszter, már kizárólag csak mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Velkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebb egy novemberi egynapos úton a Budapest Luka Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csak nem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mindegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település, 10 strandján, tették hozzá. Hétvégén napos idő várható goma és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Emlékszem, mint ahogy lennék, egy kocka tök meleg, ott él a krém, míg nem jön az éjfél, táncoltunk, nem voltunk észre.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: I'm sexy and I know it.
1: Egy dal mindig mást mond.
2: Akárhányszor is hallod.
1: Örökké változatosan.
2: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
2: Minden, ami vas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét, feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Akik sorozatosan megszegik a szabályokat, veszélyeztetik az emberek egészségét, biztonságát és semmibe veszik a magyar törvényeket, azoknak nincs helyük Magyarországon, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Facebook bejegyzésében csütörtökön. Gajdos László posztjában a debreceni akkumulátoripari üzemmel kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva azt írta, helyre kell állítani az egyensúlyt az ipar fejlesztése és a környezetvédelme között, amely egyensúly az elmúlt 16 évben teljesen felborult az ipar javára. A Paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe eljuttatása lehetőségeiről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhőrendszerét üzemeltető Budapesti Közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a szakemberek közösen elemzik azt, hogy a Paksi atomerőmű és a Budapesti Közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhűjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Elhárították a műszaki hibát az osztrák szakaszon, így újraindult a forgalom a Hegyeshalmi határmenetben, közölte a MÁV Inform. Az Eurocity, Euronight és Railjet vonatok a teljes útvonalon közlekednek Bécs és Budapest között. A határforgalomban közlekedő EU régióknál a reggeli órákban még néhány vonat helyett az osztrák szakaszon pótlóbuszokra kellett átszállni. Éjjel azért nem közlekedtek a vonatok a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán, mert egy villámcsapás Ausztriában károkat okozott a vasúti pályán. A Pest vármegyei főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki megölte az édesanyját, majd elásta és lebetonozta a holttestet. Azt közölték, a manori férfi együtt élt italozó életmódot folytató édesanyjával és mozgássérült nővérével. A sértett ittas állapotban rendszeresen szidalmazta fiát, köztük a veszekedések mindennaposak voltak. A nő egy délelőtt folyamán nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott és kötekedni kezdett a fiával. Vitába keveredtek és a vádlott megfojtotta az édesanyját. A férfi később a ház bejárati ajtó előtti részén a térkőburkolatot felbontotta, gödröt ásott, oda helyezte el a holttestet, majd lebetonozta és leburkolta. Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. 11. idényét kezdi meg a Dabas férfi kézilabda csapatának kispadján Tomori Győző, aki 2016-ban vette át az akkor másodosztályú gárda irányítását és rögtön feljutott vele az élvonalba. Az előző idény végén 8 év után búcsúzott az NB1-től, de a szakember számos meghatározó játékosával, Zdolik Bencével, Pallag Péterrel, Ács Tamással, Tisza Leventével és Rónyec Balázssal együtt nem hagyta el a klubot, amely azonnal vissza is jutott az első osztályban, olvasható a Nemzeti Sport oldalán. A kiesés után nehéz volt összetartani a csapatot, mert a játékosok már a gyenge őszi szezon után keresték a B-tervet, arra az esetre, ha nem tudnánk benn maradni. Végül sikerült néhány kulcsembert megtartani, akik fontos szereplői voltak a másodosztályban eltöltött idénynek, sőt rájuk volt építve a stratégia, nagyon elhivatottan álltak bele a munkába, nem vagyok biztos benne, hogy ez sok amúgy NB1-es szintű játékos megtette volna, mondta Tomori Győző a Nemzeti Sportnak. Átértékeltük a közép és hosszú távú jövőt a vezetőséggel is, és az újraindítás mellett döntöttünk, de nem volt elvárás, hogy egy év után visszajussunk. Magamtól nyilván ezt vártam, de fontos megemlítenem, hogy a klubvezérkar nem helyezett rám ilyen nyomást, a cél az volt, hogy építsünk olyan csapatot, amely a jövőben ütőképes lehet az élvonalban. Az edzőnek az elmúlt idényben volt egy NB1-es szintű sora, hozzájuk kellett felzárkóztatni azokat a fiatalokat, akik a klub utánpótlásából jöttek, vagy a NEK-ától érkeztek. Ez sikerült, a Dabas 9 ponttal előzte meg az Egert a végelszámolásnál, a Gárda NB1-B-s bajnok, a balátlövő Zdolik Bence pedig gólkirály lett. A fiatalokból és tapasztalt játékosokból álló keret helytelt, és a magját adja az első osztálynak nekivágó keretnek is. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Ez a Rádió Dabas. Ha a péntek, akkor Friday DJ a 93.4-en.
6: Ezen a héten DJ Bly pörgeti a lemezeket.

Friday DJ. Pörögdál minden pénteken este 8-től 10-ig a 93.4-en. Ma a lemezjátszók mögött, itt a 93.4-en. DJ Blight.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám. Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
4: Skoda.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Újra a köz szolgálatába állhat a közmédia. Erősödött a forint, óriásit nőtt a használt autóbehozatal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
6: A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia. Közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, hogy ennek az útnak a következő lépéseként nevezte ki az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. Az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába. Hangsúlyozta hozzátéve, hogy a kinevezés ideiglenes a közmédia állandó vezetőjét társadalmi és szakmai egyeztetés után nyílt pályázat útján választja ki a szakma. Kiemelte, hogy az ideiglenes vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása és racionalizálása, a propaganda megszüntetése és egy hiteles, független és objektívan tájékoztató médium kialakítása. Kiugró forgalommal zárta a fél évet a használt autóbehozatal. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 42%-os bővülés a tavalyi júniushoz képest. Hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, közölte egy nagy hazai online autókereskedő portál. A tájékoztatás szerint a használt autóimport 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendület adott a parlamenti választásokat követő jelentős forint erősödés. Az euró árfolyama az utóbbi negyed évben tartósan a 360 forintos szint alá került, a korábban jellemző 380-400 forintossával szemben. Rekordmeleg volt szerdán hajnalban, az áramfogyasztás viszont már csökkent. Miután kedden megdőlt az országos melegrekord, a hőség éjszaka sem enyhült. Szerda hajnalban új országos és budapesti rekord született a legmagasabb minimum hőmérsékletben, közölte a Hungaromet. A fővárosi lágymányos meteorológiai állomáson hajnalra mindösszesen 26,8 fokig hűlt le a levegő. Ez új országos rekordnak számít. A korábbi csúcs 26 fok volt, amelyet még 1950-ben mértek, Pannonhalmán. A budapesti rekord is megdőlt, az eddigi 24,5 fokos értéket szintén lágymányosan mérték 2022-ben. A rendkívül meleg idő az áramfogyasztáson is meglátszott, bár a hétfői történelmi csúcsot ezúttal nem sikerült megdönteni. Vádat emelt a fővárosi főügyészség egy lengyel férfival szemben, aki 7 kg heroint akart becsempészni egy dupla falu bőröntben Kambodzsából Magyarországra, közölte a vádhatóság. A vádlott szőúli átszállással 2025. március 31-én érkezett Budapestre, amikor áthaladt az úgynevezett zöld folyosón, a szolgálatot teljesítő pénzügyőrök ellenőrizték. Ennek során a vádlott bőröntjének rejtett rekeszében megtalálták a heroint, és a különösen jelentős mennyiségű kábítószert lefoglalták. Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. I'm just
4: Ez a Rádió Dabas Friday DJ. Ma a lemezjátszók mögött itt a 93.4-en DJ Blind.

péntek este 8-tól 10-ig Friday DJ az otthon hangján. A lemezjátszók között ebben az órában DJ Blyde, DJ Blyde, DJ Blyde, DJ Blyde.

0: szabad a péntek estéd. Friday DJ a 93.4-en.
1: Ma a lemezjátszók mögött, itt a 93.4-en. DJ Blind.

0: Minden pénteken este 8-től 10-ig a 93.4-en.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Láttam, megnyitott végre az új üzlet.
6: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
5: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
6: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
5: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
6: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
4: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttassa el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
2: 93.4 Rádió Dabas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Még többen tesztelhetik mostantól a bubit. Rengetegen haltak meg a hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
9: Nachrichten,
3: Novel,
9: Noticias,
3: Novinky,
9: News,
3: magyarul és érthetően
9: hírek.
8: Még többen tesztelhetik mostantól a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a teszt célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg éves, bármilyen típusú bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 25-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést és a visszajelzések alapján finom hangolja a rendszert, írták. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, tájékoztatta a Sándor Palota az MTI-t. Az államfőhivatala emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez. Súlyog Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Hozzátették, a Velencei Bizottság megjelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben. Csoportos létszámcsökkentést jelent be a Richter gyógyszergyár, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk után. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a postapark és a vasútállomás, valamint a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics Ilona részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint Németországban a harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb, az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Hétvégén napos idő várható goma és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Hangolja slágerekre minden pénteken este 8-tól a 93.4-en, az otthon hangján.
11: A lemezjátszók mögött most DJ Blind.

0: Friday DJ. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: Van egy nap a nyárban, amikor egész Újhartyán együtt ünnepel. Július 4-én a Béla Gödör megtelik zenével, tánccal, nevetéssel és közös élményekkel. Délutántól egymást váltják a koncertek és a látványos bemutatók, miközben a gyerekeket egész nap játékok, kézműves foglalkozások és szórakoztató programok várják. Street food, borászatok, kézműves sörök, minden adott egy igazi nyári fesztivál hangulathoz. A színpadon többek között a Friday Band, Tóth Sárközi Barbara és Tóth Rihár gyermekkoncertje, Nádas Barbie zenekara, a Blues Archive, Matt Key, Kollár Clemens László és Mákó Kató, valamint a Presszó Band. A napot pedig DJ Blight zárja egy hajnalig tartó bulival. Újhartyáni Városnap, július 4-e. A belépés ingyenes, ott a helyed.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: 2 milliárdért bérelt magánrepülőgépet a volt külügyminiszter. Már kizárólag csak mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
8: Novel,
1: Noticias,
8: Novinky,
1: News.
8: Magyarul és érthetően hírek.
7: Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Velkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebb egy novemberi egynapos úton a Budapest Luka Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csaknem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024 novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mindegy 3300 parkolóautomata automatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égés-sebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település, 10 strandján, tették hozzá. Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
2: Lelátó extra!
9: A Rádió Domos helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Egy olyan videó került fel az egyik gyáli Facebook csoportban, amelyen gyáli fiatalok egy társukat bántalmazzák és megalázzák, miközben többen végignézik, sőt fel is veszik a történteket. A videót azóta eltávolították, de a történtek mély sebeket ejtettek a helyi közösségben. A gyáli baráti köre sportegyesület az eset után 2 fiatal sportolót kirakott a csapatból, miután a vezetősége tudomást szerzett egy a közösségi médiában terjedő videófelvételről, amelyben az egyesületük neve is elhangzik, számolt be róla a Blick. A gyáli BKS sportegyesület gyorsan cselekedett és közleményt adott ki a közösségi médiában terjedő videófelvételről, amelyben az egyesületük neve is elhangzik. Bejelentették, hogy a felvételen beazonosítható 2 érintett fiatal sportolói jogviszonyát azonnali hatállyal megszüntették. Az egyesület minden olyan magatartástól egyértelműen elhatárolódik, amely erőszakos, másik ember méltóságát sérti, vagy ellentétes a sport és a közösségünk által képviselt értékekkel. Az esetet megvizsgálva a vezetőség úgy döntött, hogy az érintett 2 sportoló sportolói jogviszonyát azonnali hatállyal megszüntetik. A gyáli BKS számára a tisztelet, a sportszerűség, a felelősségteljes viselkedés és a példamutatás alapvető érték. Sportolóinktól nem csak a pályán, hanem azon kívül is ezek képviseletét várjuk el. Az ügyben további nyilatkozatot nem kívánunk tenni, és kérjük mindenki megértését, hogy személyiségi jókra tekintettel további részleteket nem áll módunkban közölni, írta a klub a közösség oldalán Tomori Győző, a gyáli BKS elnöke. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Domost.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Két milliárdért bérelt magánrepülőgépet a volt külügyminiszter. Már kizárólag csak mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten.
3: Novel.
1: Noticias.
3: Novinky.
1: News.
3: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Velkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebbe egy novemberi egynapos úton a Budapest Bánya-Luka Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csaknem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024 novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mindegy 3300 parkolóautomata automatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település, 10 strandján, tették hozzá. Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Az zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám. Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
4: Skoda.
5: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Láttam, megnyitott végre az új üzlet.
6: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
5: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
6: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
5: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
6: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
7: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
8: 93.4 Rádió Dabas.
9: Hello, hello, hello! Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
10: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
11: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Csak egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas. Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Újra a közszolgálatába állhat a közmédia. Erősödött a forint, óriásit nőtt a használt autó behozatal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A médiának szabadnak kell lenni, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia. Közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, hogy ennek az útnak a következő lépéseként nevezte ki az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. Az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába. A hozzátéve, hogy a kinevezés ideiglenes a közmédia állandó vezetőjét társadalmi és szakmai egyeztetés után nyílt pályázat útján választja ki a szakma. Kiemelte, hogy az ideiglenes vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása és racionalizálása, a propaganda megszüntetése és egy hiteles, független és objektívan tájékoztató médium kialakítása. Kiugró forgalommal zárta a fél évet a használt autó behozatal. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 42%-os bővülés a tavalyi júniushoz képest. Hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, közölte egy nagy hazai online autókereskedő portál. A tájékoztatás szerint a használt autó import 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendület adott a parlamenti választásokat követő jelentős forint erősödés. Az euró árfolyama az utóbbi negyed évben tartósan a 360 forintos szint alá került, a korábban jellemző 380-400 forintos sávval szemben. Rekordmeleg volt szerdán hajnalban, az áramfogyasztás viszont már csökkent. Miután kedden megdőlt az országos melegrekord, a hőség éjszaka sem enyhült. Szerda hajnalban új országos és budapesti rekord született a legmagasabb minimum hőmérsékletben, közölte a Hungaromet. A fővárosi lágymányos meteorológiai állomáson hajnalra mindösszesen 26,8 fokig hűlt le a levegő. Ez új országos rekordnak számít. A korábbi csúcs 26 fok volt, amelyet még 1950-ben mértek Pannonhalmán. A budapesti rekord is megdőlt, az eddigi 24,5 fokos értéket szintén lágymányosan mérték 2022-ben. A rendkívül meleg idő az áramfogyasztáson is meglátszott, bár a hétfői történelmi csúcsot ezúttal nem sikerült megdönteni. Vádat emelt a fővárosi főügyészség egy lengyel férfival szemben, aki 7 kg heroint akart becsempészni egy dupla falu bőröntben Kambodzsából Magyarországra, közölte a vádhatóság. A vádlott szőúli átszállással 2025. március 31-én érkezett Budapestre, amikor áthaladt az úgynevezett zöld folyosón, a szolgálatot teljesítő pénzügyőrök ellenőrizték. Ennek során a vádlott bőröntjének rejtett rekeszében megtalálták a heroint, és a különösen jelentős mennyiségű kábítószert lefoglalták. Hétvégén napos idő várható goma és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Csak igazi zenékkel. Philips század legnagyobb slágereivel.
1: Beugrom a Mariana háromba, le a Mariana háromba, le a Mariana háromba.
0: Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: zene a mágia legerősebb formája.
1: 93.4
0: Rádió Tabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Van egy nap a nyárban, amikor egész új hartyán együtt ünnepel. Július 4-én a Béla Gödör megtelik zenével, tánccal, nevetéssel és közös élményekkel. Délutántól egymást váltják a koncertek és a látványos bemutatók, miközben a gyerekeket egész nap játékok, kézműves foglalkozások és szórakoztató programok várják. Street food, borászatok, kézműves sörök, minden adott egy igazi nyári fesztivál hangulathoz. A színpadon többek között a Friday Band, Tóth Sárközi Barbara és Tóth Rihár gyermekkoncertje, Nádas Barbie zenekara, a Blues Archív, Matt Key, Kollár Clemens László és Mákó Kató, valamint a Presszó Band. A napot pedig DJ Blight zárja egy hajnalig tartó bulival. Újhartyáni Városnap, július 4-e. A belépés ingyenes, ott a helyed.
5: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
6: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
5: Nem mond már, és hol hirdettél, csak az interneten?
6: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
5: De hát a Rádió Dabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
6: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
5: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
7: 93.4
8: Rádió Dabas.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Még

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Kettő óra van.
1: Éjjel kettő óra van.
2: Még többen tesztelhetik mostantól a bubit. Rengetegen haltak meg a hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Még többen tesztelhetik mostantól a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a teszt célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg éves, bármilyen típusú bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 25-ben éves vagy fél éves